Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Rádió 1, csak igazi mai sláger, megy éjszaka is, és hát, hogyha minden igaz, akkor Taylor Swift-éknek mozdajlik a lakziuk. Travis Kelce-vel összeházasodik ezen a hétvégén az énekesnő, és a pénteki szombati nappal nem ér még véget a buli, ugyebár. A pénteki ceremóniára 1000 vendéget vártak a Manhattani stadionban, ahol Swift egyébként korábban többször is fellépett, és hát a minden igaz, akkor énekelt az esküvőn is. Azt így meghallgattam volna. Most tényleg meghallgatjuk őt, ez az Opelite.

Rádió 1 csak igazi mai sláger, mert hamarosan például a Hurt klasszikusban mondhatjuk, hogy az Purple Disco Machine remixében a jó kis Wonderful Life, és a Purple Disco Machine-nek Tino Pionteknek innen is gyógyulást kívánunk. Fülzugás és hirtelen hallásfesztés miatt sajnos törölte a fellépéseit, előre láthatólag július közepéig. Reméljük, hogy gyorsan meggyógyul. Ezt az igazi mai slágert már bekészítettem.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
1: Lehetőség nyílt támogatni, hogy minél több kisgyerek jusson hozzá a lovasterápiához. Az OTP Bank adományozási programjába bekerült a Magyar Lovasterápia Szövetség is, a módszerrel pedig több területen is tudják segíteni a gyerekeket, fiatalokat, mondta rádiónknak Bozóki Gabriella, a szövetség alapítványának ügyvezető alelnöke.
2: A Fóti Központban nálunk működik a lovasterápia mindhárom ága. A hipoterápia ágban foglalkozunk mozgássérült páciensekkel, a gyógypedagógiai lovaglás és lovastorna területén, tanulási problémás gyerekekkel, autizmussal élőkkel, látás- vagy hallássérültekkel, hiperaktív figyelemzavaros gyerekekkel, vagy olyanokkal, akik beszéd problémákkal küzdenek, és a pszichológiai lovasterápia területén pedig a pszichológus kollégáink foglalkoznak mindazokkal a pszichés problémákkal, amik ugye az ő területükre tartoznak, a szorongástól, a kudarc feldolgozásig, adott esetben családterápiás megsegítést is tudnak nyújtani. Úgyhogy a mindennapi terápiás munkába fontos, hogy még több kis és nagyobb gyerek hozzájusson ehhez a terápiás lehetőséghez. A lovasterápia, azt mondhatjuk, hogy pont azért egy nagyon hatékony terápiás módszer, mert a lovakkal végzett munka egy nagyon összetett hatásegyüttest biztosít a résztvevőknek. Egyrészt ugye van egy mozgás hatás, hiszen a ló azon ritka élőlények közé tartozik, aminek fel lehet ülni a hátára, van egyfajta hordozó funkciója, és a ló mozgása által közvetített mozgásimpulzusok azok nagy mértékben befolyásolják és fejlesztik a lovon ülőnek az egyensúlyát, mozgás koordinációját, az izomtónusz szabályozását. Tehát egyrésztről a mozgással egyensúllyal kapcsolatos állapot javítható. A másik nagyon fontos terület, azt gondolom, hogy a szociális terület, hiszen a lovat, mint társ, figyelembe kell venni, együttműködni vele, gondoskodni kell róla, és azt gondolom, hogy a mai gyerekeknek nagyon-nagyon fontos, hiszen picit elszakadnak a természettől napjainkban.
0: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most! Magyarország leghosszabb zenei órája,

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger, mert most egy olyan előadó, akivel együtt bulizhattunk 2026-ban a Rádió 1 születésnapi fesztiválon, Sam Felt, ezt a dalt is játszott egyébként a szettjében, és a 2025-ös évben Cyril, 2026-ban pedig Sam Felt csillantotta meg a magyar tudását, ráadásul hibátlan kiejtéssel.
1: Köszönöm szépen, Mine.
0: Még egy ilyen cuppanos puszit is dobott a végére, Sam Felt, Heart Like Mine, hozom a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az

Rádió egy csak igazi mai sláger, mert például a testmozgáshoz. Na hát most egy igazán inspiráló DJ producert hozok, Joel Corey-t, aki egyébként hivatásos testépítő is volt, most egy picit alább hagyott az izmokból, de azért van ott még Karos Lajos energia a fickóban. A londoni maratonra pedig úgy készült, hogy hát futott heteken át, aztán végül a DJ pultba állt be, és ő zenélt április végén a londoni maratonon. Ez most a Galantis-szel közös Stay a Little Longer.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. A világ legtitokzatosabb DJ-je Marshmello után, ugye ő az, aki mindig jelmezt visel, meg maszkot a fején, a fellépéseken. A világ egyik legjobb DJ-t hozom, többször megnyerte már a DJ meg Top 100 szavazást, Martin Garrix és a Mati Szentszetkóval közös Butterflies a tudáspercek után.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
1: Robin éjjel dolgozik a Deák téren, egy robot takarít a budapesti metróban. Amikor az utolsó metrók is elmennek Budapesten, akkor a föld alatt nem áll meg az élet. Ilyenkor kezdődik az a néhány óra, amikor takarítani, ellenőrizni és karbantartani kell az állomásokat. A Deák Ferenc téren pedig már egy robot is besegít ebbe a munkába. A budapesti metróhálózat éjszakai üzemszünete valójában nagyon rövid. Hétköznap éjfél körül, hétvégén pedig hajnali 1 óra tájékán indulnak el az utolsó szerelvények, és onnantól a BKV munkatársainak nagyjából 3-3,5 órájuk van arra, hogy elvégezzék a szükséges feladatokat, mielőtt reggel újra megindul a forgalom. Ebben a szűk időablakban segít most egy önjáró takarító robot a Deák Ferenc téri állomáson. A robot neve Robin, és éjszakánként az állomás nagy burkolt felületeit mossa tisztára. A beszámolók szerint Robin magyar fejlesztés, és kifejezetten olyan nagyforgalmú helyszínekre tervezték, mint a metróállomások, repülőterek vagy stadionok. A gép nem csak egyszerűen gurul előre-hátra, hanem önállóan tájékozódik. Lidar, kamerák és különféle szenzorok segítik abban, hogy felismerje a környezetét, megtervezze az útvonalát, és pontosan tudja, hogy mely területeket tisztította már meg. Egy műszak alatt körülbelül 1500 négyzetméternyi felületet képes letakarítani, ami jelentős segítség a legforgalmasabb csomópontok egyikében. Egy feltöltéssel nagyjából 3 órát tud dolgozni, utána viszont hosszabb, legalább 12 órás töltésre van szüksége. A BKV-nál hangsúlyozzák, hogy Robin nem veszi el az emberek munkáját, hanem segíti azt. A takarítók továbbra is jelen vannak, felügyelik a működését és elvégzik azokat a feladatokat, amelyekhez emberi jelenlét kell. A robot inkább a nagy, összefüggő felületek tisztításában tehermentesíti a személyzetet. Ma már több mint 150 hasonló robot dolgozik különféle magyarországi helyszíneken, ez pedig jól mutatja, hogy a város működésében már nem csak a klasszikus megoldások jelennek meg, hanem a technológia is egyre látványosabban belép a hétköznapokba.
0: A tudásperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: my heart.
1: Rádió egy csak igazi mai sláger, megy most egy szuper tehetséges énekesnő, dalszerző és most már lemezproducer is, Ray, aki Rachel Keane néven látta meg a napvilágot Dél-Londonban. Az anyukája gánai svájci származású, Nagy-Britanniában az állami egészségügyben dolgozik, mentális egészség vonalon, úgyhogy hát biztos jó tanácsokkal tudja ellátni a sztárság kapcsán a lányát. Az apukája pedig a zenész világból jött, dalszövegíró és producer Yorkshire-ből. Őrült büszkék lehetnek a lányukra, ez biztos. Ray, where's my husband? Hozom.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Mert nagyon jó zenék mennek nálatok. Reggel nagyon szeretem az Estit, mert jók a poénjai. Napközben meg nagyon jól feldobjátok a hangulatot.
2: Szeretem. Szívem, vidám leszek tőle, jó? Jó zenék mennek.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
3: Rádió 1.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatot

Rádió egy csak igazi mai sláger megy hajnalban is, Dark Pop után, Lady Gaga és az Abrakadabra után egy kicsit dancehall-osra, mumbatonosra, IDM-esra veszik a figurát. Egy amerikai szupercsapatnak köszönhetően egy sztár producerrel, az Élen Diplóval, hát ez az ő örök szerelem projektje, a Major Lazer, és az egyik leghíresebb daluk, a Light It Up.

Rádió egy csak igazi mai sláger, mert egy Bibi Rexha, egy igazán masszív énekesnő, mert a személyisége ilyen nagyon elsöprő. Nem tudom, miért, hogy csak én vagyok így vele, nekem a Stifler mamája szokott eszembe jutni Bibi Rexháról. Amióta láttam a Szigetes koncertjén, ilyen nagyon erős női energiák jönnek belőle, és a héten közölte a jó hírt a rajongókkal, hogy ott lesz a Tomorrowland-en, ami számára a legnagyobb meglepetés, mert ugye ez egy elektronikus zenei fesztivál, sokszor volt már ott nézőként is, és a setlistet, a playlistet David Guetta állítja majd össze, jó barátja. A Fate lesz el közös, New Religion tudja, hogy szól majd.

0: műsor számtermék megjelenítést tartalmazott.
1: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
2: Partnerséggel támogatják a tudatos pályaválasztást, bővölt a KEFAG ZRT eszközparkja, megvan az év fagylaltja. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. A tudatos pályaválasztás és a továbbtanulás támogatása. Ez a célja annak a stratégiai együttműködési megállapodásnak, amelyet a Neumann János Egyetem és a Katedra iskola kötött. Közös pályaorientációs programok, szakmai események és tájékoztatók is részei a megállapodásnak. Ezek segíthetik majd a katedra diákjait abban, hogy megalapozott döntést hozzanak jövőjükről, írja közösségi oldalán a Kecskeméti Felsőoktatási Intézmény. Kiemelik, az egyetem kiemelt figyelmet fordít arra, hogy a tanulók megismerjék a felsőoktatás és a munkaerőpiac kínálta lehetőségeket. A katedra diákjai emellett a felvételi eljárás során intézményi pontokat is érvényesíthetnek a Neumann János Egyetem szabályzata alapján. Terepjáró gépjárművekre szerelhető gyors beavatkozó tűzoltó egységekkel bővült a KEFAG ZRT eszközparkja. A 4 erdőtűzoltási gyors beavatkozó berendezést a társaság 4 hagyományos erdészeti egysége kapta meg. A cél, hogy a KEFAG ZRT vagyonkezelésében lévő erdő és vegetáció tüzek esetén az utómunkálatokban, a tűzőrzésben és a gyors helyszíni beavatkozásokban még hatékonyabban tudjanak részt venni, olvasható az erdészet honlapján. A gyors beavatkozási egységeket egy határon átnyúló projekt keretében szerezték be. Megvan az év fagylaltja. Az idei versenyen 5 kategóriában 72 fagylaltot értékelt a zsűri. A fődíjat a budapesti Mikrokozmosz fagyizó Szóle a Fantázia nevű alkotása nyerte el, mondta el a rádiónknak Erdély Balázs, a Magyar Cukrászipartestület szakmai elnöke.
3: Egy fejmentes kókuszszorbé, gyömbéres, kurkumás, mandarinos varigátóba, amiben még egy kis yuzu és ananász is került, kókuszos ropogóssal is megszólt a fagyit, trópus ízvilág nyert. Egy ilyen versenyre mindenki egy picit próbál előrukkolni valami izgalmas alapanyaggal, az összes Magyarországon őshonos gyümölcsöt is felhasználták. A som vagy a vacsamóca volt különlegesebb, a balzsamecet és a nyári szarvasgomba is belekerült egy-két fagyiba. Egy ehető erdő kategóriát is hirdettünk, a lucpúderig vagy a luckéregig tölgymakot is tettek a fagylaltba, úgyhogy ez ilyen nagyon kreatív kategória volt.
2: A napsütésé lesz ma a főszerep, csupán elvétve növekedhet meg átmenetileg kissé a felhőzet, számottevő csapadék sehol nem várható. A legmelegebb órákban 28-30 fok körül alakulnak a csúcsok, élénk erős lehet az északias szél. Holnap is többnyire derült napos időre készülhetünk, átmenetileg növekedhet meg kissé a felhőzet, záporok inkább csak a nyugati tájakon várhatók. Itt Bács-Kiskunban 30 fok körül alakulnak a csúcsok, élénk erős marad majd a légmozgás.
4: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
5: Lehetőség nyílt támogatni, hogy minél több kisgyerek jusson hozzá a lovasterápiához. Az OTP Bank adományozási programjába bekerült a Magyar Lovasterápia Szövetség is, a módszerrel pedig több területen is tudják segíteni a gyerekeket, fiatalokat, mondta rádiónknak Bozóki Gabriella, a szövetség alapítványának ügyvezető alelnöke.
6: A Fóti Központban nálunk működik a lovasterápia mindhárom ága. A hipoterápia ágban foglalkozunk mozgássérült páciensekkel, a gyógypedagógiai lovaglás és lovastorna területén, tanulási problémás gyerekekkel, autizmussal élőkkel, látás- vagy hallássérültekkel, hiperaktív figyelemzavaros gyerekekkel, vagy olyanokkal, akik beszéd problémákkal küzdenek, és a pszichológiai lovasterápia területén pedig a pszichológus kollégáink foglalkoznak mindazokkal a pszichés problémákkal, amik ugye az ő területükre tartoznak, a szorongástól, a kudarc feldolgozásig, adott esetben családterápiás megsegítést is tudnak nyújtani. Úgyhogy a mindennapi terápiás munkába fontos, hogy még több kis és nagyobb gyerek hozzájusson ehhez a terápiás lehetőséghez. A lovasterápia, azt mondhatjuk, hogy pont azért egy nagyon hatékony terápiás módszer, mert a lovakkal végzett munka egy nagyon összetett hatás együttest biztosít a résztvevőknek. Egyrészt ugye van egy mozgásos hatás, hiszen a ló azon ritka élőlények közé tartozik, aminek fel lehet ülni a hátára, van egyfajta hordozó funkciója, és a ló mozgása által közvetített mozgásimpulzusok azok nagy mértékben befolyásolják és fejlesztik a lovon ülőnek az egyensúlyát, mozgás koordinációját, az izomtónusz szabályozását. Tehát egyrésztről a mozgással egyensúllyal kapcsolatos állapot javítható. A másik nagyon fontos terület, azt gondolom, hogy a szociális terület, hiszen a lovat, mint társ figyelembe kell venni, együttműködni vele, gondoskodni kell róla, és ez, azt gondolom, hogy a mai gyerekeknek nagyon-nagyon fontos, hiszen picit elszakadnak a természettől napjainkban.
4: Az egészségperceket hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger, megy Király Tamás helyett én, Kis Márti, hozom a legmenőbb Rádió 1-es zenéket ebben az órában is. Most a Fastboy tesó páros, ugye velük bulisztunk már Rádió 1 születésnapi fesztiválon, nagyon szerettük őket. Itt lesz a Coldplay, Metzger, Viki, Nagy Bogi, Miss Mood és az Éden, és Taylor Swift aktuális dalát, az Opelite-ot is hozom. 6-ig együtt rádiózhatunk, ja nem, 8-ig, ne keverjük most itt össze az órákat, aztán Balázsék extra pillanatai is jönnek majd.
1: Hey, we're Fastboy, here on Radio 1 Hungary. Yeah.

0: Rádió 1 csak igazi mai sláger, megy Coldplay és a Sky Full of Stars, sztárok pedig a következő fél órában is lesznek, például Taylor Swift.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
3: Robin éjjel dolgozik a Deák téren, egy robot takarít a budapesti metróban. Amikor az utolsó metrók is elmennek Budapesten, akkor a föld alatt nem áll meg az élet. Ilyenkor kezdődik az a néhány óra, amikor takarítani, ellenőrizni és karbantartani kell az állomásokat. A Deák Ferenc téren pedig már egy robot is besegít ebbe a munkába. A budapesti metróhálózat éjszakai üzemszünete valójában nagyon rövid. Hétköznap éjfél körül, hétvégén pedig hajnali 1 óra tájékán indulnak el az utolsó szerelvények, és onnantól a BKV munkatársainak nagyjából 3-3 és fél órájuk van arra, hogy elvégezzék a szükséges feladatokat, mielőtt reggel újra megindul a forgalom. Ebben a szűk időablakban segít most egy önjáró takarító robot a Deák Ferenc téri állomáson. A robot neve Robin, és éjszakánként az állomás nagy burkolt felületeit mossa tisztára. A beszámolók szerint Robin magyar fejlesztés, és kifejezetten olyan nagyforgalmú helyszínekre tervezték, mint a metróállomások, repülőterek vagy stadionok. A gép nem csak egyszerűen gurul előre-hátra, hanem önállóan tájékozódik, lidar, kamerák és különféle szenzorok segítik abban, hogy felismerje a környezetét, megtervezze az útvonalát, és pontosan tudja, hogy mely területeket tisztította már meg. Egy műszak alatt körülbelül 1500 négyzetméternyi felületet képes letakarítani, ami jelentős segítség a legforgalmasabb csomópontok egyikében. Egy feltöltéssel nagyjából 3 órát tud dolgozni, utána viszont hosszabb, legalább 12 órás töltésre van szüksége. A BKV-nál hangsúlyozzák, hogy Robin nem veszi el az emberek munkáját, hanem segíti azt. A takarítók továbbra is jelen vannak, felügyelik a működését és elvégzik azokat a feladatokat, amelyekhez emberi jelenlét kell. A robot inkább a nagy, összefüggő felületek tisztításában tehermentesíti a személyzetet. Ma már több mint 150 hasonló robot dolgozik különféle magyarországi helyszíneken, ez pedig jól mutatja, hogy a város működésében már nem csak a klasszikus megoldások jelennek meg, hanem a technológia is egyre látványosabban belép a hétköznapokba.
1: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És most! Rádió 1! Folytatódik!

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Taylor Swift és az Opelite például nem csak július 4-e miatt van nagy ünneplés az USA-ban, de Taylor Swift is most tartja az esküvőjét, hát most már a másnapi bulit a pénteki nap után.

0: játsszuk az igazi mai slágereket. Rádió 1.
1: Let me tell you the story of that guy. First you loved,

0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
1: Megszűnt az aradi vértanúktéri üveggyűjtősziget, már szedik a kajszét, hosszabb nyitvatartás a bácsalmási határát kelő helyen. Demeter Dia vagyok. Megszüntették az aradi vértanúk terén működő üveghulladékgyűjtő szigetet Kecskeméten. A döntést az indokolta, hogy a területet rendszeresen használták kommunális hulladék lerakására, írja a hírös.hu. Emellett az is gondot jelentett, hogy az élelmiszerüzlet közelsége miatt közegészségügyi szempontból sem volt megfelelő a hely. A portál kiemeli, a Széchenyi városban ugyanakkor továbbra is biztosította a nem visszaváltható üveghulladék szelektív gyűjtése. Már szedik a korai és középérésű kajszibarackokat, a hazai termés fele friss fogyasztásra, a másik fele feldolgozásra kerül. Magyarországon csak nem 5500 hektáron termesztenek kajszit, legnagyobb területen Bács-Kiskunban. Az idei termés mennyisége térségenként jelentősen eltér, mondta el a rádiunknak Mártonfi Béla, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara kertészeti tanácsadója.
2: Vannak termőtájak, ahol elég normális termés, és a fagy kevésbé érte, és a klímaváltozás kevésbé érte ezt a területet. Ilyen például a Somogyi vagy a Tolnai körzet némely helyen Pest megyében, de ugyanakkor a Dunatiszak közén Bács-Kiskun megyébe vagy Borsodaba üzemplénben ott nagyon fagykárok és lehűlés volt, úgyhogy ez a termés befolyásolja. Az utóbbi 5-6 évben nagyon nagy fagykárok érték ezt a területet, így az átlag termés olyan 6-7000 tonna körül volt. Idén hasonlóra számítunk, esetleg 7-8000 tonnával.
1: Meghosszabbított nyitvatartási idővel üzemel a Bácsalmás-Bajmok közúti határát kerülhely. A Bács-Kiskun vármegyei rendőrfőkapitányság tájékoztatása szerint a határát kerülhely július 3-ától szeptember 6-áig, péntektől vasárnapig, reggel 7 és éjfél között tart nyitva. A többi Bács-Kiskun vármegyében lévő határát kerülhely az eddig megszokott rendben működik. Új kukatároló épült Kiskun Félegyházán. A Molnár Béla utcai társasházak mellett alakították ki a területet, ahol a korábban rossz állapotú útszakasz is megújult, új aszfalt burkolatot kapott, közölte a város önkormányzata. Azt írják, a beruházásnak köszönhetően rendezettebbé vált a környezet, a megújult útszakasz pedig kényelmesebbé teszi a közlekedést. A napsütésé lesz ma a főszerep, csupán elvétve növekedhet meg átmenetileg kissé a felhőzet, számottevő csapadék sehol nem várható. A legmelegebb órákban 28-30 fok körül alakulnak a csúcsok, élénk erős lehet az északias szél. Holnap is többnyire derült napos időre készülhetünk, átmenetileg növekedhet meg kissé a felhőzet, záporok inkább csak a nyugati tájakon várhatók. Itt Bács-Kiskunban 30 fok körül alakulnak a csúcsok, élénk erős marad majd a légmozgás.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

csak igazi mai sláger megy. Negyed hét előtt járunk egy kicsivel, hát aki ilyen korán kell szombaton, annak biztos, hogy dolga van, Rádió Egyesek, ehhez pedig kitűnő muzsikákkal szolgálunk ebben az órában is. Sam Fett, Justin Bieber, Hypoton, Kashmir, Ed Sheeran és még sokan mások. Most pedig az a Ray Dalton, aki koncertezik, nem is olyan messze tőlünk. Jövő héten Ausztriában két fellépése is lesz, aztán Németország, Svájc. Ha valaki onnan hallgat minket, lehet, hogy elcsípi majd. Ez a Do It Again.

Rádió 1, csak igazi mai sláger, mert Justin Bieber és a Story, nagyon szeretjük ezt a dalt, és hogyha kell egy kis ébresztő így a kora reggeli órákban, akkor azt a férfit hozom, akinek a középső neve a holland butha megfelelője, Sam Feld és a Heart Like Mine.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
1: Kitüntetéseket vehettek át a kórház munkatársai, burkolatjavítás kezdődött a Betlen körúton, célzott fejlesztés a lovastáborokban. Demeter Dia vagyok. Az egészségügyi dolgozókat ünnepelték. Szemmelweis nap alkalmából többen elismeréseket vehettek át Hegedű Zsolt egészségügyi minisztertől. Az ünnepélyes díjátadón a tárca vezető elmondta, a magyar egészségügyi dolgozók tudása, embersége és elhivatottsága a hazai ellátórendszer legnagyobb értéke. Olvasható a Bács-Kiskun vármegyei oktatókórház közösségi oldalán. Az intézmény közölte, két munkatársukat is kitüntették. Boros Gábor a Kecskeméti Onkoradiológiai Központ sebész mellkas sebész főorvosa, az onkotím tagja Battyányi Stratman László díjban részesült. Mukkarami Mohamad Ali, a Kalocsai Szent Kereszt Kórház telephely sebészeti osztályának osztályvezető főorvosa pedig miniszteri elismerő oklevelet vehetett át. Burkolatjavítás kezdődött csütörtökön a Betlen körúton. A Kecskeméti Város Üzemeltetési Nonprofit Kft. Tájékoztatása szerint a Rákóczi út és a Ceglédi út közötti szakaszon dolgoznak mindkét haladási irányban. A munkálatok ideje alatt minden nap reggel 8 és délután 3 óra között szakaszos sávlezárásra számíthatnak az arra közlekedők. Az autósoktól azt kérik, fokozott figyelemmel és körültekintéssel közlekedjenek a területen.

0: tudatosságát szeretnénk fejleszteni. A kisebbeknek készülünk egy olyan táborral, aminek a fantázia neve ez a fókuszban a ló. Mindenféle tevékenység szerepel majd a tábor programjába, ami a lovakhoz köthető. És aztán lesz egy olyan táborunk, ahol pedig a kreativitásé lesz a főszerep. Itt inkább a művészetterápiás elemeket és az alkotást szeretnénk ösztönözni.
1: A napsütésé lesz ma a főszerep, csupán elvétve növekedhet meg átmenetileg kissé a felhőzet, számottevő csapadék sehol nem várható. A legmelegebb órákban 28-30 fok körül alakulnak a csúcsok, élénk erős lehet az északias szél. Holnap is többnyire derült napos időre készülhetünk, átmenetileg növekedhet meg kissé a felhőzet, záporok inkább csak a nyugati tájakon várhatók. Itt Bács-Kiskunban 30 fok körül alakulnak a csúcsok, élénk erős marad majd a légmozgás.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Rádió egy csak igazi mai sláger megy. A mikrofonnál Kismárti. Üdv mindenkinek. Ezt az órát is együtt tölthetjük. És most egy nagyon jó kis autóvezetős zenét hozok. Kashmir, a legendás amerikai DJ producer, Justin Bieber, Selena Gomez, Tiesto ott van az ügyfelei között. Ugye ő eredetileg a The Cataracs DJ producer csapatból ismert. Az elektronikus zenei műfajokon belül az Electro House, a Progressive House, a Future House, a Big Room House ott van a kisújjában. Utóbbi miatt a nagy zenei fesztiválokon például a Coachella, a Tomorrowland-en is bérelt helye van, és ezt a dalt most nagyon szeretjük tőle.

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Kiemelkedően fent van a púzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekelni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jók vagytok.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, a közvetlen folytatásban pedig egy amerikai szupersztár, aki jövő héten hozzánk elég közel fog koncertezni, Ausztriában lesz fellépése. Ray Dalton Blood Running jön nem sokára. Can't

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A Metalsheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja július 22-26 Debrecen. Campus Fesztivál. Armin van Buuren. Scooter. A teljes hazai élvonal és az összes Rádió 1 DJ. Július 22-26 Debrecen. Campus Fesztivál.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Unod a megszokott programokat? Van valami új Kecskeméten. Próbáld ki a sport és vadászati szimulátorunkat, ahol biztonságos környezetben élheted át az igazi adrenalin élményt. Tökéletes program barátoknak, családoknak, csapatoknak. Versenyezzetek egymással és élvezzétek a garantált jó hangulatot. Keresd minket a Facebookon és foglalj időpontot még ma. Shooting Point. Virtuális koronglövészet és vadászati szimulátor.
3: Itt a nyár, itt a júliusi ajánlatunk. Még több élmény, még több feltöltődés, még több olvasnivaló, még több kikapcsolódás. Két lap egy áráért. Keresse az újságárusoknál a Lakáskultúra, a Vidék Íze és az Automotor magazinok dupla ajánlatát. Most a magazin mellé egy korábbi lapszámot ajándékba adunk. Az akció július 31-ig vagy a készlet erejéig tart.
4: Fesztiválos Kunfehértón. Dash, Majka, Betonhofi, Halott Pénz, BSV, Jude Law, Pogányinduló, Pornograst, Bagosi Brothers, Bialex, Ele Junior és még sok más fellépő vár július 15-től 19-ig Kunfehértón, a Kínli Fehértón Fesztiválon. További info és jegyek fehértone.hu.
5: Az Auchanban mindig megéri tankolni, mert a mindig alacsony üzemanyagárak mellett most 10% kedvezményt adunk a következő bizalomkártyás áruházi vásárlásodhoz. Részletek az auchan.hu per kuponakció weboldalon. Irány az Auchan, spórolj okosan!
6: V6-os motor, 639 lóerő.
7: Eres modellek hallatán felpestül a véred?
6: Akkor látogass el a Brill Kft. Audi szalonjába július 4-12 között, hogy elsők között találkozhass az új Audi RS5 modellel, és esélyes legyél az értékes ajándékok egyikére. A nyereményjáték részleteit keresd a brillkft.hu weboldalon. Brill Kft. Kecskemét, Halasi út 32.
8: Július 30. augusztus 1. Summerfest. Kecskemét legnagyobb gasztro és zenei fesztiválja. Azaria, Dash, Majka, Valmár, Kowalski meg a Vega és még sokan mások. Július 30. augusztus 1. Benkő Zoltán Park. Második Kecskeméti Summerfest. Jegyek oneticket.hu.
0: Kövesd a Rádió 1 gong Facebook oldalát facebook.com/Rádió 1 gong és hallgass minket online weboldalunkon www.radio1gong.hu.
1: A Rádió 1 gong nem hagyja cserben a hallgatóit hétvégén sem. Minden szombaton 10-től 14 óráig Kormos Zsolt hozza az igazi mai slágereket itt a Rádió 1 gongon. A Rádió 1 gongon.
9: Üdv mindenkinek, aki éppen pihenés közben hallgatja a Rádió 1 gongot. Jó, hogy együtt rádiózunk. Üzenjenek ismerőseiknek, köszöntsék fel barátaikat, mondják el nekünk, ha közlekedési dugót látnak. A forró drót 0676-414-010.
1: Rádió 1 gong. Hétvégén is csak igazi mai sláger megy.
0: Reklámot hallottak.
1: A Rádió 1 gong legfrissebb hírei.
10: Partnerséggel támogatják a tudatos pályaválasztást, bővölt a Kefag ZRT eszközparkja, megvan az év fagylaltja. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. A tudatos pályaválasztás és a továbbtanulás támogatása. Ez a célja annak a stratégiai együttműködési megállapodásnak, amelyet a Neumann János Egyetem és a Katedra iskola kötött. Közös pályaorientációs programok, szakmai események és tájékoztatók is részei a megállapodásnak. Ezek segíthetik majd a katedra diákjait abban, hogy megalapozott döntést hozzanak jövőjükről, írja közösségi oldalán a Kecskeméti Felsőoktatási Intézmény. Kiemelik, az egyetem kiemelt figyelmet fordít arra, hogy a tanulók megismerjék a felsőoktatás és a munkaerőpiac kínálta lehetőségeket. A katedra diákjai emellett a felvételi eljárás során intézményi pontokat is érvényesíthetnek a Neumann János Egyetem szabályzata alapján. terepjáró gépjárművekre szerelhető gyors beavatkozó tűzoltó egységekkel bővült a KEFAG ZRT eszközparkja. A 4 erdőtűzoltási gyors beavatkozó berendezést a társaság 4 hagyományos erdészeti egysége kapta meg. A cél, hogy a KEFAG ZRT vagyonkezelésében lévő erdő és vegetáció tüzek esetén az utómunkálatokban, a tűzőrzésben és a gyors helyszíni beavatkozásokban még hatékonyabban tudjanak részt venni, olvasható az erdészet honlapján. A gyors beavatkozási egységeket egy határon átnyúló projekt keretében szerezték be. Megvan az év fagylaltja. Az idei versenyen 5 kategóriában 72 fagylaltot értékelt a zsűri. A fődíjat a budapesti Mikrokozmosz fagyizó Szólea Fantázia nevű alkotása nyerte el, mondta el a rádiónknak Erdély Balázs, a Magyar Cukrász Ipartestület szakmai elnöke.
11: Egy fejmentes kókusz szorbé, gyömbéres kurkumás mandarinos variegátóba, amiben még egy kis júzú és ananász is került, kókuszos ropogóssal is megszólta a fagyit, trópusú ízvilág nyert. Egy ilyen versenyre mindenki egy picit próbál előrukkolni valami izgalmas alapanyaggal, az összes Magyarországon őshonos gyümölcsöt is felhasználták. A som vagy a vacamóca volt különlegesebb, a balzsamecet és a nyári szarvasgomba is belekerült egy-két fagyiba. Egy ehető erdő kategóriát is hirdettünk, a lucpúderig vagy a luckéregig tölgymakot is tettek a fagylaltba, úgyhogy ez ilyen nagyon kreatív kategória volt.
10: A napsütésé lesz ma a főszerep, csupán elvétve növekedhet meg átmenetileg kissé a felhőzet, számottevő csapadék sehol nem várható. A legmelegebb órákban 28-30 fok körül alakulnak a csúcsok, élénk erős lehet az északias szél. Holnap is többnyire derült napos időre készülhetünk, átmenetileg növekedhet meg kissé a felhőzet, záporok inkább csak a nyugati tájakon várhatók. Itt Bács-Kiskunban 30 fok körül alakulnak a csúcsok, élénk erős marad majd a légmozgás.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, 8 óra után Balázsék extra pillanatai, most pedig kedvenc Taylor Swiftünk, ez a The Fate of Ophelia.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, Bibi Rexa, New Religion. Hát ez is egy olyan dal, amit először a Rádió 1-es DJ-k játszottak a Live Mixben, a World Is My Radio Show-ban, Diszkósít csapata is, Cookie is, aztán senkit nem hagytam ki a felsorolásból, és hát ugye a Rádió 1-es DJ-kkel most aktuálisan Ráckevén a Dunapart Fest-en lehet találkozni, szombatig tart a buli, gyorsan megnéztem, szombaton Joel Junior is fellép, Cookie Antonio, többek közt a Rádió 1 stage-en. Bibi Rexa, Faithless New Religion. Hát ha valamire, erre igazán sokat bulizunk a nyári szezonban.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
1: Megszűnt az aradi vértanúktéri üveggyűjtősziget, már szedik a kajszét, hosszabb nyitvatartás a bácsalmási határát kelő helyen. Demeter Dia vagyok. Megszüntették az aradi vértanúk terén működő üveghulladékgyűjtő szigetet Kecskeméten. A döntést az indokolta, hogy a területet rendszeresen használták kommunális hulladék lerakására, írja a hírös.hu. Emellett az is gondot jelentett, hogy az élelmiszerüzlet közelsége miatt közegészségügyi szempontból sem volt megfelelő a hely. A portál kiemeli, a Széchenyi városban ugyanakkor továbbra is biztosította a nem visszaváltható üveghulladék szelektív gyűjtése. Már szedik a korai és középérésű kajszibarackokat, a hazai termés fele friss fogyasztásra, a másik fele feldolgozásra kerül. Magyarországon csak nem 5500 hektáron termesztenek kajszit, legnagyobb területen Bács-Kiskunban. Az idei termés mennyisége térségenként jelentősen eltér, mondta el a rádiunknak Mártonfi Béla, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara kertészeti tanácsadója.
2: Vannak termőtájak, ahol elég normális termés, és a fagy kevésbé érte, és a klímaváltozás kevésbé érte ezt a területet. Ilyen például a Somogyi vagy a Tolnai körzet némely helyen Pest megyében, de ugyanakkor a Dunatisza közén Bács-Kiskun megyében vagy Borsodaba-Üzemplénben ott nagyon fagykárok és lehűlés volt, úgyhogy ez a termés befolyásolja. Az utóbbi 5-6 évben nagyon nagy fagykárok érték ezt a területet, így az átlag termés olyan 6-7 ezer tonna körül volt. Idén hasonlóra számítunk, esetleg 7-8 ezer tonnával.
1: Meghosszabbított nyitvatartási idővel üzemel a Bácsalmás-Bajmok közúti határát kelőhely. A Bács-Kiskunvár megyei rendőrfőkapitányság tájékoztatása szerint a határát kelőhely július 3-ától szeptember 6-án

0: Lesz ma a főszerep, csupán elvétve növekedhet meg átmenetileg kissé a felhőzet, számottevő csapadék sehol nem várható. A legmelegebb órákban 28-30 fok körül alakulnak a csúcsok, élénk erős lehet az északias szél. Holnap is többnyire derült napos időre készülhetünk, átmenetileg növekedhet meg kissé a felhőzet, záporok inkább csak a nyugati tájakon várhatók. Itt Bács-Kiskunban 30 fok körül alakulnak a csúcsok, élénk erős marad majd a légmozgás.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy most a folyton megújuló popstar színésznő Lady Gaga. Hát tessék, ebben is hasonlít egyébként Madonnához, akihez ugye nagyon hasonlítgatták a karrierje elején. Ez a megújulása, folyamatos megújulása való képesség, hát ez mind a kettőjükben ott van. És nyilatkozott azzal kapcsolatban, hogy nem nagyon hozza lázba az a fajta zene, amit kizárólag a mesterséges intelligencia készít, de szerinte az ember sosem fog kimenni a divatból.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Hát Rádió 1-esek, nálunk csak most indul be igazán az élet. Jön a Balázsék Extra, Balázsék Weekend, hétvégi vicces pillanatok. Én déltől jövök majd vissza a Daily Mix-el, és ma is lesz Top 50, 10 és dél között Györke Attilával. Találkozunk nem sokára.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a rádió egy bemutatja. Július 22-26 Debrecen. Campus Fesztivál. Armin van Buuren. Scooter. A teljes hazai élvonal és az összes rádió egy DJ. Július 22-26 Debrecen. Campus Fesztivál.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Adidas rajongók, figyelem! Még nagyobb területen, még több áruval és még több kedvezménnyel vár Kelet-Európa legnagyobb Adidas outlet üzlete a Premier Outletben.
3: Premier Outlet Budapest.
4: Világmárkák, világra szóló áron.
5: Na figyelj! Az előző készlet, elvitték. Most te jössz! Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
6: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a gália dinnye kilója csak 699 forint, a sárga barac kilója pedig csak 799 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
7: Készen állsz a napsütötte kalandokra? Kezd a nyarat a Decathlonban! Keresd az MH100 két személyes kempingsátrat 9.990 forintért a decathlon.hu webshopon, az abban vagy a Decathlon áruházakban, és szerezz sportos élményeket kedvező áron.
0: Reklámot hallottak.
1: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
8: Kövesd a Rádió 1 Gong Facebook oldalát, facebook.com/Rádió 1 Gong, és hallgass minket online weboldalunkon, www.radio1gong.hu.
9: Július 4-én Premium Beach Party és Audi találkozó Kecskeméten a Don Beach-en. Sztár vendég Chris Lawyer és Andro, ott lesz még Deep Fly Beats és Warren Beats. Jegyek elővételben a Kultix-en. Július 4, Don Beach, Kecskemét.
10: Újra épülnek a smaragd lakások. Ha biztos befektetést keres, a Körút Társasházban most 5% kedvezményt adunk minden ingatlanunkra, így olyan, mintha áfa nélkül vásárolna. Új építésű, energiatakarékos belvárosi lakások otthonnak vagy befektetésnek is kiválóak. Mi garantáltan visszabéreljük, és minden ügyintézést vállalunk. Az eladó lakásokat keresse weboldalunkon. www.smaragdapartman.com. Smaragd Investment Kft. Kecskemét, Homokbánya, Homokkő utca 1.
11: Az Auchanban mindig megéri tankolni, mert a mindig alacsony üzemanyagárak mellett most 10% kedvezményt adunk a következő bizalomkártyás áruházi vásárlásodhoz. Részletek az auchan.hu/kuponakció weboldalon. Irány az Auchan, spórolj okosan!
12: Fesztiválos Kunfehértón. Dash, Majka, Betonhofi, Halottpénz, BSV, Jude Law, Pogányinduló, Parnograst, Bagosi Brothers, Bialex, LL Junior és még sok más fellépő vár július 15-től 19-éig Kunfehértón, a Kínli Fehértón Fesztiválon. További info és jegyek fehértone.hu.
13: Nyári forróság, hűsítő árak. Péntektől vasárnapig minden növényárából annyi százalék kedvezményt kapsz, ahány fokot a hőmérő mutat. Oázis Kertészet, Kecskemét.
14: Szombaton és vasárnap is várjuk Kecskeméten az Oázis Kertészetben a Budai úton, a Nagy Tesco körforgalomnál.
15: Bármennyit is üt az óra, csobbanj a vadkertitóba. Új varázslattal vár a vadkertitó partja. Gyere hozzánk Solt vadkertre, ne legyél a barátunk. Tóparti élményekkel szeretettel várunk. Vadkertitó. Oázis a homokhátság szívében.
8: Kövesd a Rádió 1 Gong Facebook oldalát, facebook.com/Rádió 1 Gong, és hallgass minket online weboldalunkon, www.radio1gong.hu.
1: Ma is 17 órakor

0: Reklámot hallottak.
1: A Rádió egy Gong legfrissebb hírei.
2: Kitüntetéseket vehettek át a kórház munkatársai, burkolatjavítás kezdődött a Bethlen körúton, célzott fejlesztés a lovastáborokban. Demeter Dia vagyok. Az egészségügyi dolgozókat ünnepelték. Szemmelweis nap alkalmából többen elismeréseket vehettek át Hegedű Zsolt egészségügyi minisztertől. Az ünnepélyes díjátadón a tárca vezető elmondta, a magyar egészségügyi dolgozók tudása, embersége és elhivatottsága a hazai ellátórendszer legnagyobb értéke. Olvasható a Bács-Kiskun vármegyei oktatókórház közösségi oldalán. Az intézmény közölte, két munkatársukat is kitüntették. Boros Gábor a Kecskeméti Onkoradiológiai Központ sebész mellkas sebész főorvosa, az onkotím tagja Battyányi Stratman László díjban részesült. Mokkarami Mohamad Ali, a Kalocsai Szent Kereszt Kórház telephely sebészeti osztályának osztályvezető főorvosa pedig miniszteri elismerő oklevelet vehetett át. Burkolatjavítás kezdődött csütörtökön a Bethlen körúton. A Kecskeméti Város Üzemeltetési Nonprofit Kft. Tájékoztatása szerint a Rákóczi út és a Ceglédi út közötti szakaszon dolgoznak mindkét haladási irányban. A munkálatok ideje alatt minden nap reggel 8 és délután 3 óra között szakaszos sávlezárásra számíthatnak az arra közlekedők. Az autósoktól azt kérik, fokozott figyelemmel és körültekintéssel közlekedjenek a területen. A munkálatok várhatóan két hetet vesznek igénybe. Lovasterápiás táborokban segítik a sérüléssel élő gyerekeket. Mintegy 80 autizmussal élő, tanulásban akadályozott, mozgássérült, látás, hallássérült vagy éppen pszichés problémákkal küzdő gyermek kap célzott, személyre szabott fejlesztést, mondta rádiónknak Bozori Gabriella gyógypedagógus lovasterapeuta, a Fóti Lovasterápiás és Oktatóközpont vezetője.
3: Lesz egy olyan táborunk, ami a pszichológiai lovasterápiás alapokra épül. Itt a résztvevőknek az önállóságát, éhatékonyságát szeretnénk fejleszteni. A kisebbeknek készülünk egy olyan táborral, aminek a fantázia neve ez a fókuszban a ló. Mindenféle tevékenység szerepel majd a tábor programjába, ami a lovakhoz köthető. És aztán lesz egy olyan táborunk, ahol pedig a kreativitásé lesz a fő. Itt inkább a művészetterápiás elemeket és az alkotást szeretnénk ösztönözni.
2: A napsütésé lesz ma a főszerep, csupán elvétve növekedhet meg átmenetileg kissé a felhőzet, számottevő csapadék sehol nem várható. A legmelegebb órákban 28-30 fok körül alakulnak a csúcsok, élénk erős lehet az északias szél. Holnap is többnyire derült napos időre készülhetünk, átmenetileg növekedhet meg kissé a felhőzet, záporok inkább csak a nyugati tájakon várhatók. Itt Bács-Kiskunban 30 fok körül alakulnak a csúcsok, élénk erős marad majd a légmozgás.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió egy összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja, Balázsék!
5: Anna, Júli, Sülike!
4: A szavazók kedvence, Ráskó Eszter!
5: Rákóczi Feri és
4: Balázs!
5: Micsoda család!
4: Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor! Reggeli műsor! Balázsék Extra!
6: 350 ezeret költ átlagban a magyar évente nyaralásra, és most már egyre többen kölcsönt kell, hogy felvegyenek. A magasabb végzettségűek közel 400 ezer forintot, az alacsonyabban képzettek átlag 271 ezer forintot említenek, hogy ennyit költenek egy évben körülbelül nyaralásra. Két éve elmentem legjobb barátommal kettesben Horvátban legény búcsúra. Mi úgy spóroltunk, hogy vittünk konzerves olajhalat, meg kenyeret. Skippeltük az első pár kajálásunkat, úgy voltunk vele, inkább igyunk, mint együnk. Persze azért piát is itthon vettük meg. Persze ez majdnem csődbe mentünk, mire haza kellett jönni. Egyébként az olajos halt olyan dögszag volt a szálláson, hogy nem tudtunk megmaradni.
7: Legalább nem csaltad meg az asszonyt.
6: Igen. Apusomnál spúrabb embert nem ismerek. Egyszer voltam velük nyaralni, soha többet. Minden ételt otthonról kellett vinni, előre megfőzve, kiszámolva. Gyerekek is voltak velünk, persze nehéz nekik nemet mondani. Amikor megláttak egy fagyizót, egy gombócot azért vett a négy gyereknek, azt ott a négy felé.
8: Egy darab gombócot.
6: Otthonról hozott műanyag porrakba. egészen durva. Mondom sem kell, hogy néztek ránk. Velük is volt több és sehova.
7: Azt hitték szerintem, hogy valami vallási gyülekezet, nem? Tehát ott szokott lenni ilyen szigor. Ez nagyon durva.
6: Nagyon égtem, amikor a velünk nyaraló baráti házaspár az étteremből mindenből csak egyet rendelt, és két evőeszközt. Aztán jártam úgy, hogy a házaspár lőítagja cápázott, ami azt jelenti, hogy mindenkinek kunyerált a kajájából, és végigkóstolt mindent, úgy lakott jól. Úgyhogy mostanra jutottunk oda, hogy egyedül megyünk nyaralni. De ennek már megvan a kifejezése. Cápázás. Megkosolhatom. Józsi, jelentek a térdre. Megcápázta a kaját. Elhiszed? Volt kolléganő férje, a majorkai nyaralása még faszenet is vitt, hogy ne kelljen ott venni. Ne csináld! De hát akkor ezért nyaral a kölcsönből a magyar. Hát itt a megoldás. Azért faszenet kivinni.
7: De mennyire már csak az jobb, hogy megvárod, hogy más abba adja a grillezést, és ellopott tőle. Az ilyen, tudod, még parázsló faszenet. Azt mondom, hogy ez szinte emelkedés ehhez képest.
6: Figyeld, horvátországi nyaralás. Ülünk a hotel előtt, megjön a magyar turistabusz. Ahogy leszálltak, egyből szedték ollóval a nejlonszatyokban levendulát a szálloda kertjét.
8: Ami ráadásul egy hét alatt érted elrohad.
6: Vacsorára elvitték a literes kecsöpöt és mustár, majd napközben másnap láttuk a strandon, hogy osztogatják, mint a békepipát. Egyik este megléptek a szálloda desszert részlegéről egy-egy tégely jégkrémmel. Illetve befejező napjukon az egyik párral kirakadták a hátizsákból a dekor, fabors és sószórod. Úristen, ne csináld, hogy elviszed a dekor, sószórod. Úristen.
8: Hát van, aki sörös korsókat lop, ugye?
7: Jó, részegen 20 évesen. Na, érted, nem pedig az. Ez ilyen alapon összeszedhetnék egy lakást amúgy a különböző hotelekből.
6: Két éve feleségem családjával mentünk Balatonra nyaralni, nem vettek autópálya matricát, mert az 4500 forint, inkább kis úton kellett döcögni. Visszafelé én pályán jöttem haza, 2,5 órát otthon voltam, ők 7 óra alatt értek haza.
7: De mennyit spóroltak?
6: Kis úton, mert felborult egy traktor, és nem tudtak sem erre visszafordulni. Mondtam nekik, hogy nagy üzlet volt a 4500 forint. Azóta nem nagyon megyünk együtt nyaralni. Lányom exének szülei ragaszkodtak a közös nyaraláshoz, minden nyáron autóval Görögországba. Lábuk alatt 2 zsugor ásványvíz, 1 kartonk tartós tej. Őrükben a nagy méretű kávéfőzőgép. Jézus Isten, így mész
7: nyaralni. És ugye, hogy ideologizálják. Én azt szeretem ezekben az emberekben, hogy ugye úgy jöttek haza minden, hogy gyűlöltek egymást, az utat, az egészet úgy, ahogy van, tudod, mert az alivel kiszállj a kocsiból, lezuhanyoz, és ne kelljen másikhoz legalább 2 napon keresztül hozzászólnod.
6: Igen.
7: És eltelik egy hét, és már elkezdenek róla így, tudod, így áradozni, hogy áj, de jó is volt az, és benned még ott van az a harag, hogy nem volt jó.
6: Hogy soha többet nem akarsz velük menni, igen.
7: Konkrétan.
6: Klasszikus baráti apartmanos nyaralás, mi vettük a drága húsokat helyben, mert váltva főztünk ebédet, a többiek csináltak tejfölös tésztát, meleg szendvicset, minden hozott anyagból. Első és utolsó volt. Lehet, hogy mi ritkán járunk, de akkor a segünk ki van nyalva. Ők minden évben mennek szartrágva. Ugye? Na ez sem mindegy.
7: De ő nem érzi ezt szarrágást, hogy azt érzi, hogy a világ legokosabb embere, aki átvert mindenkit, és téged tart egy nyomorultnak, amiért kifizeted a sok pénzedet azért, amit ő ingyen is megkaphat.
6: Egyébként igen, ő még egy kicsit lenéz téged.
7: Abszolút egy tékozló majom vagy. Ezt gondolja rólad, hogy azt hogy
6: a spúr sohasem tudja magáról, hogy spúr, illetve nagyon megdurván megideologizálja, hogy miért. Kicsit meg is győz. Kicsit meg is győz, hogy te vagy a hülye. Te gondolkozol rosszul.
7: Szerintem esténként úgy fel. Én biztos voltam. Nem. Én voltam ilyen házas pár anyara, és ők esténként tudni úgy feküdtek le, hogy 20 perc arra szántak, hogy alaposan kielemezték, hogy a többiek mennyire nagyképűek, és hogy mennyire szórják a pénzüket a semmire.
6: Közeli fagyizó 100 méter, fagyi 5 euró. Távoli fagyizó 1500 méter, fagyi 4 euró. Spúr, nagyapám szerint a fagyinál csak a séta esik jobban 40 fokra.
7: Jaj, de szeretem ezt.
6: Úristen, és csak sétálsz, és csak sétálsz, és tudod, hogy 1 eurót fogsz rajta, gyerek vagy, és nem érted, hogy miért kell annyit menni. Igen. Haverom, mikor az egész családra gyűjtötték egész évben az Auchan pontokat, hogy a nyaralás előtt abból vegyenek konzervételeket. Egész héten sóle, csülkös, bableves káposzta volt. Autóval az oda- és visszaút üzemanyag költségét megkilopták a céges teherautóból a munkát.
7: De amúgy gondolom, hogy milyen jól esik. Ősz a tengerparton, ezt a sólettet.
8: Egyrészt egy ilyen tipik nyári étel, ugye igen, jól igen, is
7: egy
8: esik.
7: Egy ilyen könnyű nyári étel.
8: Meg hát a konzerv sólett. Ma most jön a Jedi.
6: Vannak ismerőseim, akik rendszeresen elmennek Horvátországba nyaralni, akár többször is, de az üzemanyagot viszik magukkal kannába.
8: Mert az olcsó.
6: Kicsit sem balesetveszélyes. Tudod, telibe bárhat.
8: 2-20 literes hátul.
6: Biztos nem balesetveszélyes.
8: Egy néni, akinek minden étkezéskor fel volt kötve a karja, egyébként nem. Kiderült, hogy azért, mert a kötésbe volt betéve a háromszög kötésbe a doboz.
6: Jaj, ne!
8: Amibe a reggelinél bepakoltad meg.
6: Jaj, ne!
7: De akkor a lábát kötötte fel?
8: Oda több fért volna.
7: Egy nagyobb doboz.
8: A háromszögre kötöd a kendőt.
6: És berakszod. De van egy másik is nagyon kemény. Unokatesó még elmentek egy hétre Olaszba. Úgy, hogy otthon megfőztek előre egy hétre mindent, ételhordók voltak az autóban. Fater egyik haverja otthon felfújta a matracokat, és ezért doboz kocsival jött Bulgáriába, ezért mindenkinek 110 kell lehet menni, mert olcsóbb otthon felfújni, mint a strandon.
8: Mert ott kérnek érte egy euró. De van.
6: Bulgáriáig. Tudod, milyen messze voltam céges autóval Bulgáriában? Tudod, milyen messze van Bulgária kocsival? Matraccal a tetedem, ne csinálj!
8: Azért, mert a strandon egy euróért
6: fújjál. Fölfújod itthon.
8: Ezért itthon fölfújod.
7: De azért már miért nem egy kis csinálj szolgáltatást, hogy fújja fel mint a 20 embernek 10 euróért, és akkor utána pedig nyugodjon meg. Nem, hát nem értem.
8: Max fölfújott szájjal, érted?
7: Az az igazi hát... hozzáállás, az igazi Griswold hozzáállás. Neki állsz, aztán hadd szóljon.
6: Azt a mindeni gyerekek. Egy ismerősöm nem hajlandó tetőbox csomagtartót venni, mert kiszámolta, hogy egy magyar-horvát úton oda-vissza egy deciliter benzinnel többet fogyaszt az autó.
7: De akkor neki a feleségének sem szabad elhíznia.
8: Mert akkor, nem? Ugye? De... Ott is nő
7: Natikám,
8: a fogyasztás.
7: 7 kilóval több vagy, ez azt jelenti, hogy jövőre nem tudunk Lopárig elmenni, csak Hódmezővásárhelyig.
6: De azért nem veszel tetőboxot, mert egy decivel többet fogyaszt az autó, ne csinálják.
7: Az a legdurvább, amikor nem mennek el veled, hanem az van, hogy tudod, elindultok, akkor mentek vacsorázni, és azt mondja, hát én ma inkább itt maradok. És pontosan tudod, hogy nem azért maradott, mert valami baja van, hanem
6: jaj,
7: azért
6: maradott, és nehéz kezelni. Mert akkor te ülsz egy olcsóbb, amit nem élvezel, mert rossz minőséget kapsz, el akarod elvinni a drágába, akkor inkább meghívod, azt nem fogadja el. Ez nehéz. Egyébként ez egy kifejezetten nehéz helyzet. Ugyan. Ha véletlenül olyan csapattal mész, olyan társággal, akikkel nem megy, akkor
8: de jó
6: baráti
8: társaságban az nem működik, hogy figyeljetek, tudjuk, hogy kinek mire van pénze.
6: De jó barátoknál ez kimered mondani.
8: Akkor
6: gyerekek, mit okajálunk?
8: Ebben
6: így van.
8: Mi megyünk abba.
6: Szerintem az működik.
7: De nem de. Arról beszélünk, hogy mire van pénze, hanem hogy ő a fejében mit él meg. Mert ugye nagyon sokszor az van, hogy így elképzeled azt, hogy együtt lesztek ott. Mindenki jól fog érezni magát, mindenki nagyvonalú lesz, mindenki azért jön, hogy ez az egy hét, az róluk szóljon. És akkor megérkeztek, egy csomó emberre rátelepszik, hogy a külföldi szorongás, nekem ilyen is volt, hogy elmentem emberek, és külföldön máshogy viselkedett, mint belföldön. Mert volt rajta egy ilyen, nem érezte magát biztonságban. És akkor utána teljesen más személyiséget ismertem meg, és ő már nem akart mindenhova elmenni, már ott már nem akart mocorogni.
8: Hát de azért nem akart, mert nincs rá pénz.
7: Vagy... van rá pénz, és nem akart rá költeni.
6: Igen,
7: ott.
6: De szerintem ez akkor van, amikor egy olyan társága vagy, aki még nem volt. Ha már állandó társaságod van, ott kialakul. Ott abba is belefér, gyerekek, nem kajálunk, menjetek nyugodtan, szétváltok. Ez akkor van, amikor még összeáll egy csapat, és nem ismered még annyira őket, vagy új a csapat, és ott jössz ki rá, hogy fú, ez nagyon szarágó, az szórja a pénz, ez így gondolkozik, ez úgy gondolkodik. Szerintem jól bevet régi barátokkal, már nagyjából tudod, hogy ki mibe van, meg ki hogy van, nem? A sűrű
7: jártok. Ezt még azzal lehet megfejelni, különben, hogy ki mikor kell és mikor fekszik. Még ez egy ilyen másik dolog.
6: Ez is figyeled?
7: Hát nem, az, nektek nem volt ilyen, hogy közös apartmanban laktatok, és akkor az egyik ilyen mániákos a 6:00-kor azt mondta, hogy ő már kirakja a törölközőt a strandra azonnal.
6: Nem nagyon nyaralok apartmanban.
7: Na, nekünk volt.
6: Ráadásul közösen barátokkal.
7: Pláne
6: nem. Azért
7: nyaralás,
6: nem azóhista nem vagyok.
7: 20-an mentünk nyaralni, na, és igen. Akkor egy egész apartman házban mi laktunk.
6: Hát azt ne hívj nyaralásnak.
8: Óriási buli volt, figyelj, a végén.
6: Nyaralásnak.
7: Volt mulatság. Az volt, hogy Péter és az én baráti köröm egyesült egy nyaralás erejéig, soha többet azóta sem.
6: Na, ezt mondom, ha túl nagy egyesülések általában nem szülnek jót. Nem szülnek jót. És akkor ugye úgy érzed, hogy elrabolják az idődet, elrabolják az energiádat, alkalmazkodhoz kell valaki, ez, akit még nem akar strandra menni, nem akar
7: barátnőmet is elakadták rabolni.
6: Én ilyenkor nagy ellenállóvá vagyok. Állválok, nem hagyom magam elrabolni. Se az időmet, se az energiámat nem adom. Hogy megfeleljek valakinek, és elmenjek egy olyan programra, csak azért, mert nem merek nemet mondani. Biztos, hogy nem. Biztos,
7: hát
6: hogy
7: ez
6: nem.
7: Ez is
6: azonnal lázadok.
7: Igen, ez is nagyon rossz, amikor ők ugye diktálnak egy tempót, amikor neked menni kell valami, ezt is utálom, meg azt is utálom, amikor valaki ez a csendes ellenálló, tudod, de csak pont annyira ellenáll, hogy neked legyen a lelkismeret furdalásod.
6: Igen, hogy... van a sok fajta típus van, igen. A rohanós állandóan diktálós, attól megőrülök. Az 2 perc alatt trónfosztjuk. Tehát az nálunk
7: idő. Jó, onnantól kezdve meg van sértődve, és utána
6: nagyon meg van sértődve, nagyon duzzog. Igen, és többet nem szólal meg, csak látod, hogy morcos.
7: Igen.
6: De már nem jó a csapi-kapi.
7: És a felesége simogatja a hátát.
8: Nyugodj meg, drágám.
6: Igen, és duzzogva csendesen 8-kor elmegy egy múzeumba, ahova senki nem megy vele.
8: Mert ő dolgozott az, hogy neked legyen kulturális programod, érted? Ő fölkészült.
7: Hoppá, nézd csak oda Ferenc arcára.
6: Mert ez Ferenc. Mert elmondom neked, hogy ez Ferenc.
8: Nálunk így. 8:00 indulás.
7: Ezt most komolyan mondod.
8: 9 óra már a következő. Micsoda?
6: Ferivel 7-kor nem vagy a reggelinél, áruló vagy. Ott senki vagy.
8: Senki
6: 7 óra 10-kor, ha nem vagy a szálloda aulájában, nem vagy sehol.
7: De mi ez a belső motiváció? Mi ez a sátáni hang, ami benned szól,
8: azért,
7: hogy azonnal
8: mert
7: menni
8: mész kell? Látni a világot, nem pedni a tengerparton.
6: Tudod, mekkora héderelő vagyok a napágyon egy koktéllal a kezembe? Tudod, mennyire egyedül menne a, Feri a velem nyaralna?
7: Hát, ne pedig menne sok. Így voltam készül, hogy ez állandóan ment valahova.
8: Hát persze, gyerünk, csináljuk, ott vagyunk, érted? Hát most nem mész ki
7: de
8: minden
7: ez az életközepi válság odóta van így,
8: nem,
7: csak
8: ez világéletemben így volt. Ha már kimegyek valahova, akkor azt nézzem meg, legyek a részese, ismerjem meg a kultúráját.
6: 10:30-kor olyan részegen fekszek 2 kajpirinnyával a medence szélén, hogy el nem tudom, és mindegy, hogy még még 4B52-t azonnal.
8: Menjetek most nyugodtan, jövök mindjárt!
6: Igen.
7: De ez azért van, mert olyan sokáig voltál karanténban új kígyóson, hogy most már így muszáj látnod a világot?
8: Úgy van, hogy csak disznókat láttam, érted?
7: Visszafogtak.
8: Muszáj
7: az volt, hogy
6: be akarja hozni. Igen. Na gyorsan fejjük még Ákos, az utazó majom Ákos, hogy segítsen nekünk, hogy akkor most egy kis luxussal hova menjen a magyar olcsón, ami luxus. Jó? Egy kis
8: luxus?
6: Luxusba olcsón. Hello Ákos, jó reggel, ciao.
9: Hello, sziasztok, jó reggel.
6: Hello. Segíts nekünk, hova menjünk, ha nem hitelből megyünk, és van egy kis pénzünk, ami nem olyan drága, mint amennyire gondoljuk. Mi most a felkapott?
9: Ilyen például az egyik legfelkapottabb a Maldív-szigetek mostanában.
8: Na, hogy menjünk?
9: Ami igazából, hogyha belegondol az ember és számolgat, akkor nem is annyira drága. Tehát mondjuk egy jobb resort szigetre, ami mondjuk a Villa Park, 700 000 forintért lehet már 4 főre, tehát egy egész családnak 7 éjszakát foglalni, ez teljes ellátásos ár. Nyilván a repülőt az hozzá kell számolni, ami mondjuk fapadossal az kb. 700 000, normál légitársasággal pedig olyan 1 millió körül van. De erre azt szoktam mondani, amikor mondják, hogy milyen drága repülőjegy, hogy igen, de a Maldivoknak is ide kell jönni, hogyha jönnek mondjuk a Balatonra, tehát nekik is ugyanolyan drága. Viszont az állásárakban pedig már nincs olyan nagy különbség, tehát azért 100 000 forintért egy jó 5 csillagos hotel teljes ellátással már azért nagyon nehezen lehet találni a Balatonon például. És itt ez pedig a Maldív-szigeteken simán foglalható, úgyhogy itt már olyan nagy különbség nincs mondjuk egy Törökországhoz képest, aminek mondjuk az ilyen kezdő ára az ilyen 800 000 körül van, de mondjuk egy jobbat már inkább ilyen 1 millió 2 körül lehet foglalni, és akkor úgy van vele az ember, hogy akkor lehet, hogy még spórol egy kicsit, és akkor el tudja mondani, hogy ő volt a Maldívon.
7: De minket nem ez érdekel, 20 000-ből? Hova?
9: Oké, 20 000-ből, napi 16 000, napi 16 000 forintért lehet óceánjárókat foglalni, és most ez nyilván nem a környezetvédőknek a legjobb lehetőség, de másoknak viszont akár mediterrán, akár karib térségben, és ebben benne van a borravaló, benne vannak az adók, benne vannak az illetékek. Ez egy 14-18-20 emeletes óceánjáró hajók, ami rengeteg ingyenes program van, mozik, színház, 8-10 étterem, ahol bárhol lehet szinte enni, ebbe benne van az ellátás is, különböző szigeteken köt ki minden nap.
6: Ez mennyi, ez napi 20-ból megvan? Tehát
9: hát napi 16-tól van.
6: Napi 16.
9: Igen, igen.
8: De jó, de ez már belső kabin. Belső kabinos.
7: Lenne azt a hajó a rotor mellett.
6: Igen.
9: Hát de mondjuk Feri, neked pont tök mindegy, mert azt mondtad, hogy te csak aludni mész a szállásra.
8: Ez akkor így igaz. Ez így igaz.
7: Kapsz egy ilyen mozgó koporsót, aztán jó éjszakát.
9: Belül nem mozog egyébként annyira, még a széle az jobban mozog, úgyhogy még jobb is a belső kabin.
6: És most mi a felkapott?
9: Ezt nem gondolnák sokan.
6: Magyarok hova mennek? Horvátország?
9: Omán
6: tényleg?
9: Omán. Hát Horvátországban nyilván mennek mindennél többen, mint ahogy eddig mentek, tehát idén is rekord lesz. Ez ugyanolyan, mint hogy senki nem megy a Balatonra, és ott is teltház lesz. A Horvátországgal is ugyanez a helyzet, de ami meglepő most az Omán, az egy új úti cél. Albánia például az most felkapott lett az elmúlt néhány évben, és ez folytatódik. A Kanári-szigetekre most sokkal több lehetőség van eljutni, illetve az utazási irodák is most beindultak, és van egy cseh-lengyel utazási iroda, aki Magyarországra betette a lábát, és valódi akciókat kínál last minute-ben, ami nekik jóval ár alatt értékesítik ezeket az utakat, de stabil cég, tehát nem kell attól tartani, hogy becsődöl. Most például a mai kínálat az 400 000 forint helyett Kréta 89 000, vagy teljes ellátással Szicília 439 000 helyett 99 000. Ezek repülős utak, transferrel, mindennel, tehát ezek tényleg...
6: Szállás, mondani, repülő, hogy... fejenként 99 000-ből Szicília?
9: Igen, ez az az utazási iroda, aki 200 000 alatt kínálta az utolsó jegyeket Zanzibárra félpanziós ellátással repülővel.
7: Ahonnan még most is haza akarnak jönni az emberek?
6: Gyalog. Stoppal Afrikán keresztül.
9: Ez egy tőke erős cég egyébként, csak most tette be a lábát így, vagy hát mostanában a magyar piacra, és lehet, hogy kicsit túlvállalták magukat, nem tudom, de a lényeg,
6: és direkt nyomotáron ráfizetéssel adnak utat, csak hogy velük utazzál.
9: Abban nem vagyok biztos, hogy azért, gondolom azért, mert nem bírták eladni ezeket a charterjáratokat, és inkább megtöltik.
6: Ja, értem, lenyom, hogy 99 000-ért az Szicília, nem tudom, azért az jó, szállással repülővel azért az elég erősnek tűnik.
7: Annyi, Mafia Max megnyúz, de hát
6: igen.
9: Egyre szűkebb az olló, tehát az a típus olló, hogy nagyon picit kell hozzátenni, és sokkal jobb helyre lehet elutazni. Tehát régen ugye nyilván voltak ezek, még most is vannak, hogy Albániában, nem tudom, Krétára, Korfúra el lehet menni azért 40-50 000 forintért egy hétre rosszabb szállással, fapadossal, de hogy egy picit hozzátesz az ember, akkor most már sokkal jobb lehetőségek vannak, és ez korábban nem volt.
7: 800 000 forintból Nyíregyházán Egy évi nyaralsz.
6: Hát, micsoda, egy micsoda évi, házat veszel, izé, lovardával.
7: Erasmus, az gyakorlatilag.
8: Lóval együtt.
6: Lóval együtt.
7: De király. Igen. Minimum.
6: Ákos, nagyon köszi. Ciao, örülök, hogy hallottam a hangot. Vigyázz magadra. Köszi, Ákos. Hello, hello, hello.
4: Nyugalom, nyugalom.

0: A Rádió egy Gong legfrissebb hírei.
1: Partnerséggel támogatják a tudatos pályaválasztást, bővölt a KEFAG ZRT eszközparkja, megvan az év fagylaltja. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. A tudatos pályaválasztás és a továbbtanulás támogatása. Ez a célja annak a stratégiai együttműködési megállapodásnak, amelyet a Neumann János Egyetem és a Katedra iskola kötött. Közös pályaorientációs programok, szakmai események és tájékoztatók is részei a megállapodásnak. Ezek segíthetik majd a katedra diákjait abban, hogy megalapozott döntést hozzanak jövőjükről, írja közösségi oldalán a Kecskeméti Felsőoktatási Intézmény. Kiemelik, az egyetem kiemelt figyelmet fordít arra, hogy a tanulók megismerjék a felsőoktatás és a munkaerőpiac kínálta lehetőségeket. A katedra diákjai emellett a felvételi eljárás során intézményi pontokat is érvényesíthetnek a Neumann János Egyetem szabályzata alapján. Terepjáró gépjárművekre szerelhető gyors beavatkozó tűzoltó egységekkel bővült a KEFAG ZRT eszközparkja. A 4 erdőtűzoltási gyors beavatkozó berendezést a társaság 4 hagyományos erdészeti egysége kapta meg. A cél, hogy a KEFAG ZRT vagyonkezelésében lévő erdő és vegetáció tüzek esetén az utómunkálatokban, a tűzőrzésben és a gyors helyszíni beavatkozásokban még hatékonyabban tudjanak részt venni, olvasható az erdészet honlapján. A gyors beavatkozási egységeket egy határon átnyúló projekt keretében szerezték be. Megvan az év fagylaltja. Az idei versenyen 5 kategóriában 72 fagylaltot értékelt a zsűri. A fődíjat a budapesti Mikrokozmosz fagyizó Szólea Fantázia nevű alkotása nyerte el, mondta el a rádiónknak Erdély Balázs, a Magyar Cukrászipartestület szakmai elnöke.
2: Egy fejmentes kókuszszorbé, gyömbéres kurkumás mandarinos variegátóba, amiben még egy kis júzú és ananász is került, kókuszos ropogóssal is megszólta a fagyit, trópus ízvilág nyert. Egy ilyen versenyre mindenki egy picit próbál előrukkolni valami izgalmas alapanyaggal, az összes Magyarországon őshonos gyümölcsöt is felhasználták. A som vagy a vacamóca volt különlegesebb, a balzsamecet és a nyári szarvasgomba is belekerült egy-két fagyiba. Egy ehető erdő kategóriát is hirdettünk, a lucpúderig vagy a lucvéregig tölgymakot is tettek a fagylaltba, úgyhogy ez ilyen nagyon kreatív kategória volt.
1: A napsütésé lesz ma a főszerep, csupán elvétve növekedhet meg átmenetileg kissé a felhőzet, számottevő csapadék sehol nem várható. A legmelegebb órákban 28-30 fok körül alakulnak a csúcsok, élénk erős lehet az északias szél. Holnap is többnyire derült napos időre készülhetünk, átmenetileg növekedhet meg kissé a felhőzet, záporok inkább csak a nyugati tájakon várhatók. Itt Bács-Kiskunban 30 fok körül alakulnak a csúcsok, élénk erős marad majd a légmozgás.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: A hit extra pillanatai. Ez a Balázsék extra.
5: 11 évesen pelenkába járnak iskolába a svájci gyerekek. Tessék, itt tartunk, a hanyatló nyugat. Nem hagyjuk, hogy elérje Magyarországot.
6: Szerintem ez azért
5: a magyar gyerekeket a tanároknak. A tanároknak feladat a pelenkát cserélni. A probléma súlyosságára reagál az egyik iskola vezetője. Szülői találkozót szervez, hogy tájékoztassa a szülőket a helyzetről. Valamint, hogy felszólítsa őket a nyári szünet alatt, oldják meg a szobatisztaságot.
7: Már, hogy 11 éves korukba.
5: Vevő vagyok a vicces megfejtésre, de aztán azért próbáljuk meg komolyan megfejteni, hogy mi az oka ennek, hogy 11 éves érett társadalomban elvileg, azt mondhatjuk, felvilágosult érett társadalom a Svájc. Svájc ugye 11 évesen pelenkába járnak a gyerekek óvodába. Bekakilnak, be is
7: jönnek.
5: Bocsánat, iskolába, igen.
6: Abból nem esik ki az iPhone.
5: Igen, abból bele tudsz pakolni a sonkát, remény, meg a lil csokoládét, meg a milka csokoládét. Na de várjál, de akkor ott valami nagyon el van rontva 11 évig, hát nem? Vagy nem szoktatják őket szobatisztaságra.
6: Nagyon más most a szobatisztaságra szoktatás amúgy is, mert az van, hogy nagyon kényelmesek a pelenkák. Tehát, hogy régen ugye nem volt kényelmes, mert ezeket a nagy ilyen anyagdarabokat rákötött.

0: a gyerekre, és nem volt benne jó lenni, de már most olyan technológiával készül a pelenka, hogy már nem zavarja a gyereket, sokszor
1: nem,
0: mi
1: nem
0: van benne.
1: Nem azt, hogy egy telepisült pelenkában van olyan élethelyzet, amikor azt mondod, hogy ez jó.
0: Nem, hát gyerek, nem azt mondom, hogy jó, hanem azt mondom, hogy nehezebben jönnek le a kicsi gyerekek róla, mert tehát régen ez mondjuk egy éves volt, most már mondjuk elhúzódik jobban, mert van, aki óvodában is még küzd
1: ezzel. De a szülőnek mi a jó benne? Azt magyarázd meg, mert hogy én szülőként nekem az egy öröm volt, amikor nem kellett végre pelenkázni, hanem megtanítottad hát bilire pisilni a lányodat, meg a fiadat, és utána ez elindult saját magától. Mi a jó abban, hogy 11 évesen még hordoz az a pelenkát?
2: Na de nézzük a gyakorlatot. Tehát matekorán bejön a kis Julien, és azt mondja a tanár, ki szart be? És a kis 11 éves kisfiú jelentkezik, miért nem olyan kisfiú, és akkor ott a tanári asztal mellett tisztába rakja. Hát nem ülnek egész nap abba, gondolj, ez a gyerek nem szoba tiszta, ugye, amikor bekakil a kisgyerek, azt
1: tisztába teszed. És a tanár majd ezt
2: megcsinálja. A tanárok, akkor a Svájcban a tanárok teszik tisztába a 10-11 éves gyerekeket.
0: Azért durva,
2: hát ez nagyon durva.
0: 11 évesen már a diszkóban ácsorogtak a nyíregyházban a gyerekek, hogy...
2: Na jó, azért az korai, igen, ott korán
0: érted.
2: Igen, vezették az autót, itták a konyakot és táncoltak a diszkóban.
0: Két helyről volt keresettük. Mire beszélünk?
2: Igen, de hogy már a tanárok is panaszkodnak, és azt mondják, hogy a mai kényelmes alsóneműkhöz annyira hozzászoknak a gyerekek és a szülők, hogy neki kell őket tisztába rakni, ezért egy másik iskola szórólapon ad hangot a véleményének, miszerint nem a tanárok feladata ezzel foglalkozni, és kérik a szülőt, hogy tanítsák meg a 10-11 éves gyerekeket arra, hogy szobatiszták legyenek. Mi van?
1: Hát srácok, egy hallgató elküldte, hogy itthon is kapható 8-12 éves gyereknek, tehát 40 kilós gyereknek, 54 darab egybe csomagolt észre.
2: Na de az lehet, hogy annak,
0: nem, az
2: aki...
0: nem a commerce.
2: Igen, tehát lehet, hogy beteg, vagy gerincsérül,
1: nem
2: tudod, vagy nem, tehát, hogy valamilyen olyan szervi baj van, tehát az arra tudom elképzelni.
0: Nem a Tokió Hotel van rátéve, hogy azért...
1: Hát nézd már meg két ilyen táncoló, ugráló gyerek, ha ez egy ilyen egészségügyi pelenka lenne, mint amiről te beszélsz, hogy egyébként beteg a gyerek és kell, akkor azért nem így.
2: De akkor a svájci szülők mit mondanak? Nem az én felelősségem, a gyerek magától megtanulja? Nem az én dolgom majd valahogy rájön? Vagy, tehát, hogy miért? Azek a pedagógus szervezet elnöke, Dagmar Rössler, hogy a probléma már túlmegy minden határon, fel kell venni a kapcsolatot a szülőkkel, és elmagyarázni nekik a helyzet súlyosságát és a felelősségüket a kérdésben. Tehát ez egy létező probléma Svájcban, hogy 10-11 éves gyerekek nem szobatiszták. Hát azért ez egészen megdöbbentő.
0: Nem tudom elképzelni, mert 11 évesen egy olyan gyerek, akinek nincsen neurológiai problémája, meg úgy egyáltalán, nézzetek a szép futó fiúkat, hello, erre fussatok. Na, de szóval, de igen,
2: hogy... Svájcban a szülők olyan személyzetet keresnek, akik iskolás gyermekeik mellé hajlandók pelenka cserét végezni. Megnőtt a pelenka méretek eladási aránya. Egyes szülők kimondottan olyan személyzetet keresnek, akik tisztába teszik a 8-10 éves gyerekeiket. Szerintem ez gondolod a gyereknek
0: én
2: milyen megalázó?
0: A szülőként ez arról szól, hogy nem tudják elengedni a gyereket. Nem tudják túltenni magukat arról, hogy nagy lett a gyerek, hogy önállósodik, és szeretnék minél tovább ebben a státuszban tartani, hogy ők ugyanazok a gondoskodó szülők lehessenek, a gyerekek meg gyerekek.
2: Tehát a szülő tartja gyereken a gyereket, és ezért késlelteti. De gondolod, ez a gyerek mit él át? Most gondolod, egy osztályban mondjuk egy még pelenkás 10 évesen. A többi valahogy isteni csoda, de Svájcban szobatiszta lett. Azt gondold el, hogy ez a gyerek az mit, azt hogy bántják, azt hogy molesztálják, az mit mondanak neki, milyen szekálásokat él át, mert 10 évesen ő még pelenkás, ha nem mindenki pelenkás az osztályban. De neki teszed a gyerekedet csak azért, hogy gyereken tarts.
1: És a matekóra kellős közepén kijössz, és átpelenkáztatod magad úgy, hogy a másik 30 gyerek ezt végignézi.
2: És a tanárnak, vagy be kell vinned a WC-be, és a svájci tanárnak kötelessége bepelenkázni a 10 éves gyereket. Hol tartunk? Azért ez nagyon durva. Szegény gyerek? Hát leginkább a szegény gyerek, nem?
0: Ez sehogy sem áll össze a fejemben.
2: Nekem már... sem, nagyon megdöbbentő, de a hír igaz, több helyen utána néztünk, tehát ez semmi kamu nincs benne.
0: Ja, azt nem értem, hogy ezzel a gyerekkel mondjuk történik valami, tehát hogy tegyük fel, tehát nyilván, tehát ilyenkor már ugye van egy ilyen szexuális érés része is a személyiség. Hát ugye 11 évesen már az nagyon kíváncsiak a fiúk, hogy akkor ez azt jelenti, hogy egy ilyen élethelyzetben elkezd kialakulni a vonzalma dolgokhoz, eseményekhez, és ez azért befolyásolja azt, hogy te tehát, hogy a te magadról alkotott képed az mi?
2: Hát
0: és
2: hogy ne?
0: Neked az a képed, hát, hogy te nem tudsz még önállóan vécére sem menni.
2: Hát hogy ne? És gondolj, egy tesi órát, egy átöltözés, persze. Vagy mit kap a többi gyerektől, aki mondjuk tényleg szobatiszta, igen.
0: De azt lehetően kézzel, hogy nem kapott semmit, mert nyilván Svájcban történik, mert nem pedig...
2: Nem engedik? Na, de hát, én azért gyerekeknél el tudom képzelni, hogyha valaki éppen bekakilt és 10 percig azért szarszagú, akkor azért a többi gyerek az, ha még Svájcban vaszok, akkor is szóvá teszi.
0: Lehet, hogy Svájcban nem szarszagúak a gyerekek,
1: hanem hát, igen. Milka csokit, az ország független.
2: Milka csokit és Lindl szagú csokoládézatot kakillak.
0: Károly, te vagy az?
2: Igen.
0: Akkor menjünk.
2: Abban lehet valamit. Tehát írja valaki, hogy a ismerős anyuka 11 évesen a fiának még törli a fenekét. Tehát ebben, ne, ebben az lehet, amit te mondasz, hogy a sokszor a szülő és gyermek státuszba tartja a gyereket, mert egyrészt úgy kontrollálja, kettő azáltal tud még szülő maradni. Tehát jó, amit mondasz, Eszter, hogy a szülő tehet róla.
1: Hogy, hát de az a szülőnek jó?
2: Nem, hát a szülő érzi a saját fontosságát. Ja, a gyerek felnő, te már nem tud kontrollálni, te már nem tud irányítani.
0: Elveszted ezt a fajta intim kapcsolatot a gyerekkel.
2: Elveszted a kontrollálást. Minél inkább tovább gyerekbe tartod, annál jobban tudod még kontrollálni. Annál jobban még te tudod
1: ilyen
2: neki...
1: Ilyen áldozatok árán is, hogy tönkreteszed a gyereket és a saját életedet is.
2: A kontrolláló szülő sokszor nem tudja, hogy mi az áldozat. Vagy hogy mit követel.
0: Például nálunk is vannak ilyen dolgok, csak nem ilyen brutálisak. Például aki nem tanítja meg a gyereki cipőfűzőt kötni, mert azért, mert hogy ő hogy függjön tőle, hogy tudod, mikor megy el, meg hogy én ilyet már láttam például.
2: Hogy az a kontroll, hogy nem tanítod meg cipőt fűzni, mert hogy akkor te kell, hogy bekösd a cipőjét?
0: Igen, igen.
2: Én ezt sose értettem meg, mondom, hogy hát nem jobb, ha minél több dolgot tud önállóan csinálni. Például Benny elkezdett egyedül közlekedni, mi annyira imádtuk, mert megint azt gondoltuk, hogy egy plusz olyan dolog, hogy jön, megy, buszra ül, megtanulja és csinálja. Nyilván meg kellett várni az időt, minden gyereknél máshogy jön el.
0: Találkozunk Kusturicében.
2: Igen. Hol vagyunk nyaralni? Törökországban. Ugye tudod a térképet? Igen. Ugye kitalálsz, Feri, egyik. De nem, minden ilyennel felsóhajt az, hogy de jó, már ezt is csinálja. Jaj, de jó, más se kell. Úristen, már nem jó. Jaj, de jó, már lefűrik egyedül. Jaj, de jó, már fölöltözik. Hú, már beköti a cipőt. Hú, már közlekedik egyedül. Hát minden ilyennel napról napra szebb és gondtalanabb az életed. Én ezt nem értem, megmondom őszintén, hogy mi a jó az ilyen típusú gyermekszinten tartásban.
0: Hát ez az embernek a lelki világától függ, hogy őt miben van, meg hogy miben érzi jól magát, mert nagyon sok embernek az a legnagyobb teljesítmény az életében, hogy szülő tud lenni, abban a legjobb.
1: Hát de és akkor ugye minél távolabb kerülsz ettől.
0: Igen, de felnőtt gyereknek a szüleinek lenni, az már nem olyan, ott már felnőttek vagytok egy kicsit mind a ketten. És ugye itt
2: az már nem olyan izgi, nem?
0: Mert nincs meg az a távolság, volt a nagy bölcs, okos, szerető, körbeölelő minden vagy, az univerzum maga, hanem ott már akkor ilyen kritikai dolgok megfogalmazódnak.
1: Hát engem meg pont a büszkeség feszített, mikor egy-egy ilyen állomást elértünk, nem? Hogy már nem kell pelüssózni.
2: Milyen menő.
1: Már nem kell bekötni a cipőt. Igen. Egyedül öltözik. Hey, milyen szülő vagyok.
2: Micsoda, az első buszúton érted, követtem a buszt, és vedeltem a pezsgőt.
1: Közlekedik.
2: Nem kell végre. Igen, ez tök nagy dolog, hogy megy egyedül, vagy hogy közlekednek egyedül.
0: Én annyira büszke a lányomra, voltunk múltkor a hotelban, és késsel villával vágta, figyelj, a virslit. Hát ilyet nálunk senki nem csinál.
1: Megfogod a...
2: Ezt komolyan mondom, hogy lett ez én úri gyerek?
0: Én is mondom, hogy itt valami van. Volt az a turné, tudjátok.
2: Megtanulta, látta, hogy a többiek, hogy ez a késsel villával.
1: Tőlem nem látott ilyet.
0: Komolyan, de késsel villával megette a virslit. Figyelj, egy úri gyerek.
2: Mert volt sokszor lebukás, meg megcsalás, meg párkapcsolati téma, az ugye mindig volt, és sokszor megcsináljuk. De az egyik ilyen netes oldalon szembe jött velünk egy sztori, és ebben a formában érdemes róla beszélni, amikor is titkokról van szó. Ugyanis két hónapja történt, írja egy nő, megosztva egyébként ezt a kis hát, családi esetet ott mindenkivel, amikor lefeküdtem, leküldtem a gyereket a tisztítóba. Jár még valaki tisztítóba?
1: Hát csomóan.
2: Szokás szerint kiürítettem ruhák összes zsebét, és a férjem öltön zsebében találtam kettő darab színházjegyet.
0: Szóval kiderült, hogy meleg?
2: Döbbenten néztem, abban biztos voltam, akkor nem velem volt színházban. Próbáltam visszaemlékezni, és mi volt azon a két héttel korábban szerd este. Aztán eszembe jutott, aznap hazaszólt, hogy sokáig kell benn maradni a munkahelyén. Ne várjam. Hoppá. Heteken át félre figyeltem a férjem viselkedését. Egyre erősödött bennem a gyanú, hogy bizony az én drága párom megcsal engem. Napközben számtalanszor nem beszél fel a telefonját. Este soha nem ér haza 8 előtt. Ott vannak a gyakori túlórák is. Aztán, mintha megérzett volna valamit két hete, feltűnően kedves lett
1: vele. Oh.
2: Aztán az egyik nap beállított két színházjeggyel. Amikor letette az asztalra egyeket, azt hittem elsírom magam. Majdnem elárultam magam, nem tudom, mire várok, nem akarom megmondani, hogy tudom. Na de, hogy milyen témát csinálunk ebből, amit még nem csináltunk, ugye, hogy a titkok a párkapcsolatban, és ami úgy titok, hogy nem titok, nem megcsalás, nem félrelépés, hanem mi az, amit a párod titokban csinál, és nem tudja, hogy tudod.
1: Nekem például szent meggyőződésem, hogy amikor ugye megszületett Panna, pont akkor csináltuk ezt a leszokós, cigiletevős kihívásunkat,
2: igen.
1: Lekopasztottam a hajadat, mert ugye kibírtam a fél évet, de a fél év után én még tartottam magam egy kicsit, de titokban már
0: három
1: akkor,
0: nap.
1: Hát körülbelül, de akkor én már dohányoztam. Na most a béka tuti, hogy észrevette. Tehát olyan nincs, hogy nem veszel észre egy nem dohányzó emberen, hogy újra elkezdett dohányozni, még ha a kilószámra zabáltam is a rágottod, mikor hazaértem.
0: Szerintem azt tette észre, hogy illatos a lehelletet, tud, az lett gyanús.
2: Gyanús volt.
0: Mi ez a mentolasszag?
1: Végre nem
0: szalonna szagodon, Feri.
1: De hogy például nekem ő se szólt. Pedig tuti, hogy tudta.
0: Nem akarok neveket mondani. De hogy van egy rokonom, aki soha nem kér a bajnot, viszek haza, tudod enni. Tehát, hogy ízére még, nem, köszönöm, ette ízére. És múltkor vittem haza egy tál susit, egy ilyen nagyot. És egyszer csak azt hallottam, hogy mert az illető nem volt tájékozott a sushi kultúrával kapcsolatban, és azt hitte, hogy egy nagyon szép ilyen marcipán rúzsa van a szélén a sushi tálnak, és bekapta egybe. És majdnem mentőt kell hívni, de csak ennyit mondanék, úgyhogy igen, ez a nem tudom, hogy miért nem vállalom fel mások előtt, hogy én is kíváncsi vagyok az ízére új dolgoknak című.
2: De az is jó kérdés, hogy miért csinál titokban, ha kiderülne, se biztos, hogy szólna. Ugye?
1: Hát ilyen.
2: Tehát, hogy te csinálsz miért valami titokban, de közben, ha tudná a párod, sem lenne baj, hogy ő mondjuk ezt tudja, és lehet, hogy nem is zavarná. De te mégis valamiért szégyelled, vagy titokban csinálod, vagy nem akarod neki elmondani.
1: Hát, mert saját magad, tehát te
2: magad előtti szégyelled?
1: Össze. Igen, igen, a dohányzás például klasszik ilyen. Vagy az ital.
0: Mi a tiéd?
2: Az én titkom mi? Uh-huh. Hogy mit csinálok én? Hát ezt nem tőlem kell megkérdezni.
0: Hanem
2: hát a Viki, hogy mi az a titok, amit én hogy tudom-e titkát, amit ő nem tudja, hogy tudom?
0: Nem, fordítva.
2: Én azt sem venném észre, szerintem a másik lakásba mennék be egyszer.
1: Volt már ilyen,
2: ugye?
1: Hogy lefeküdtél aludni, sziasztok!
2: Mindig ugyanaz ember jött haza. Igen, látom, de hogy én annyira béna vagyok ezekben. Hogy én
0: könnyű átverni téged?
2: Én szerintem igen. Tetkókat se veszem észre, azt mondja, Viki, a tetkókat. A feleségem titokban ASMR videókat nézeget, nem tudom, minek titkolja, mert nagyon nem zavar, de valamiért csak magának tartja. Ő titokban videókat nézegetes, de ő tudja a feleségéről. A feleségem titokban gyilkos filmeket néz, nem tudja, hogy tudom, férgyilkosságok, stb. Gábor.
1: Csaba pisilés.
2: Csaba pisilés.
1: Nagyon sokan írják, hogy tudják
2: a párjukról.
1: Tudják az urukról, hogy oda
2: végzi. Hogy oda pisil?
1: Igen.
2: Egyébként az addiktív.
1: Mi az, hogy de komoly?
2: Nagyon addiktív.
1: Mi az, hogy de komoly?
0: De ti is a Csaba pisilnél.
2: Nagyon sokszor, de nem otthon, nagyon sokszor.
0: De
1: hova pisilsz?
0: Ezt nem hallottam.
2: Nem hallottad?
0: Ezek soha nem hallottam.
1: Kérdezd meg az uradat.
0: Az én uram az nagyon tisztességes ember, az ilyet nem csinálna.
1: Az nem, azért tisztességes, mert nem mondja.
2: De nagyon sokszor.
1: Az egy olyan kényelmi faktor, érted, hogy...
2: Ha nem vagyok ott, például dolgozom, vagy forgatási helyszíneken, vagy valahogy, nagyon
1: hát
2: sokszor.
1: Itt például
2: nagyon
1: csak ugye egy baj van, hogy közös a kézmosónk.
0: Azt akartam mondani, hogy majd egyszer előlépek, hogy álltok egymás mellett a kézmosó felett. Most ez egy olyan információ, ami egészen más színezet lett a kapcsolatunk.
2: Szálloda? Viccelsz? Csak a mosdó.
0: Van egy furcsa rossz érzésem az egészen kapcsolatban.
2: Igen, a haverom kapott egy kis hintőport a mosdókagy oldalára, így bukott le, hogy Csaba pisil. Nagyon, és nagyon rá tudsz kattani. Csak mondom a férfitársaknak, hogy aki elkezdi, vigyázzatok.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Idén is megkapja Budapest a nekijáró fesztivált. A Rádió 1

0: Jr., 이어미너, 쿠키, 언토니오, 윌콕스, 이 슬롭디베기. 누나 버드페스트, 에서너 히텐, 랏케빈. 부다페스트를 힙니다. 바로스 이브 불리어 어 누나 버튼, 어 라디오 에게.
1: műsor ajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Fantasztikus ajánlatokkal folytatódik a vásár a Jysknél. Most 20-50% kedvezményt kínálunk számos foterre, és 50-70% kedvezményt számos fekvőbetétre. Vásárolj a legközelebbi Jyszk áruházban, vagy online a jysk.hu-n. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Gré energiahatékony légkondicionálók és hőszivattyúk hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Gré légkondicionáló. Az otthon nyugalma. Akár 10 év garanciával.
4: Na figyelj! Az előző készlet? Á, elvitték! Most te jössz! Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól! Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
5: Új fejezet a spórolásban. Megérkeztek a Lidl pontok. Szkenned be Lidl pluszkártyát és gyűjt a pontokat vásárlásaiddal, majd váltsd be őket ajándéktermékekre vagy számlavégi kedvezményekre a Lidl plusz alkalmazásban. Lidl. Igazán megéri.
6: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
1: Reklámot hallottak.
7: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
8: Július 4-én Premium Beach Party és Audi találkozó Kecskeméten a Don Beach-en. Sztár vendég Chris Lawyer és Andro. Ott lesz még Deep Fly Beats és Warren Beats. Jegyek elővételben a Kultix-en. Július 4, Don Beach, Kecskemét.
9: V6-os motor, 639 lóerő.
10: Eres modellek hallatán felpestül a véred?
9: Akkor látogass el a Brill Kft. Audi szalonjába július 4-12 között, hogy első között találkozhass az új Audi RS5 modellel, és esélyes legyél az értékes ajándékok egyikére.
10: A nyereményjáték részleteit keresd a brillkft.hu weboldalon.
9: Brill Kft. Kecskemét, Halasi út 32.
11: Szuperakciók az Alföld áruházban. Mutassa be a megfelelő törzsvásárlói kupon 10.000 forinttól és 20% engedményt adunk minden teljes árutermékre. 7.000 forinttól pedig 15% kedvezmény jár a másik kuponnal. Ezeken kívül még 20-30-40%-os nyári vásárral is várjuk. Vásároljon kedvezményesen szombat 16 óráig az Alföld áruházban.
12: Nyári forróság, hűsítő árak. Péntektől vasárnapig minden növény árából annyi százalék kedvezményt kapsz, ahány fokot a hőmérő mutat. Oázis kertészet, Kecskemét.
13: Szombaton és vasárnap is várjuk Kecskeméten az Oázis kertészetben a Budai úton, a Nagy Tesco körforgalomnál.
14: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja?
15: Mindenben ott van egy kis darab Infineon.
14: Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés.
15: Mi így építjük a jövőt.
14: Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes családbarát és megbízható munkahelyet.
15: Légy te is a csapatunk tagja.
14: A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy? jelentkezés@infineon.com.
16: Fesztiválos Kunfehértón. Dash, Majka, Betonhofi, Halott Pénz, BSV, Jude Law, Pogányinduló, Pornograst, Bagosi Brothers, Bialex, LL Junior és még sok más fellépő vár július 15-től 19-ig Kunfehértón, a Kínli Fehértón Fesztiválon. További info és jegyek fehértone.hu.
7: A Rádió egy gong nem hagyja cserben a hal-

0: Rádió 1 gongon. A Rádió 1 gongon. Üdv mindenkinek, aki éppen pihenés közben hallgatja a Rádió 1 gongot. Jó, hogy együtt rádiózunk. Üzenjenek ismerőseiknek, köszöntsék fel barátaikat, mondják el nekünk, ha közlekedési dugót látnak. A forró drót 0676 414 010.
1: Rádió 1 gong. Hétvégén is csak igazi mai sláger megy.
2: Reklámot hallottak.
1: A Rádió 1 gong legfrissebb hírei.
3: Megszűnt az aradi vértanúktéri üveggyűjtő sziget, már szedik a kajszét, hosszabb nyitvatartás a bácsalmási határát kelő helyen. Demeter Dia vagyok. Megszüntették az aradi vértanúk terén működő üveghulladékgyűjtő szigetet Kecskeméten. A döntést az indokolta, hogy a területet rendszeresen használták kommunális hulladék lerakására, írja a hírös.hu. Emellett az is gondot jelentett, hogy az élelmiszerüzlet közelsége miatt közegészségügyi szempontból sem volt megfelelő a hely. A portál kiemeli, a Széchenyi városban ugyanakkor továbbra is biztosította a nem visszaváltható üveghulladék szelektív gyűjtése. Már szedik a korai és középérésű kajszibarackokat, a hazai termés fele friss fogyasztásra, a másik fele feldolgozásra kerül. Magyarországon csak nem 5500 hektáron termesztenek kajszit, legnagyobb területen Bács-Kiskunban. Az idei termés mennyisége térségenként jelentősen eltér, mondta el a rádiunknak Mártonfi Béla, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara kertészeti tanácsadója.
4: Vannak termőtájak, ahol elég normális termés, és a fagy kevésbé érte, és a klímaváltozás kevésbé érte ezt a területet. Ilyen például a Somogyi vagy a Tolnai körzet némely helyen Pest megyében, de ugyanakkor a Dunatiszak közén Bács-Kiskun megyébe vagy Borsodabaüzemplénben ott nagyon fagykárok és lehűlés volt, úgyhogy ez a termés befolyásolja. Az utóbbi 5-6 évben nagyon nagy fagykárok érték ezt a területet, így az átlag termés olyan 6-7 ezer tonna körül volt. Idén hasonlóra számítunk, esetleg 7-8 ezer tonnával.
3: Meghosszabbított nyitvatartási idővel üzemel a Bácsalmás-Bajmok közúti határátkelőhely. A Bács-Kiskun vármegyei rendőrfőkapitányság tájékoztatása szerint a határátkelőhely július 3-ától szeptember 6-áig, péntektől vasárnapig, reggel 7 és éjfél között tart nyitva. A többi Bács-Kiskun vármegyében lévő határátkelőhely az eddig megszokott rendben működik. Új kukatároló épült Kiskun Félegyházán. A Molnár Béla utcai társasházak mellett alakították ki a területet, ahol a korábban rossz állapotú útszakasz is megújult, új aszfalt burkolatot kapott, közölte a város önkormányzata. Azt írják, a beruházásnak köszönhetően rendezettebbé vált a környezet, a megújult útszakasz pedig kényelmesebbé teszi a közlekedést. A napsütésé lesz ma a főszerep, csupán elvétve növekedhet meg átmenetileg kissé a felhőzet, számottevő csapadék sehol nem várható. A legmelegebb órákban 28-30 fok körül alakulnak a csúcsok, élénk erős lehet az északias szél. Holnap is többnyire derült napos időre készülhetünk, átmenetileg növekedhet meg kissé a felhőzet, záporok inkább csak a nyugati tájakon várhatók. Itt Bács-Kiskunban 30 fok körül alakulnak a csúcsok, élénk erős marad majd a légmozgás.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás legismertebb családja, Anna Júli Sülike, a stand-up királynője, Ráskó Eszter, Feri bácsi és Balázs! Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék Extra!
6: Hát azt mindannyian tudjuk, hogy én egy önfeláldozó típus vagyok.
7: Hívhatjuk így is, igen. Igen, igen. Mondhatjuk ezt
8: más
7: is.
8: Kultúrkörben más, ezt nem így hívják.
6: Ezt úgy hívják, hogy Balek.
8: Úgy van.
7: Igen. Igen.
6: Az elmúlt 20 évben egyébként én nagyon sokat fejlődtem ilyen tekintetben, tehát hogy most már nem minden esetben, nem, most már nem minden esetben helyezem mások érdekeit a magam elé, meg most már hajlandó vagyok a saját érdekeimben konfrontálódni is egyesekkel, de az kétségtelen, hogyha mondjuk elesett embert látok, hogyha valaki segítségre szorul, akkor én vagyok az első, aki mozdul. Ha nem szorul segítségre, akkor is én vagyok. Tehát, hogyha valaki mondjuk egy idős ember megáll az utcán, és úgy megáll egy kicsit pihegni, akkor én rögtön oda lépek, és megkérdezem tőle, hogy jól érzi-e magát, vagy éppen készül elájulni, de hogy én ettől egy picit jobban érzem magam, vagy jobb embernek érzem magam, a fene tudja.
8: Szoktak veled kiabálni, hogy hagyjon békén!
6: Hagyjon békén!
9: Ne lopja el a pénztárcámat! Ismerem a fajtáját!
6: Egyébként meglepően gyanakvóak az emberek. Tehát nem tudom, hányszor ajánlottam fel már idős embernek, aki vonszolta maga után a csomagját, hogy segítek felvinni, meg elkísérem, sose élnek a lehetőséggel. Na mindegy. Szóval...
8: Vajon miért?
7: Igen.
6: Mentem be hát a férjemhez, ezt nem titok, neki a nekünk a Stefánia úton van egy helyünk, egy sörkert, és hogy leszálltam a buszról, a Stefánia út közepén láttam egy kerekesszékes bácsit, aki ilyen nagyon lassan haladt. Hát rögtön felcsillant a szemem. Hát gurult, igen, gurult. Hajtotta magát. Hajtotta magát, de nagyon-nagyon körülményesen, nagyon nehezen. Úgyhogy így azonnal tele lett a szívem vágyakozással, hogy én akkor ezt az embert most megmentem, és akkor eltolom oda, ahova szeretne.
7: Jézus Mária, már rosszul. Azt figyelj, ez egy amerikai film már konkrétan. Egy Ben Stiller, vagy nem is tudom.
8: Nem akarok sehova menni.
7: Adam Sandler azonnal, tudod.
6: Hogy miért szenvedne szegény igen. ezzel?
7: Miért gurulj el lassan? Megy az idő.
6: És így odaléptem a bácsihoz, és kérdeztem tőle, hogy hát segíthetek-e, hogy hova szeretne eljutni. És akkor nagyon kedves volt a bácsika, elmondta, hogy őt a szomszédja hozza le ilyenkor naponta egyszer egy kicsit így levegőzni, és hogy ő igazából a sarokra szeretne egy kicsit kimenni, mert akkor ő oda úgy kiül, és akkor úgy nézelődik. És úgy tudod, hogy nagyon megvoltam, hogy bácsi, kedves.
7: Kiül a sarokra bácsi. Nézelődni?
6: Igen.
7: Hogy szeretne elmenni
6: hát,
7: hogy nézelődni?
6: Igen. Hát, hogy úgy történjen vele valami.
7: Stefánia sok nézelődő nincs, de hogy kiül a sarokra, és számolja hát
6: neki ez
7: a trolit.
6: Ez a napi program, hogy a szomszédja kisegíti a szobából, leviszi a lifttel, és akkor ő úgy kimegy, és akkor valahogy elevickél a sarokig, és akkor ott nézi az embereket, a forgalmat, és akkor történik vele valami. És míg mentünk, és így toltuk, és így beszélgettem, mert ilyenkor nyilván beszélgetek is az emberekkel, hogy egy kicsit így ventilláljon, hogy hát elmondta, hogy hát azért jön ki, mert hogy ott, most otthon ül, bámulja a négy falat, nemrég kapcsolták ki az áramot.
7: Mert Jézusom, ez megint milyen sztori.
8: Olyan barántottak bele, Júli.
7: Jézus Isten, igen.
8: Ekkor
7: kikapcsolták az áramot?
6: Áramot, mert hogy hát a nyugdíjából nem tudtak kifizetni, és tudod, borzasztó.
7: Gyere közelebb egy kicsit, amikor
6: rettenetesen rosszul éreztem magam, mire kiértünk a sarokra, hogy itt van ez a szegény ember, 70-80 éves, elmondta, hogy neki egyébként van két fia is, az egyik külföldön él, a másik az rá se nyitja az ajtót, tehát mire elértünk, úgy nagyjából 100...
7: Azt a mindent, hadd, és a két perc hallgatom azt, hogy ne.
8: És öngyilkos akarok
7: lenni. Milyen megölöm magam.
8: Jó, páros öngyilkosság keleteket lesz, veled megyek.
7: Együtt ugrunk, keleteket tologatni itt a Stefánián.
6: 100 métert haladtunk, és nekem már gombóc volt a torkomban, hogy lehet egy ember ennyire szerencsétlen nyomorult. Hogy
7: annyira tudom, mi a vége.
6: Öregségére, ilyen körülmények között kell élnie, ilyen szerencsétlenül. És tudod, így toltam el, így a glória, így csillogott így a fejem fölött, toltam
8: ilyenkor
6: el.
8: Ilyenkor kicsit így megmentőbe teszem magad, ugye?
6: Hogyne, persze.
8: Hűssé válsz.
7: Véletlen kitoltam az útra, és nem vettem észre, hogy jött a troli. Betoltam a troli elé. Troli pedig százal elcsaptam. Hát most mondjátok meg, hibás vagyok.
6: Nem jobb neki.
7: Nem jobb neki. Azóta halott a bácsit, megöltem. Na is. Szenvedj
6: és itt a pont. Ennyi a sztori.
7: És egy kamasz jobbról agyonütött az öreget. Hát most mit tudtok csinálni? Szerintetek jól döntöttem? Taktyosan bőgtem a szemem, nem láttam, hogy jön a kamasz. De jó, milyen sztori lenne, úristen.
6: Szóval toltam a bácsit igen? szépen lassan, hogy tudjon nézelődni, és hosszasan tudjon beszélgetni. Ez egy ajándék idő neki. És hogy toltam el a Miro előtt, így láttam, így benéztem, tudod, ilyen üdvözölt mosolyjal, hogy mindjárt jövök, és a Miro kezében kettő darab pohár volt, tehát nem tudta úgy eldobni, vagy így letenni, de így láttam, hogy így kinyílik így a szeme. És így valamit így nyílik így a szája, hogy
7: kamasz! Troli!
6: Valami, tehát, hogy valami olyasmi, hogy ne!
7: Ugye, hogy Bor próbálta mondani, hogy ne!
6: Hogy ne!
7: Annyira tudom, mi a vége.
6: Ne. De nem foglalkoztam vele, mert nekem akkor éppen küldetésem volt.
7: Persze, hát persze, te megmentő voltál éppen.
6: Tolnom kellett a bácsit, és kitoltam a sarokig. Eljutottunk odáig, hogy én megadtam neki a telefonszámomat, hogyha esetleg szüksége van arra, hogy valaki bevásároljon neki.
7: Nincs
6: vagy
7: ilyen.
6: Arra.
8: Nagyon jó.
7: Nem létezik
8: az összes készpénzedet odaadtad, de...
7: Várjál. Na hát ez, igen, én nekem is csak egy kérdésem lett volna, hogy mennyi. Igen, jó, értjük, már láttam a sztori felénél. Igen, értem, mennyi volt az annyi? Várj, mesélj, hogy vezette föl, vagy hogy jött elő a pénz?
6: Nem vezette föl. Illetve hát tulajdonképpen úgy vezette föl, hogy minden nyomorát elmondta nekem, és én éreztem úgy, hogy nekem ezen az emberen segítenem kell.
7: Fura volt, amikor kiszállt a kerekesszékből, és áthúzta maga után a kerekesszéket az ebrán.
8: Vissza a helyére, és várta az új balekot.
7: Majd beült egy Volvo S60-asba, és elhajtott.
6: Szóval kitoltam a bácsit a sarokra, még ott beszélgettünk egy kicsit, és ott álltam egyik lábamról a másikra, és mondtam, hogy hát ha nem sérteném meg.
7: Akkor ez a 150 ezer forint készpénz, ami éppen nálam van, tegye el,
8: és ne adja vissza!
6: Elővettem a pénztárcámat, és volt benne 10 000 forint készpénz, és akkor ezt így odaadtam. És hogy is mondjam, tehát hogy kicsit azt vártam, hogy a bácsom azt mondja, hogy jaj, ne, aranyoskám, ne, hanem így nyúlt érte, és így eltette. De így tulajdonképpen úgy voltam vele, hogy
7: Mohó, de megértjük.
6: Nem is mohó, hanem hogy tulajdonképpen most találkozott először ilyen sztorival, és úgy meg is van lepve, tehát hogy ő ezt így félretette, kedvesen elköszöntünk egymástól. Megyek vissza, tudod.
7: A glóriával, még a fejedet, jó érzés ott van, hogy segítettél.
6: Szól az angyalok kórusa, és igen. Így visszasétáltam. A Mikihez így
8: beültem. A fölfelet 30 centivel.
7: Igen.
6: És így nézett rám, amiről is mondta, hogy könyörgöm, mondd, hogy nem adtál neki.
7: Ne csináld, mert aznap
8: te voltál a...
7: Mert hogy a bácsi legendás a környéken?
6: Igen.
7: Tényleg? Annyira te vagy. És te voltál aznap a negyedik valószínűleg.
6: Szóval, hogy mondta, hogy ő egy ilyen visszatérő jelenség ott a környéken, mindenkivel tologatja magát ide-oda.
7: Nagyon van egy ekkora forma az öreg. Milyen rafkós, érted?
8: És akit tud, leismersz.
6: Hogy jól ismerik már, mert hogy egy időben volt olyan, hogy mondjuk így... Például bement ilyen vendéglátóipari egységekhez, és akkor ott előadta az édesbús történetét, sokan megsajnálták, akkor meghívták erre
8: kis
6: arra.
8: Kis nagy fröccs.
6: Aztán híre ment a bácsinak, de hogy vannak, hát vannak még olyan balekok, mint én, akik nem ismerik a bácsinak a sztoriát. Úgyhogy hát az elején nem mertem bevallani a Mikinek, hogy
7: engem is. De tök jól megúsztad, azt hittem adta neki egy 20-as, vagy 50-et, vagy valamit, tudod.
6: Tehát hát egy 10-es.
7: Hát az még az egyébként istenes.
6: Annyi volt az összkészpénz.
8: Ja, de ha van nála, odaadja.
7: De ha van nála egy 20-as, odaadod?
6: Hát lehet.
7: Valószínűleg odaadod.
8: Nem lehetne, hazudj, biztos.
7: Biztos, hogy odaadod.
6: Hát odaadom, igen.
7: De egyébként a bácsi tényleg kerekesszékes, vagy nem is, tehát hogy simára beül reggel a liftbe, beül, beleül, gurul kettőt, kiszáll és elmegy. Tehát, hogy ő valóban mozgássérült?
6: Hát nem mozgássérült, mert hogy úgy hajtotta magát, hogy a lábát így előre tette, tudod? Tehát, hogy hajtotta magát a kerékkel is, és kitette a lábát, és
7: még
6: azzal is
7: látványosabban. A lábába hajtotta magát.
6: Igen, tudod, aki nem teljesen mozgássérült, azért a lábával.
7: Elmondom neked, hogy előbb futja le a 110 gátat, mint tehát ez ebbe ide a rozsdás mögött, hogy úgy száll ki a sarkon a kerekesszékből, hajtja össze, és tényleg ül be valami nagyon durva nyugati járműbe, mint a húzat.
6: Hát most már tudom, és tudod, Miro az sokkal rafkósabb, sokkal dörzsöltebb, mint én. És én mindig rácsodálkozik, hogy én hogy lehetek ekkora pancser, hogy én nem tudom, nekem rajta van a homlokomon, igen, ez, hogy gyertek és húzzatok le.
7: Nem tudom, mi van a homlokodon. De valami tényleg van.
8: Vagy nem is biztos, hogy a homlokodon,
7: nem
8: de
7: tudom,
8: valahol
7: van. De hogy,
6: hogy miért vonzom be mindig tessék? Ezeket az arcokat?
8: Hát nem vonzod mindig... be, ő mindenkibe bekóstol. Ő mindenkit megpróbál behúzni, csak te be is húzódsz.
7: Na de miért mindig
8: a
7: Juli? De miért nem te, miért nem én?
8: Azért, mert téged is megpróbál, csak mi tovább megyünk, mert látjuk, hogy
6: de
8: kamu.
6: Te első, tehát, hogyha ott áll egy kerekesszékes ember, az út közepén látod, hogy szöszmötől nem halad, akkor te nem lépsz oda azzal, hogy segíthetek, uram?
8: Ha segíthetek, uramig, igen, meg hogyha föl kell tolni a járdára, de nem fogod eltolni, érted, láthatóan.
7: Nem tologatok mozgássérülteket 500 méteren keresztül.
8: Segíteni segítesz egy bizonyos határon belül, de amikor már az jön, ott nekem azonnal bekattan egy ilyen jelző. De hogy, hát, amikor elkezdi sorolni, hogy jaj a gyerekeim külföldön, jaj nincs semmi, jaj izé, abban tudod, hogy annak az a vége, egy lelki nyomasztás, hogy ki énekelje a lóvét a zsebedből.
7: Kérdés nagyon fontos, hogy nem volt bankkártya terminál, nem volt nála? Tehát, hogy Apple Pay-el tudtál fizetni? PayPal Revolutot elfogadott a bácsi? Márkát váltott, shilling volt nála? Hogy. Nem, eleve az, hogy tolod 5 percig. Full szürel. Hova tolod? Minek?
6: De miért ne tolnám?
7: De miért? Miért?
6: Egy idős emberrel az ember nem ül le beszélgetni. Nem. Azt, miért nem?
7: De miért ülnek egy idős emberrel beszélgetni? Vagy idegen idős ember, hol ülök le vele beszélgetni? A zebrán, vagy az út másik oldalán? Miért ülnék le vele beszélgetni?
6: Hát mondjuk, ha leülök egy idős ember mellé a 7-es buszon.
7: Ja jó, mondjuk nem járok 7-es busszal, igen. Ritkán ülnek idős bácsik a kocsimban. De oké, leülsz beszélgetni. Megszólítod? Elkezdesz vele beszélgetni.
6: Nem tudom, én szerintem én tudatosan nem kerülöm a szemkontaktust. Tehát, hogy
7: így rá, nem, én azt hiszem, hogy te keresed, Juli. Tehát, hogy te inkább, igen, ahol segíthetek, keresel, odaülsz, beszélsz, tehát, hogy te házhoz mész kicsit a pofonért.
6: Így van.
7: De ez nem baj, tehát ez egy típus.
6: És tudjátok, volt bennem az az érzés, hogy kicsit úgy voltam vele, miután a Miró felvilágosított, hogy most így visszamegyek,
7: és
6: számon kérem a bácsit.
7: De akkor
6: hogy nem le... De nem, na. Nem.
7: Holnap megint, másnap megint eltoltam.
6: Elkezdtem mentegetni, hogy biztos nem ismerjük az egész képet, és te vagy rossz indulatú. És igazából neki tényleg szüksége van erre a pénzre, és volt egy ilyen önigazolás, egy ilyen mentegetés, hogy igazából nem én vagyok a hülye, hanem veled van a probléma.
8: Igen, hogy az egész világgal van baj.
7: Hogy még aztán ezt hízsit át is toltad a Miróra,
6: igen,
7: hogy...
6: Igen, hogy ennek az embernek tényleg szüksége volt ez segítségre, és képzeld el, hogy hányan mennek el mellette. És ez az ember valószínűleg nyomorog, és a Miró elkezdett röhögni, hogy nem... Ő egy szélhámos, és váltogatja a helyeit. Van, hogy kimegy a ligetbe, és akkor ott ül, és ott grasszál, és ott tolatja magát. Tehát, hogy ő egy ilyen visszatérő jelenség.
7: Feketőves tarháló, azt írják. Feketőves tarháló.
8: Igen.
7: Igen. Ma és minden segítséget van. Kérő kerekesszékes bácsi, de el kell küldeni a fennébe. Igen, elvette a bácsi a tízest, fölállt, és elfutott. Valószínűleg azért nem találtad volna meg. Hát ez kemény, nem tudom, ezeken olyan gyorsan átlátok valahogy, nem tudom miért. Tehát, hogy így fel sem merül a nem a segítés szándéka, hanem hogy, tehát, hogy tudod, ez nagyon gyorsan kiderül, hogy ez miről szól szerintem. Csak szerintem ilyenkor az ember egója, meg a segíteni vágyása, meg az önmaga egy kicsit nagyobb átétele elhomályosítja a reális érzékelő képességedet. Hogy de jó, én most segítek, és hogy milyen jót teszek, és hogy milyen jó vagyok. Tehát ez
6: én inkább valahol... úgy vagyok vele, hogy el tudom képzelni magam hasonló szituációban, amikor én vagyok kiszolgáltatott, én szorulnék rá más ember segítségére, és akkor, ha akkor is elsétálnának mellettem, az egy borzasztó szar
7: érzés. Te idealista vagy, mi realisták vagyunk a Ferivel, mi a bökkenőt keressük azonnal.
8: Mert tehát, a nagy többségben bökkenő
7: mert a nagy többségben bökkenő van. Te meg egy idealista vagy, aki tolod 600 méteren keresztül a Stefánián, végighallgatod a második világháborút az élettörténetét, majd legombolnak rólad pénzt, és valószínűleg még nem hiszel a Mirónak, talán még ha másnap látod, akkor már nem egy tízes, de még egy ötöst azért csendben. Még azért odaadsz, hogy jó, a Mirónak nem mondja. És még egy ötöst odaadsz.
6: De biztos, hogy van egy csomó jó szándékú embert, aki ugyanígy így
8: aki így
6: élnek.
8: Így átvernek.
6: Aha, igen.
8: Igen. Van, persze, hát ebből élnek, ha nem lenne, ha senki
7: én
8: nem adna.
7: Én szerintem nem így van. Akkor... Szerintem egy mozgássérült, aki jó szándékú, az nem kéreget. Abban sokkal nagyobb a büszkeség, ez megoldja, azt ne, annak ne adjál, azt ne nézd le, azt ne akart kifizetni. Tehát, hogy pont csántít a sztori nekem. Tehát pont nagyon nagy közhely, hogy mozgássérült és pénzt kérek. Szerintem nem kér pénzt. Tehát, hogy pont nekem azonnal föltűnő, hogy nem
6: hát
7: oké.
6: Egy valódi mozgássérült.
7: Mert nagyon-nagyon elemi ösztönökre hat. Mozgássérült vagyok, levénultam, adjál pénzt, szomorú a történetem, tudom, hogy kamu. Azonnal. Tehát, hogy nincs realitása. Mert aki valóban mozgássérült és van egy ilyen története, az ezt egészen máshogy éli meg. És pont azt vallja és gondolja és mondja, hogy igen, velem ez történt, de se kevesebb nem vagyok, se nem szorulok az ilyen típusú segítségre, és nem is fogok tőled pénzt kérni, mert megoldom, mert meg tudom oldani. Érted? Tehát, hogy pont nagyon nem stimmel a sztori. A legközhelyesebb sztori. Mozgássérült, rossz körülmények, és a gyerekeim, és a csadjább. Ajaj, ne. Akkor legyen valami eredetibb. Legyen valami, ami kicsit kell legalább gondolkoznom, amíg átlátok rajta. Nem? Tehát, hogy ez egy ilyen nagyon...
6: Levegőzni vitték le a bácsit.
8: Perccel, igen. És ki vitte le levegőzni?
6: Hát a szomszédja el is mondta. Hát ezért is mondtam neki, hogyha a szomszédja nem tudja levinni, vagy nem tudnak neki bevásárolni, akkor hívjon bizalom.
7: Hát akkor keresd meg, menj el, vásárolj ma be neki.
6: Én nem tudom, hogy hol lakik, hát csak ott van valahol a környék.
7: Menj a Stefániába, két kerekes alatt visszacsorral.
8: Ha megcsörrem ma a mobilod,
6: akkor kiparítom a szívet.
8: Ennél már az is őszintébb érted, hogy alkoholra kell. Vagy vitte, hogy Ferrarira gyűjtök. Én azt jobban szeretem.
7: Igen, igen. Igen, és ugye ezzel a hozzáállással tartjuk be ebben a helyzetben, amikor ugye valakinek adsz pénzt, aki kéreget. Ez érdekes helyzet.
6: De koldusnak te is szoktál adni, azt mondtad.
7: Azt is meg tudom mondani, ki az igaz és ki a nem. Azt is látod
6: rajta. Miből tudod?
7: Például, aki ilyen nagyon komoly mozgásszervi problémákkal van, kutyával van, gyerekkel van, az biztos, hogy koldus maffia. Semmit nem adok nekik. Tudom, hogy honnan hozzák őket, miért hozzák őket, hogy állnak ki a szélkámára, kiveszi el tőlük a pénzt, nem. Aki például fedél nélkül tárul, annak igen, mert az benne van egy szervezetben, egy hajléktalan szervezetben, és nekik szívesen, mert ő legalább tesz valamit azért, hogy árulja az újságot, és tudom, hogy igazoltan, mondjuk hajléktalan úgymond. Szóval, hogy szerintem van különbség. Nagyon nagy különbség van.
6: A kutyával több pénzt keres?
7: A kutya az egy persze. Egyrészt kirakja neki a kutyát, kettő szenvedteted a kutyát, mert pénzt az is tovább szenved. Aki gyerekkel koldul, az a gyereket is csinálja, és én pénzt adok neki, azzal a gyerekkel holnap is kijön. Úgy tudod megszüntetni, ha nem az pénz. Ha senki nem adna pénzt, nem jön neki holnap, és a gyerek megmenekülne. Hát ez a lényeg. Addig jön a gyerekkel, amíg én pénzt adok neki. Én nem azért nem adok pénzt, mert a gyereknek
6: mert
7: nem akarok. Azért nem akarok, adózni nem adok neki pénzt, mert így segítek a gyereknek. Mert ha senki nem ad, akkor nem küldik ki holnap.
5: És akkor egy

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Július 4. szombat. A Rádió 1 bemutatja a Soprófest nagy színpadon Daytime Party Metzger Viktóriával. Egy formabontó kezdés 17.15-től a Soprófest nagy színpadán. Majd érkeznek a legnagyobb magyar sztárok. A Well Hello, a Pogány Induló, a Halott Pénz és az est csúcspontján a 2000-es évek legendás elektronikus zenei formációja The Prodigy. Hajnal 1-től Rádió 1 M-Show,

0: mennyiségben, egy színpadon, egy napon, egy rádióval. Július 4-én Sopronban, Sopron Fest, a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
1: Kitüntetéseket vehettek át a kórház munkatársai, burkolatjavítás kezdődött a Betlen körúton, célzott fejlesztés a lovastáborokban. Demeter Dia vagyok. Az egészségügyi dolgozókat ünnepelték. Szemmelweis nap alkalmából többen elismeréseket vehettek át Hegedű Zsolt egészségügyi minisztertől. Az ünnepélyes díját adó nagytárca vezető elmondta, a magyar egészségügyi dolgozók tudása, embersége és elhivatottsága a hazai ellátórendszer legnagyobb értéke. Olvasható a Bács-Kiskunvár megyei oktatókórház közösségi oldalán. Az intézmény közölte, két munkatársukat is kitüntették. Boros Gábor a Kecskeméti Onkoradiológiai Központ sebész mellkas sebész főorvosa, az onkotím tagja Battyányi Stratman László díjban részesült. Mokkarami Mohamad Ali, a Kalocsai Szent Kereszt Kórház telephely sebészeti osztályának osztályvezető főorvosa pedig miniszteri elismerő oklevelet vehetett át. Burkolatjavítás kezdődött csütörtökön a Betlen körúton. A Kecskeméti Város Üzemeltetési Nonprofit Kft. Tájékoztatása szerint a Rákóczi út és a Ceglédi út közötti szakaszon dolgoznak mindkét haladási irányban. A munkálatok ideje alatt minden nap reggel 8 és délután 3 óra között szakaszos sávlezárásra számíthatnak az arra közlekedők. Az autósoktól azt kérik, fokozott figyelemmel és körültekintéssel közlekedjenek a területen. A munkálatok várhatóan 2 hetet vesznek igénybe. Lovasterápiás táborokban segítik a sérüléssel élő gyerekeket. Mintegy 80 autizmussal élő, tanulásban akadályozott, mozgássérült, látás, hallássérült vagy éppen pszichés problémákkal küzdő gyermek kap célzott, személyre szabott fejlesztést, mondta rádiónknak Bozori Gabriella gyógypedagógus lovasterapeuta, a Fóti Lovasterápiás és Oktatóközpont vezetője.
2: Lesz egy olyan táborunk, ami a pszichológiai lovasterápiás alapokra épül. Itt a résztvevőknek az önállóságát, éhatékonyságát szeretnénk fejleszteni. A kisebbeknek készülünk egy olyan táborral, aminek a fantázia neve ez a fókuszban a ló. Mindenféle tevékenység szerepel majd a tábor programjába, ami a lovakhoz köthető. És aztán lesz egy olyan táborunk, ahol pedig a kreativitásé lesz a főszerep. Itt inkább a művészetterápiás elemeket és az alkotást szeretnénk ösztönözni.
1: A napsütésé lesz ma a főszerep, csupán elvétve növekedhet meg átmenetileg kissé a felhőzet, számottevő csapadék sehol nem várható. A legmelegebb órákban 28-30 fok körül alakulnak a csúcsok, élénk erős lehet az északias szél. Holnap is többnyire derült napos időre készülhetünk, átmenetileg növekedhet meg kissé a felhőzet, záporok inkább csak a nyugati tájakon várhatók. Itt Bács-Kiskunban 30 fok körül alakulnak a csúcsok, élénk erős marad majd a légmozgás.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Megtöltjük a hétvégét extra tartalommal. Balázsék extra. Extra.
5: Indiába kalózolnálak kell benneteket, ha nem bánjátok, méghozzá egy templomba, a vazés hír után, a hívek sorban álltak, hogy igyanak a vízből, ami egy elefánt szoborból csepegett.
6: Ó, de szép. Ez olyan, mint a könnyező szűzmária, csak nekik ugye könnyező
5: Madonna, az elefántból csöpögött a víz. Mire képes a vallás, mire képes a hit, hoztak ilyen kis műanyag poharakat, és ahogy a fotón is látod, ugye ott állnak hosszú tömött sorokban, akár órákat is várva arra, hogy igyanak az elefánt szent könnyéből.
6: Mert ez csodatévő ital, de elmulasztja az isiászt, a vakok meggyógyulnak, és kilő a lába tőle.
5: Könnyezni kezdett az elefánt. Jó.
7: De a szeméből jött, vagy a szájából?
5: Az ormányacskájából.
7: Kifolyt
5: a kis víz, hát ott onnan mindenhonnan jött.
7: Mucinózus nyáltávozott az elefánt szoborból.
5: Nem tudom, hogy mennyit állnék sorba, minden esetre az indiaiak azért nagyon bőszen áldogáltak sorba, hosszú ideig figyeltek, és ugye a templomban dolgozók kiadták közleményben, hogy ne nagyon fogyasszanak ebből a folyadékból, de az indiaiakat nem lehetett lebeszélni. Csak jöttek, és hosszú többet sorokban műanyag poharkákba kivárták az órásort, és megitták a szentelt vizet. Azért micsoda ereje van a hitnek meg a vallásnak, nem?
6: Nekem is van egy ismerősöm, azt képzeld el, egy ilyen sziklába vagy tenyér lenyomatnál tud állni órákat.
5: Azt közben csak a Józsi oda ment, az berakta. Berakta a kezét a sziklába.
7: A Józsi berakta.
5: Na most kiderült igazából, hogy ennek az indiai kis szobrocskának a másik oldalán van egy klíma, és a klímának a kondenzvize csöpög át az elefántnak a fején és az orványán. És felszólították az ott lévő híveket, hogy...
7: Adják vissza a

0: kondenzvizet.
1: Egyrészt hordják vissza a kondenzvizet, de hogy ne igyanak belőle, mert nem ennyire egészséges.
0: Indiai viszonylatban ez, mondanám nektek, ez szűrt víznek számít.
1: Ez egy szűrt víz. Úgyis ez a szobor, ez egy templomnak a falán volt, és ugye azért hitték azt, hogy könnyezni kezd a szobor, mert hogy egy szent helyen volt maga a szobor is, az elefánt szobor. És hát nagyon sokan nyilatkoztak, hogy napokat utaztak, mire átértek az elefánthoz. Vonattal, busszal, van, aki stoppal jött, hogy igyanak a vízből. És hogy mély hittel érkeztek, és összetörték a szívüket, amikor kiderült, hogy kondenzvíz folyik át a klímából, ami a szobornak a másik oldalán volt.
0: De vegyük most akkor gócsolat, mi is a kondenzvíz? A kondenzvíz az a sok imádkozó léleknek a lecsapódása egy elektronikus készüléken keresztül, ami ugye utána vízként hát távozik. Na most, hát ez gyakorlatilag akkor ez a lélekjuice.
1: Ez lélekjuice itt, igen. Kis igen. Baktériummal, némi penészsel, nem tudom, hogy mi van egy kondenzvízben, de hogy ennek azért vannak egészségügyi kockázatai. De hogy milyen érdekes a hit, nem? Mennyire durva, hogy csöpög az elefántból a szobor, vagy a víz, oda mennek. A szobor is elcsöpök. Csöpök a szobor. És megisszák az emberek. Hosszú órákat álltak sorba.
0: Egyrészt ugye ingyen van, ami ugye szerintem 70%-ban megdobja így a keresletet. Másrészt pedig, hogy szerintem annyira rosszak a hétköznapok sokszor, hogy minden, ami kicsit felülírja ezeket a törvényeket, amiket megismertünk, az így reménnyel tölti az embereket.
1: Hogy valóban csöpög az ormánya.
2: Szent ormányvíz.
0: Igen. És most ezek után mit csináljunk? Most vonjuk kétségbe az összes dolgot?
2: Nem, szerintem tudod.
1: Ugye nézd, ott a templom, látod, először csak a kezüket rakják oda, és a templomnak az utca részén van egy szobor, és valószínűleg a templomból ez valahogy átcsurgott, és ahogy mennek el, mossák a hajukat, hozzáérintik a fejükhöz. Azért nagyon érdekes ezt így látni, nem? Helyesek egyébként nagyon. Itt még ugye nem alakultak ki sorok, és aztán jöttek majd folyamatosan a hosszú tömeg sorokban álltak, és itták a vizet.
2: A hittel kapcsolatosan ilyen tényleg az az érzésed, hogy tök mindegy, hogy mi történik benne, ugye? Tehát ha ők hinni akarnak ebben a csodában, hogy ez egy csodatévő víz, akkor...
1: Akkor az mindegy, hogy mi van.
2: Hiába mondod, hogy ez légkondi víz.
0: Engem az érdekel, Balázs. Ott sétálsz az utcán. Látod, hogy ezt csinálják a többiek. Hozzányúlsz és a hajadba kened, vagy nem?
1: Ó, igen, abszolút.
0: Na ez az, persze. Látod? Ez az.
2: Hát hogy hipnózis.
1: Hát csak jobban tudja, ott lakik.
0: Így van. Hát, mit csinálod?
1: Hát csak nem kondenzvíz, ezért, tehát hát biztos valami szent dolog.
0: Így van.
1: Hát hogy ne érinteném hozzá, ha látom ott egy csomó indiai, hogy áldogál, akkor persze, hogy hozzáérintem. Hát nem? Hát ha ők azt csinálják...
0: Én sokkal rosszabb dolgot is csináltam volna ez az elefántormánnyal, ha nem látják, de mindegy, hát nem akarok senkire beszólni.
1: Igen. Hát biztos nagyon sokan mentek azért gyerekkorukban nagymamával csodaforráshoz, meg csodavizet hoztak a patikából, meg csodafőzetet ittek.
0: A szalvuszvíz nálunk, a szalvuszvíz.
1: Szalvuszvíz, mert nagyon, de az egyébként annak azért van bizonyítottan egészségügyi hatása.
0: Szikvíz,
1: meg a szalvuszvíz. Ti pívizeztetek?
2: Aha.
0: A pívíz az...
2: Nővérem belefutott.
1: Hogy pívíz imádó volt?
2: Igen.
1: Kinek volt matracos ilyen olyan ágya, ami a gerincedet sugározza? És nem volt ilyen? Tudod, egy időben lehetett kapni matracot, ilyen gerincsugárzó, mágneses matrac. Nem voltak ilyen?
0: Kozmodisznál megálltunk.
1: Volt családi kozmodisz?
0: Nem, de nagyon szerettem volna, de nem vették meg nekem. De az volt meg a hasizomgép, arra emlékeztek? Húzogatni kell egy nyilat így a hasizmot felé.
1: Júj, a hasizomgép, tényleg. Megvan, igen.
0: Két fehér műanyag.
1: Pívíz, apám is bebukta, olyan lelkesen vette és itta, amikor mondtam neki, hogy sima csapvíz, én voltam a sátán.
2: Így van.
1: Nekem öreg apám a vietnámi balsamra esküdött, minden testi sérülést meggyógyított Hubertusra, mert az meg a lelket mossa tisztára.
2: Hát nagyon szeretem az öreget. Hubertus és vietnámi balsam.
1: Igen, a vietnámi balsam tényleg
0: működött. Egy dolgot hallok ki ebbe az egészből, hogy ez egy doktor, vagy egy professzor volt.
1: Volt vietnámi balsam valakinek a családban? Kicsi apró tégely, kinyitottad.
0: Lóbalsam, hideg-meleg és vietnámi balsam.
1: Alap volt.
0: Alap. Kicsit az orrod alá. Ezt mindenre van.
2: A kis csillagos tubusból, tudod?
0: Igen, az tényleg varázszer volt, azért én keveset használom.
1: És a halántékodra kented, igen. Én egy különleges török mészkeveréket rendeltem potenciál növelő gyógynövényekkel, bevertem belőle egy teáskanállal, 3 napig hosszú pulóverbe jártam, óránként volt erekcióm. Azóta csak okosba eszem, Zsolti küldte
2: nekünk. A nevét, haver!
1: Sokat vittem mamám a templomba, azt mondta, csoda történik ott, néha könnyezni kezdtek a szobrok. Aztán kiderült, hogy csak a meleg és a hideg levegő találkozása miatt nagyon páras volt a levegő, az, és ez csapódott le. Azóta is nagyon haragszom Bese atyára. Köszönjük szépen. Nagymamám gyurcsókra volt ráfüggve, gyurcsókvíz, mint mindenre jó csodaszer. Beépült a szókészletünkbe folyton.
2: Gyurcsókvíz.
1: Gyurcsókvíz. Ő még árult vizet is az öreg gyurcsók, tényleg?
0: Gyurcsóknak nagyon rosszat tett a marketing ilyenek, hogy meghalt a végén, mert úgy volt, hogy ez nem fog behövetkezni.
1: De szóval, hogy sorok álltak a háza előtt. Én nem tudom, valahol Dunakanyarban lakott, vagy nem tudom hol, de ha Esztergom, Dunakanyar, nem tudom, de hogy sorok. Tehát reggel
0: a kanyarból lehetett látni, hogy sorba állnak.
1: A műholdas felvétel ott volt. 8-kor indult a rendelés, és 6-kor ott már hosszú tömeg sorokba álltak az emberek.
0: Akkor nem volt ezek szerint online foglaló rendszere.
1: Akkor még nem volt.
0: Akkor csak ki kell várni a sorodat.
1: De tudott valamit az öreg, vagy tudott, tényleg tudott valamit szerintetek?
2: Persze, tévén keresztül gerincet műtött.
1: De volt valamilyen érzéke? Valamit jól csinált?
2: Hát valamihez
1: kis
2: volt.
1: Kis nyugdíjasoktól jól kért el 10 000 forintot.
0: Én követtem volna TikTokon, ha lett volna TikTokja, úgyhogy valószínűleg a szórakoztató faktor, ezt nem lehet elvitatni tőle, de azt, hogy miért hittek neki, ezt nem értem.
1: De valamilyen képessége kellett, hogy legyen. Hát nem indulsz így. Az, hogy a tévében voltál, és gyógyítottál, és betelefonáltak emberek. Ennyit tudott, hogy...
2: Karizmatikus volt a csávó, tudod, az
1: egy ilyen mély osópózba ült, félig aludva. Hát azért a nagy
0: karizmája... Fullos szociopata volt, aki egyáltalán nem érdekelt, hogy mit gondolnak róla. És ez olyan vonzó az emberek számára, nézd már, mennyi önbizalma van.
1: Igen, nézd, oda nézd.
0: Nekem nincs ennyi önbizalmam.
1: De hogy szerinted nem tudott semmit? Tehát, hogy nem volt semmilyen képesség birtokában? Egy nagy átverés volt 10 éven keresztül?
0: Én azt gondolom, hogy ő nem ezt gondolta magáról, hogy nem tud semmit, hanem neki volt egy meggyőződése magáról, amit át tudott adni másoknak, akik ezt elhitték. Tehát, hogy szerintem, és most sokszor, ha belegondolsz, maga mondjuk
1: maga
0: a pszichológia,
1: hit az elég.
0: Amiről szól. A pszichológia is arról szól, hogy találkozol valakivel, aki el tudja veled hitetni, hogy többre vagy képes, jobb vagy, mint amit gondolsz magadról. Hát végülis ezt tulajdonképpen ő tudta, mert ő kívülről elmondta neked, hogy figyelj, ne egyes szomorú, nincs rá okod. Jó?
2: Igen, főnök.
0: Jó? Nem vagy depressziós. Mi vagy? Hülye vagy? Nem vagy depressziós, ennek vége.
1: És meggyógyított.
0: És
1: meggyógyított.
0: És akkor azt mondta, hogy hát végül is, ha ő mondja, tudod. És amúgy
1: tulajdonképpen... És elkezdtek meggyógyulni az emberek, és sorok álltak a ház előtt.
0: Ugye, szerintem az esetek többségében azért a probléma a fejünkben van. Tehát, hogy azért 70%. Nyilván vannak fizikai betegségek, amin azért szerintem nem tudod változtatni, de azt tudni, hogy amikor valaki mondjuk többször beteg egymás után, akkor egy idő után már az egész egy magasabb szinten keríti hatalmába a lelkét is.
1: Aha.
0: És hogyha ezt valaki el tudta neki mondani, hogy figyelj ide, nincs okod, hogy rosszul érezd magad, akkor lehet, hogy az neki pont annyi segítség volt, hogy
2: Működött. De a gyurcsok gerincsérvet is műtött a tévén keresztül.
0: Hát igen.
1: Azt nem tudjuk, hogy működött-e, de megcsinálta.
2: Mondta,
1: Metszett,
2: a, mondta igen. A paciens, hogy már jó vagyok.
1: Hogy már jó vagy, elképesztő egyébként, tényleg elképesztő.
0: Meg felveti a kérdést az is, hogy hány olyan diagnosztizáltnak tekintett betegségen az embereknek, amit valószínűleg csak kitaláltak maguknak az internet segítségével. Tehát érted, amikor azt mondod, hogy mindig bal oldalt fáj a gyomrom, szóval, hogy valószínűleg sérben van, vagy
2: máj.
0: Igen, máj, vagy mit tudom én, és akkor egy idő után annyira sokszor elmondja másoknak, hogy elhiszi. És lehet, hogy soha nem is volt vele orvosnál. És ezt nagyon sokszor tapasztalom amúgy, hogy így elkezdi magukat kezelni dolgok miatt, amire gondolják, hogy azok is.
2: És ha nagyon sokat elmondod neki, hogy az tulajdonképpen nem az, akkor vissza tud jönni? Nem.
0: Szerintem ez az kell, hogy egy ismeretlen ember, akit respektálsz, azt mondja neked, hogy ez nem így van. De tulajdonképpen amúgy sokszor így működik. Tehát van ez a vonat.
2: Nem, az
0: vonat.
2: Ismeretlen ember azt mondja, hogy hülyék ezek az orvosok.
1: A Gyurcsok ingyen csinálta ezt? Vagy ő komoly pénzeket kért?
2: Ott várjál csak ott.
1: De a rendelésen komoly lóvét kért, nem? Tehát az
2: meg
1: komoly pénz volt.
2: A tévében is emeldíjas volt a
1: telefon, ahol igen, tényleg. Igen.
0: Igen, de mondjuk szerintem az, hogy sokkal jobban megbízunk idegenekben, mint az ismerőségben vagy családunkban, hogyha problémáról van szó.
1: Hát meg főleg, hogy tévében volt, tudod? Tehát, hogy ott ült, meg volt egy ilyen vízimiskája hozzá, nem? Egy ilyen őszhaj.
0: Hogy validálta őt a tévé, azt mondod?
1: Hát, hogyne, biztos, ha, persze.
0: Az durva amúgy, mert bele se gondolok, hogy van, aki azt gondolja, hogy aki a tévében van.
1: A tévében van, persze. Mama 4 évente ez zarándokul az urnához, és még mindig hisz benne.
0: De szoktál emelgetni a tetejét?
1: Volt egy szívbetegség gyerekkoromban, az apám még elvittek az Attila dombra, mert az a domb meggyógyít. Ugye az Attila domb az egy ilyen híres hely, egy ilyen szent hely, kisugárzása van, és oda járnak gyógyulni az emberek. Lehet aztán, hogy van benne valami, én nem kétlem ezt egyébként.
0: Most nézzük azt a képet gyurcsokról. Nem lehet, hogy az ő karrierje úgy indult el, hogy ücsörgött egy padon a CBA előtt. Nem? Nézzük.
1: Üldögélt egy padon, igen. Megszólították.
0: Igen. Valaki leült mellé sírva. Szólt kettőt, az meggyógyult tőle, jobban érezte magát, és azt mondta, hogy jó, figyelj, hát ebben van még. Lehet, hogy
1: és behívták a Budapest TV-be, és kiderült, hogy működik. De tényleg félelmetes volt, igen. Azt mondja, hogy könnyen beszélsz neked, nincs hajdaganatod, írja valaki.
2: Hajdaganat.
1: Öregem, a dianás üveget rejtegette a párna alatt, kicsit megkenegette vele a homlokát, aztán gyorsan meghúzta az üveget, már is jobb volt, minden fájdalma azonnal eltűnt.
3: Na, ennyi volt mára. Holnap reggel 8-tól ismét élőben Balázsék Weekend. De nem állunk meg, addig is jönnek az igazi mai slágerek. Igazi mai slágerek.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál. Armin van Buuren, Scooter, a teljes hazai élvonal és az összes Rádió 1 DJ. Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Elérkezett a sajtrajongók olvadáspontja a Burger Kingben. Visszatér a Fondue Lover 100% tüzöngrillezett marhahússal, fenséges szeletelt cheddarral és mindent beborító fondue szósszal. És itt nem állunk meg, már Junior, Crispy Chicken és Wrap formájában is kérheted. Irány a legközelebbi Burger King étterem. Burger King, pont ahogy szereted.
3: És a döntő pillanat.
4: A futballpályán és otthon is a jó döntés számít. Midea AI EcoMaster. 30%-kal kevesebb energia. Valódi komfort. Ha a klíma, akkor Midea.
5: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron. Most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus. Ha az kell, hogy jó legyen.
6: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
7: Na figyelj, az előző készlet, elvitték. Most te jössz. Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd, vidd. Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.9 millió.
0: Reklámot hallottak.
1: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
8: Július 30, augusztus 1.
9: Summerfest. Kecskemét legnagyobb gasztro és zenei fesztiválja. Azaria, Dash, Majka, Valmár, Kowalski meg a Vega és még sokan mások.
8: Július 30, augusztus 1. Benkő Zoltán Park.
9: Második kecskeméti Summerfest.
8: Jegyek oneticket.hu.
10: Az Auchanban mindig megéri tankolni, mert a mindig alacsony üzemanyagárak mellett most 10% kedvezményt adunk a következő bizalomkártyás áruházi vásárlásodhoz. Részletek az auchan.hu per kuponakció weboldalon. Irány az Auchan, spórolj okosan!
11: V6-os motor, 639 lóerő.
12: Eres modellek hallatán felpestül a véred?
11: Akkor látogass el a Brill Kft. Audi szalonjába július 4-12 között, hogy elsők között találkozhass az új Audi RS5 modellel, és esélyes legyél az értékes ajándékok egyikére. A nyereményjáték részleteit keresd a brillkft.hu weboldalon. Brill Kft. Kecskemét, Halasi út 32.
13: Július 4-én Premium Beach Party és Audi találkozó Kecskeméten a Dome Beach-en. Sztár vendég Chris Lawyer és Andro. Ott lesz még Deep Fly Beats és Warren Beats. Jegyek elővételben a Kultix-en. Július 4, Dome Beach, Kecskemét.
14: Szereltessen vonóhorgot autójára. Vonóhorog típusonként 5 féle választékban. Felszerelés telephelyünkön. CarMax Kft. Kecskemét Dunaföldvári út, a 4-es kilométerkőnél az Auchannal szemben. Telefon 30 91 59 316. www.carmax.hu.
15: Nyári forróság, hűsítő árak. Péntektől vasárnapig minden növény árából annyi százalék kedvezményt kapsz, ahány fokot a hőmérő mutat. Oázis Kertészet, Kecskemét.
16: Szombaton és vasárnap is várjuk Kecskeméten az Oázis Kertészetben a Budai úton, a Nagy Tesco körforgalomnál.
17: Fesztiválos Kunfehérton. Dash, Majka, Betonhofi, Halottpénz, BSV, Jude Law, Pogányinduló, Pornograst, Bagosi Brothers, Bialex, Ele Junior és még sok más fellépő vár július 15-től 19-ig Kunfehérton, a Kínli Fehérton Fesztiválon. További info és jegyek fehértone.hu.
1: A Rádió 1 gong nem hagyja cserben a hallgatóit hétvégén sem. minden szombaton 14-től 17 óráig Vízizalán hozza az igazi mai slágereket itt a Rádió 1 gongon. A Rádió 1 gongon.
18: Üdv mindenkinek, aki éppen pihenés közben hallgatja a Rádió 1 gongot. Jó, hogy együtt rádiózunk, üzenjenek ismerőseiknek, köszöntsék fel barátaikat, mondják el nekünk, ha közlekedési dugót látnak. A forró drót 0676 414 010.
1: Rádió 1 gong. Gong. Hétvégén is csak igazi mai sláger megy.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most Rádió 1 gong. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája. Kormos Zsolttal. Csak igazi mai sláger megy.

Ugye ti is érzitek? A szombat délelőtti kávé illat mellé megérkezett a hétvége semmivel össze nem téveszthető illata. A légkondicionálók pedig már most tisztességesen megdolgoznak a pénzükért. 10 óra múlt 3 perccel. Egyelőre 22 fokot mutatnak a hőmérők, ma valószínűleg nem döntögetünk hőmérsékleti rekordokat. Ami viszont nem is baj. Július 4-e van. Lazza szombat délelőttöt kívánok Kecskemétnek, Nagykőrösnek, Csongrádnak és a környék minden kis és nagy településének, valamint óriási üdvözlet a Rádió 1 gong.hu oldalon velünk tartó internetes hallgatóknak is. Kormos Zsolt vagyok. A naptár szerint ma az Ulrik nevű hallgatóknak jár a figyelem. Ők ünneplik a névnapjukat. Boldog névnapot kívánunk nekik. Vannak születésnaposaink is. Boldog szülinapot minden ünnepeltnek. Köztük a tetovált arcú slágergyárosnak, Post Malone-nak, aki pont ma fújja el a gyertyákat, és ha mindez még nem lenne elegendő ok az ünneplésre. Ezen a napon 1776-ban írta alá Benjamin Franklin az amerikai függetlenségi nyilatkozatot. Azt javasoljuk, hogy a mai napon ti is bátran függetlenedjetek a hétköznapi gondoktól. A hangszórókból áradó dallamok ugyanis tökéletes alapot adnak a lazításhoz, vagy akár az edzéshez. És már is elstartol az óra slágere, a Rádió 1 gongon játékunk. Ma is holnap minden órában egy étlapról választható gőzölgő pizza talál gazdára, sőt, hogy nagyobb legyen a tét, legyen inkább kettő. Páros pizza óránként. Jól hangzik? Akkor mondom a részleteket. A feladat egyszerű. Figyelni kell a megjelölt dalt, és amint felcsendül, azonnal dobhatjátok a nyerni szeretnék üzenetet SMS-ben vagy Viberen a 0629-414-020-as számra. Visszahívás után az előadó és a dal pontos megnevezése azonnali gasztronómiai sikert ér. Na de addig sem hagyjuk, hogy unatkozzatok. Hamarosan érkeznek a netpercek az Apple termékek váratlan drágulásának hátterével. Ne menjetek messzire, mert közben jönnek az igazi mai slágerek, megállás nélkül. Jó rádiózást kívánok mindenkinek! Következik Félix Jén és Sáusz közös felvétele, a

0: A Netpercek támogatója a TV, telefon, internet szolgáltató. A Deltanet. www.deltanet.hu
1: 4:11 van, a Rádió 1 Gong netperceit halljátok. A szombat délelőtti pihenés közben a technológia világa egy olyan pénzügyi hullámot vetít előre, amely a következő hónapokban közvetlenül érintheti a vásárlók pénztárcáját. Komoly áremelkedés előtt állhatnak az Apple termékei, és a háttérben most nem a megszokott éves árkorrekció áll. A technológiai iparágban egyre nagyobb hiány mutatkozik a memória és tárhely alkatrészekből. Ennek elsődleges oka pedig a mesterséges intelligencia robbanásszerű terjedése. Az MI rendszerek kiszolgálásához világszerte monumentális adatközpontok és óriási teljesítményű szerverek épülnek, amelyek egyszerűen elszívják a gyártási kapacitást a hagyományos fogyasztói eszközök, például a telefonok és laptopok elől. Az iPhone-ok és a Mac-gépek végső árában a dizájn mellett a chipek és a komponensek beszállítói ára a döntő. Ha a háttérben megdrágul az alapanyag, azt bizony a végfelhasználók is megérzik, különösen a nagyobb tárhellyel szerelt prémium modelleknél. A helyzet ráadásul nem csak az Apple-t érinti, hanem a teljes hardware piacot, amit ugyanis a globális MI szolgáltatások nagy tételben felvásárolnak, abból kevesebb és drágább alkatrész jut a mindennapi telefonokba. A dráguló kütyük világa után a jó hír viszont, hogy a játékunk teljesen ingyenes. De a tét annál étvágygerjesztőbb. Következik az óra slágere a Rádió 1 Gongon. Jöhetnek a nyerni szeretnék üzenetek SMS-ben vagy Viberen a 0620 9414 020-as számra. Minden órában egy páros pizza a tét, úgyhogy jegyezzétek meg a most következő előadó nevét és a felvétel címét, ha nem akartok éhesek maradni.
2: Most következik az a dal, melyel tiéd lehet az esély egy dupla, felejthetetlen ízű pizzára. Az óra slágere a Rádió 1 Gongon.

A Rádió Egybon gond továbbra is csak igazi mai sláger megy. A hétvégi kerti munkák és utazások megtervezéséhez elengedhetetlen a legfrissebb légköri adatok ismerete. Ma a több órás napsütés mellett időnként fátyol és komoly felhők is megjelennek az égen, de csapadékra a nap folyamán sehol sincs kilátás. A légmozgás élénk, helyenként erős lesz. A friss hajnal után napközben 28 fokig emelkedik a hőmérséklet. Vasárnap mindenhol hosszabb napos időszakokra lehet számítani, ám délután nyugaton, az esti órákban pedig elszórtan a régió más részein is kialakulhat futózápor, esetleg zivatar. A maximum hőmérséklet 31 fok körül alakul. Hétfőn változóan felhős napos időre van kilátás, záporokkal, zivatarokkal és erős széllel, 32 fokos maximum mellett. És ha már a szélnél tartunk, a bolygónkon valaha mért legnagyobb szélsebességet, ami nem tornádóhoz kapcsolódott, 1996-ban regisztrálták egy Ausztráliához közeli szigeten, ahol a műszerek 408 km/órás lökést rögzítettek. Ehhez képest a mai északi szellő igazi felüdülés. Ennyi volt az időjárás, nem sokára jönnek a foci VB legfrissebb eredményei, és már is következik egy vadonatúj igazi mai sláger. Tame Impala és a Dracula.

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Hát miattatok, a jó zenék miatt, a folyamatos tájékoztatások miatt, ez egy nagy közösség.
2: Jók a zenétek, és nagyon szeretem a műsoraitokat.

0: A VB Hírek támogatója, a Nitek Klímák forgalmazója, a H&H Klíma. www.hhklima.hu.
1: Itt a Rádió 1, gong. 7 perccel fél 11 után olyan éjszakai drámákról szóló hírek érkeztek, hogy még a forgatókönyvírók is megnyalnák a tízújjukat. Lássuk, mi történt a zöld gyepen. A címvédő argentinok alaposan megizzadtak, de bent vannak a legjobb 16 között. Lionel Messiék 1-1-es rendes játékidő után a hosszabbításban végül 3-2-re gyűrték le a hatalmasat küzdő zöldfoki köztársaságot. Az első argentin gólt ki más, mint Messi szerezte, aki ezzel már 7 találattal vezeti a VB góllövő listát. A zseni a kieséses szakaszokban gól vagy gólpassz formájában már 12 találatból vette ki a részét, amivel letaszította a trónról Pelét és Kylian Mbappét is. Nem semmi teljesítmény. Argentína ellenfele a nyolcaddöntőben ráadásul azaz Egyiptom lesz, amely szintén 1-1-es meccs után 11-es párbajban küldte haza Ausztráliát. Az észak-afrikaiak történelmet írtak. Most először nyertek egyenes kieséses VB meccset, és az

idei 6 góljuk több, mint amit az előző 3 világbajnokságukon összesen összehoztak. Kolumbia is ünnepel. Ők 1-0-ra verték Gánát a hajnali mérkőzésen, úgyhogy irány a legjobb 16, ahol Svájc vár rájuk. Ma este pedig már élesben indulnak a nyolcad döntők. Este 7 órától Kanada csap össze Marokkóval, 11 órától pedig Franciaország, Paraguay csata következik. Ezek voltak tehát a futballvilágbajnokság legfrissebb eseményei, nem sokára megérkeznek az útinformációk, a folytatásban pedig Joel Corry igazi mai slágerével megyünk tovább. Hölgyeim és uraim, itt a Be All Right!

0: Az útinformáció támogatója a Cseri Kecskemét. www.cserikecskemét.hu.
1: A délelőtti órákban a gyorsforgalmi utakon haladóknak a szokásos csomóponti korlátozásokkal és sávlezárásokkal kell szembenézniük. Az M5-ös autópályán jelentős munkálatok zajlanak. Átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható. A lehajtóág zárva van, a Röszke felé vezető oldalon pedig sem a le, sem a felhajtóág nem használható. A csomóponthoz kapcsolódóan a 73-as és a 76-os kilométer között napi munkakeretében külső sávzárásra kell készülni. Délelőtt a főváros felé vezető oldalon dolgoznak a gépek. Jó hír viszont, hogy a Budapest felé vezető oldalon megnyitották a Kecskemét Centrum és Békés Csaba csomópont M44-es autóúti felhajtóágát, így az autóútról érkezők már közvetlenül fel tudnak hajtani a strádára. A szűkített sávok mellé pedig egy történelmi érdekesség. A modern autópályák és útépítések legelső ősei az ókori római utak voltak, amelyek teljes hálózata fénykorukban meghaladta a 400 ezer kilométert. A római légióknak azonban nem kellett sávlezárások miatt várakozniuk az aszfalton. Óvatosan a kormány mögött. Jó utat kíván a Rádió egy gong. Jöhet egy igazi mai sláger. Na-na, következik Kamrád és a Hug Yourself.

0: Szia, Zsolti!
1: Szia! A vonal túlsó végén pedig itt van velünk Reni.
0: Szia!
1: Az óra slágerét kerestük, ki volt az előadó és mi volt a felvétel címe? Egyszerű kérdés.
0: Igen, a címvak a dal címe a Walmarttól.
1: A válasz tökéletes, megnyerted óra nyereményünket, ez pedig két pizza.
0: Jaj, de jó, nagyon örülök.
1: Mi lesz a mai program, most, hogy egy kicsit enyhült a kánikula?
0: Megyünk fagyizni a kisfiammal.
1: Jó fagyizást kívánok! Egyébként milyen hetetek Köszönöm. Volt? Rátok fér egy kis pihenés?
0: Ránk, igen, ma még a szokásos hétvégi mosás, főzés, takarítás, és akkor holnap egy kis pihenést terveztünk.
1: Esetleg még egy kis strandot vagy kirándulást is be lehet iktatni, hogyha nem vagytok túlságosan fáradtak, az aktív pihenés is pihenésnek
0: pont a
1: számít.
0: Strandolást tervez.
1: Na hát akkor beletrafáltam.
0: Eltaláltam.
1: Jó strandolást kívánok holnapra, és jó étvágyat a pizzához, amit egyébként jövő hét 2-től már át is tudtok venni a Max pizzériában.
0: Nagyon szépen köszönöm.
1: A következő órában is terítékre kerül két pizza, és semmi más nem kell tenni, csak figyelni. Keressétek az óraslágerét, most pedig következik egy kis reklám, utána meghallgatjuk a legfrissebb híreket, és már bekészítettünk egy igazi mai slágert az óra elejére. Jön Teddy Swims és a The Door.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Az óra slágere a rádió egy gongon. Egy minden elképzelést felülmúló ízkollekcióval, igazi olasz receptek alapján készített pizzapáros lehet a nyereményed, ha megtalálod az óra slágerét. Az óra slágere a rádió egy gongon. A Max Kávézó és Pizzéria támogatásával.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Elérkezett a sajtrajongók olvadáspontja a Burger Kingben. Visszatér a Fondue Lover 100% tüzöngrillezett marhahússal, fenséges szeletelt cheddarral és mindent beborító fondue szósszal. És itt nem állunk meg, már Junior, Crispy Chicken és Wrap formájában is kérheted. Irány a legközelebbi Burger King étterem. Burger King. Pont ahogy szereted.
4: Új fejezet a spórolásban. Megérkeztek a Lidl pontok. Szkenned be Lidl pluszkártyát és gyűjt a pontokat vásárlásaiddal, majd váltsd be őket ajándéktermékekre vagy számlavégi kedvezményekre a Lidl plusz alkalmazásban. Lidl. Igazán megéri.
5: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
6: Július 4-én Premium Beach Party és Audi találkozó Kecskeméten a Dome Beach-en. Sztár vendég Chris Lawyer és Andro. Ott lesz még Deep Fly Beats és Foreign Beats. Jegyek elővételben a Kultix-en. Július 4, Dome Beach, Kecskemét.
7: Itt a nyár, itt a júliusi ajánlatunk. Még több élmény, még több feltöltődés, még több olvasnivaló, még több kikapcsolódás. Két lap egy áráért. Keresse az újságárusoknál a Lakáskultúra, a Vidék íze és az Automotor magazinok dupla ajánlatát. Most a magazin mellé egy korábbi lapszámot ajándékba adunk. Az akció július 31-ig vagy a készlet erejéig tart.
8: Bármennyit is üt az óra, csobbanj a vadkertitóba. Új varázslattal vár a vadkertitó partja. Gyere hozzánk Solt vadkertre, legyél a barátunk. Tóparti élményekkel szeretettel várunk. Vadkertitó. Oázis a homokhátság szívében.
9: Nyári forróság, hűsítő árak. Péntektől vasárnapig minden növény árából annyi százalék kedvezményt kapsz, ahány fokot a hőmérő mutat. Oázis kertészet, Kecskemét.
10: Szombaton és vasárnap is várjuk Kecskeméten az Oázis kertészetben a Budai úton, a Nagy Tesco körforgalomnál.
11: Fesztiválos Kunfehértón. Dash, Majka, Betonhofi, Halottpénz, BSV, Jude Law, Pogányinduló, Pornograst, Bagosi Brothers, Bialex, LL Junior és még sok más fellépő vár július 15-től 19-ig Kunfehértón, a Kínli Fehértón Fesztiválon. További info és jegyek fehértone.hu.
0: Reklámot hallottak.
1: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
12: Adománya Kecskeméti Kórháznak nagy munkába kezdette a Bácsvíz ZRT, mert szedik a kajszi barackot. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. 2,7 millió forint értékű műszer adománya segíti a Lázár Bence emlékére létrehozott alapítvány a gyermekek gyógyulását Kecskeméten. A Bács-Kiskunvár megyei oktató kórház közösségi oldalán azt írja, két EKG készüléket, valamint egy hidrogén kilégzési tesztre alkalmas műszert adományoztak a csecsemő és gyermekgyógyászati osztály részére. Közölték, az adomány megvalósításához jelentős támogatást nyújtottak azok a futóik, akik a Vízer Budapest félmaratonon és az Ultra Balatonon összesen 2,2 millió forintot gyűjtöttek össze az alapítvány számára. Ezt az összeget pótolták ki a személyi jövedelemadó 1%-os felajánlásaiból. Nagy munkába kezdett a Bácsvíz ZRT Kecskeméten. A szolgáltató tájékoztatása szerint július 1-ével elindultak a Kuruc körút szennyvízgerinc csatorna felújítási munkálatai. A 23-31 és a Kuruc tér közötti szakaszon dolgoznak. A kivitelezés ideje alatt az érintett útszakaszon ideiglenes forgalomkorlátozásra kell számítani. A területen fokozott figyelmet kérnek a közlekedőktől. A munkavégzés várhatóan augusztus 10-ig tart. már szedik a korai és középérésű kajszibarackokat, a hazai termés fele friss fogyasztásra, a másik fele feldolgozásra kerül. Magyarországon csak nem 5500 hektáron termesztenek kajszit, legnagyobb területen Bács-Kiskunban. Az idei termés mennyisége térségenként jelentősen eltér, mondta el a rádiónknak Márton Fibéla, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara kertészeti tanácsadója.
13: Vannak termőtájak, ahol elég normális termés, és a fagy kevésbé érte, és a klímaváltozás kevésbé érte ezt a területet. Ilyen például a Somogyi vagy a Tolnai körzet némely helyen Pest megyében, de ugyanakkor a Dunatisza közén, Bács-Kiskun megyében, vagy Borsodabaüzemplénben ott nagyon fagykárok és lehűlés volt, úgyhogy ez a termés befolyásolja. Az utóbbi 5-6 évben nagyon nagy fagykárok érték ezt a területet, így az átlag termés olyan 6-7 ezer tonna körül volt. Idén hasonló számítunk esetleg 7-8 ezer tonnával.
12: A napsütésé lesz ma a főszerep, csupán elvétve növekedhet meg átmenetileg kissé a felhőzet, számottevő csapadék sehol nem várható. A legmelegebb órákban 28-30 fok körül alakulnak a csúcsok, élénk erős lehet az északias szél. Holnap is többnyire derült napos időre készülhetünk, átmenetileg növekedhet meg kissé a felhőzet, záporok inkább csak a nyugati tájakon várhatók. Itt Bács-Kiskunban 30 fok körül alakulnak a csúcsok, élénk erős marad majd a légmozgás.
14: Az időjárás jelentés támogatója a Zöld Kéz munkaruha és védőcipő áruház. Minden, ami munkaruházat. Zöldkéz.hu.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most Rádió egy gong. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája. Kormos Zsolttal. Csak igazi mai slágermegy.

olaszos ízeket, bőséges feltéteket, házias fűszerezést próbálhatsz ki másod magaddal a hétvége nyerő zenéivel. Az Óra Slágere a Rádió 1 gongon.

A Rádió 1 gongon csak igazi mai sláger megy. A szombat délelőtti napsütésben a kerti sütögetések előkészületei és a hétvégi pihenés percei zajlanak. 10 perccel múlt 11 óra. A hőmérők egyelőre 24 fokot mutatnak. Nagyon laza és vidám szombatot kívánunk Kecskeméten, Nagykörösön, Csongrádon, és hatalmas köszöntés a világ minden pontjáról a Rádió 1 gong.hu oldalon keresztül velünk tartóknak. Kormos Zsolt vagyok, ma délelőtt én próbálom meg a gondolataitokat a kikapcsolódás felé terelni. Alig 10 perc múlva kinyílik a részletes helyi programajánló a legfrissebb tóparti és erdei lehetőségekkel, úgyhogy készítsétek a naptárakat a mobilon. És ha már a telefonnál tartunk, a mai ebédet néhány gyors mozdulattal ingyenessé lehet tenni az óra slágere a Rádió 1 gongon játékunkban. A tét ebben az órában is szabadon választható páros pizza, és a feladat is változatlan. Keressétek az óra slágerét, és amint elhangzik, küldjétek el a nyerni szeretnék üzenetet SMS-ben vagy Viberen a 0620 9 414 020-as számra. Egy gyors visszahívás után már is tálcán a pizza. Ráadásul nem is egy, de kettő, hiszen párosan szép az élet, legalábbis sokan ezt mondják. Mondjuk a pizza esetében tudti így van. Így lesz ám csak Good Life a Dolce Vita. Nincs több vita, indulhat egy igazi mai sláger, Ray és a Where's My Husband.

0: Rádió egy gong napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
1: A hétvégi szabadidős tervek összeállításához következnek az aktuális tippek. A mai napon egy igazi nyári klasszikus várja a családokat, ugyanis újra megrendezik a tiszakécskei Tiszacsorgót. Egész nap színes programok zajlanak. A bátrabbak vízre szállhatnak, lesznek látványos bemutatók, a gyermekeket külön programok várják, ráadásul ingyenes halászlével is kedveskednek a látogatóknak. Az estét a Star Machine parti zenekar hatalmas utcabálja zárja. Nem mindennapi utazásra hívja a látogatókat a Bács-Kiskunvár megyei oktatókórház Lift galériájának legújabb tárlata. Szabó Attila Tamás, a központi klinikai laboratórium biológusának alkotásaiból nyílt kiállítás Pillanatok Kínából címmel, amely a dél-kínai vidék különleges világába enged betekintést. És aki a holnapi napra tervezne egy kis frissítő mozgást, a Kecskeméti Egészségfejlesztési Iroda elindítja az Aktív Nyár programját. Így holnap reggel 9 és 10 óra között ingyenes jogával várja a mozogni vágyókat Molnár Anna a Kenterben. Kellemes és hasznos időtöltést kívánunk. A kécskei halászlé és a remek programok mellett viszont a telefonok gombjait is érdemes szemmel tartani. A 0629-414-020-as számon ugyanis már is várom a nyerni szeretnék üzeneteket, mert következik az óra slágere. Az előadó nevét és a felvétel címét kell megjegyezni. Cserébe páros pizzát tudunk adni.
0: Most következik az a dal, mellyel tiéd lehet az esély egy dupla, felejthetetlen ízű pizzára. Az óraslágere a Rádió egy gongon.

0: Az időjárás jelentés támogatója a Nitek hűtő-fűtő klímák forgalmazója, a H&H klíma. www.hhklima.hu.
1: Itt a rádió egy gong. A hőmérséklet Kecskeméten, Nagykörösön és Csongrádon is lassan eléri a 25 fokot. Ma a több órás napsütést időnként pátyol és gomoly felhők zavarhatják meg, de csapadékra sehol sem számíthatunk. Az északi szél élénk, helyenként erős lesz, a csúcsérték délután 30 fok körül alakul. Holnap a tartós napsütés mellett délután nyugaton, az esti órákban pedig elszórtan más területeken is kialakulhat futózápor vagy zivatar, erős északnyugati széllel és 25-31 fok közötti hőmérséklettel. Ez volt az időjárás, és nem sokára megérkeznek a legfrissebb útinfók is. Martin Gerixsel megyünk tovább, következik a Butterflies.

0: Az útinformáció támogatója az MG Tormási. www.mgmotor.tormasi.hu.
1: A téli forgalomban az autópálya belső sávjaiban lassan mozgó munkagépek és csomóponti terelések követelnek fokozott figyelmet a sofőröktől. Az M5-ös autópálya Röszke felé vezető oldalán Kecskemét térségében a 72-es kilométernél munkavégzés miatt csak egy sáv járható. A kialakult torlódás meghaladta az 5 kilométert. Szintén az M5-ösön a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópont átépítése miatt a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtó sem használható. Emiatt a 73-as és a 76-os kilométer között mindkét oldalon külső sávzárás van érvényben. Emellett több helyszínen is vágják a belső elválasztó sövényt. A Röszke felé vezető oldalon a Hetényegyházi pihenőhely térségében a 73-as és a 78-as kilométer között a munkagépek szigorúan a belső sávban haladnak. Így ott fokozott óvatosságra van szükség. Jó utat és balesetmentes közlekedést kívánunk! Nem sokára hívom szerencsés hallgatónkat, akitől megtudjuk, melyik volt az óraslágere, most viszont lojjal megyünk tovább. Következik

0: Igen, tessék, Rossi Judit.
1: Rádió egy gong, Kormos Zsolt vagyok. Szia. Valami azt súgja, hogy nagyon éhes vagy.
0: Igen, nagyon-nagyon.
1: És figyeltél? Nagyon-nagyon figyeltél?
0: Igen, nagyon-nagyon figyeltem.
1: Oké, akkor hallgatom. Ki volt az óra előadója, mi volt a felvétel címe?
0: Lady Gaga volt és az Abrakadabra.
1: Nehéz volt megtalálni?
0: Nem.
1: Ugye, hogy nem. Cserébe viszont egy páros pizzát tudok adni.
0: Köszönöm szépen, elfogadjuk.
1: Jó étvágyat kívánok hozzá.
0: Nagyon köszönjük.
1: Nagyon szívesen. Hát nem gazdára talált még két pizza. Bízom benne, hogy ez a következő órában is így lesz. Az éjség és a hangulat is fokozódik. Rövid reklám és a hírek után indul a mai Daily Mix, amit nem más, mint Hertz és Purple Disco Machine közös felvétele indít. Jön a Wonderful Life.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Az óra slágere a rádió egy gongon. Egy minden elképzelést felülmúló ízkollekcióval, igazi olasz receptek alapján készített pizzapáros lehet a nyereményed, ha megtalálod az óra slágerét. Az óra slágere a rádió egy gongon. A Max Kávézó és Pizzéria támogatásával.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Elérkezett a sajtrajongók olvadáspontja a Burger Kingben. Visszatér a Fondue Lover 100% tüzöngrillezett marhahússal, fenséges szeletelt cheddarral és mindent beborító fondue szósszal. És itt nem állunk meg, már Junior, Crispy Chicken és Wrap formájában is kérheted. Irány a legközelebbi Burger King étterem. Burger King, pont ahogy szereted.
4: Készülj fel a nyárra és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 129.900 forint. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
5: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a gália dinnye kilója csak 699 forint, a sárga barac kilója pedig csak 799 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
6: Július 4-én Premium Beach Party és Audi találkozó Kecskeméten a Dome Beach-en. Sztár vendég Chris Lawyer és Andro. Ott lesz még Deep Fly Beats és Warren Beats. Jegyek elővételben a Kultix-en. Július 4, Dome Beach, Kecskemét.
7: Szuperakciók az Alföld áruházban. Mutassa be a megfelelő törzsvásárlói kupon 10.000 forinttól és 20% engedményt adunk minden teljes árutermékre. 7.000 forinttól pedig 15% kedvezményára másik kuponnal. Ezeken kívül még 20-30-40%-os nyári vásárral is várjuk. Vásároljon kedvezményesen szombat 16 óráig az Alföld áruházban.
8: Nyári forróság, hűsítő árak. Péntektől vasárnapig minden növény árából annyi százalék kedvezményt kapsz, ahány fokot a hőmérő mutat. Oázis kertészet, Kecskemét.
9: Szombaton és vasárnap is várjuk Kecskeméten az Oázis kertészetben a Budai úton, a Nagy Tesco körforgalomnál.
10: Fesztiválos Kunfehértón. Dash, Majka, Betonhofi, Halottpénz, BSV, Jude Law, Pogányinduló, Pornograst, Bagosi Brothers, Bialex, Ele Junior és még sok más fellépő vár július 15-től 19-éig Kunfehértón. A Kínli Fehértón Fesztiválon. További info és jegyek fehértone.hu.
0: Reklámot hallottak.
1: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
11: Megszűnt az aradi vértanúktéri üveggyűjtő sziget, már szedik a kajszét, hosszabb nyitvatartás a bácsalmási határát kelő helyen. Demeter Dia vagyok. Megszüntették az aradi vértanúk terén működő üveghulladékgyűjtő szigetet Kecskeméten. A döntést az indokolta, hogy a területet rendszeresen használták kommunális hulladék lerakására, írja a hírös.hu. Emellett az is gondot jelentett, hogy az élelmiszerüzlet közelsége miatt közegészségügyi szempontból sem volt megfelelő a hely. A portál kiemeli, a Széchenyi városban ugyanakkor továbbra is biztosította a nem visszaváltható üveghulladék szelektív gyűjtése. Már szedik a korai és középérésű kajszi barackokat, a hazai termés fele friss fogyasztásra, a másik fele feldolgozásra kerül. Magyarországon csak nem 5500 hektáron termesztenek kajszit, legnagyobb területen Bács-Kiskunban. Az idei termés mennyisége térségenként jelentősen eltér, mondta el a rádiunknak Mártonfi Béla, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara kertészeti tanácsadója.
12: Vannak termőtájak, ahol elég normális termés, és a fagy kevésbé érte, és a klímaváltozás kevésbé érte ezt a területet. Ilyen például a Somogyi vagy a Tolnai körzet némely helyen Pest megyében, de ugyanakkor a Dunatisza közén Bács-Kiskun megyébe vagy Borsodaba-Üzemplénben ott nagyon fagykárok és lehűlés volt, úgyhogy ez a termés befolyásolja. Az utóbbi 5-6 évben nagyon nagy fagykárok érték ezt a területet, így az átlagtermés olyan 6-7 ezer tonna körül volt. Idén hasonlóan számítunk, esetleg 7-8 ezer tonnával.
11: Meghosszabbított nyitvatartási idővel üzemel a Bácsalmás-Bajmok közúti határátkelőhely. A Bács-Kiskunvár megyei rendőrfőkapitányság tájékoztatása szerint a határátkelőhely július 3-ától szeptember 6-áig, péntektől vasárnapig, reggel 7 és éjfél között tart nyitva. A többi Bács-Kiskunvár megyében lévő határátkelőhely az eddig megszokott rendben működik. Új kukatároló épült Kiskunfélegyházen. A Molnár Béla utcai társasházak mellett alakították ki a területet, ahol a korábban rossz állapotú útszakasz is megújult, új aszfalt burkolatot kapott, közölte a város önkormányzata. Azt írják, a beruházásnak köszönhetően rendezettebbé vált a környezet, a megújult útszakasz pedig kényelmesebbé teszi a közlekedést. A napsütésé lesz ma a főszerep, csupán elvétve növekedhet meg átmenetileg kissé a felhőzet, számottevő csapadék sehol nem várható. A legmelegebb órákban 28-30 fok körül alakulnak a csúcsok, élénk erős lehet az északias szél. Holnap is többnyire derült napos időre készülhetünk, átmenetileg növekedhet meg kissé a felhőzet, záporok inkább csak a nyugati tájakon várhatók. Itt Bács-Kiskunban 30 fok körül alakulnak a csúcsok, élénk erős marad majd a légmozgás.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: 1! Indul a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel.

Itt a Rádió 1, gong, ahol csak igazi mai sláger megy. Koccannak a poharak, az asztalok mellett pedig végre teljes létszámmal összegyűlt a család. A szombati ebédidő ugyanis már pontosan 7 perccel ezelőtt kezdetét vette. Jó étvágyat és hangulatos, vidám ebédet kívánunk Kecskeméten, Nagykőrösön és Csongrádon, és szeretettel köszöntjük az internetes hallgatókat is, akik a Rádió 1 gong ritmusait választották a menü mellé. A mikrofon mögül Kormos Zsolt keveri a Daily Mix első óráját. Nem sokára a gasztropletykából az is kiderül, milyen elképesztő illatalapú technológiai trükkel lehet átverni az agyat a nyári folyadékpótlás során. De az ebéd közben sem érdemes lankadnia a figyelemnek, ugyanis az óra slágere a Rádió 1 gongon játékunkban egy újabb gőzölgő páros pizza várja a tulajdonosát, és ehhez tulajdonképpen semmit sem kell tennetek, csak figyelni az igazi mai slágereket. Amint felcsendül a megjelölt dal, már lehet is küldeni a nyerni szeretnék üzenetet SMS-ben vagy Viberen a 0620 9414 020-as számra. Egy előadó nevet és egy felvétel címét fogom kérdezni. Ez tehát érdemes lesz megjegyezni. A Daily Mix Lady Gaga-val folytatódik. Következik a Dead Dance.

0: ez a Daily Mix a Rádió Egon-on. A nemzetközi gasztronómia és a modern technológia világa egy olyan elképesztő, az érzékszerveket teljesen becsapó kihívást mutat be a nyári kánikulában, ami lehet, hogy világszerte átírja az ivási szokásokat. A legfrissebb nemzetközi táplálkozás tudományi beszámolók szerint a nyári hidratációs kihívások legnagyobb slágere egy olyan új technológia, amely a tiszta ivóvizet pusztán az illatok segítségével változtatja ízesített üdítővé. A módszer lényege az úgynevezett retronazális szaglás, ami elsőre kissé rejtélyesen hangzik, de a gyakorlatban egyszerű a megfejtés. A kulacsra helyezett speciális illatpatronból a belélegzett levegő közvetlenül a szagló receptorokhoz juttatja a gyümölcsös aromákat, miközben a szájba tiszta, szénsavmentes víz kerül. Mivel az agy az illatokat és a valós ízeket egyetlen élménnyé gyúrja össze, a vásárlók szemtől meg vannak győződve arról, hogy édes üdítőt is miközben cukor és adalékanyagok nélkül juttatnak tiszta folyadékot a szervezetbe. Ez az életmód kihívás tökéletes fegyver a nyári melegben, hiszen a mérések szerint a felhasználók, köztük a gyermekek, sokkal többször és szívesebben fogyasztanak vizet ennek a trükknek a segítségével. Nálunk itt a Rádió egy gongon viszont a valódi ízeké a főszerep. Következik ugyanis az óra slágere. Ha a családi ebéd mellé egy kiadós, gőzölgő, páros pizza is jól jönne, izzítsátok a telefonokat, és küldjétek el a nyerni szeretnék üzenetet SMS-ben vagy Viberen a 0629-414-020-as számra. Ha visszahívlak, csupán annyit kell megmondanod, melyik dalt hallottátok és ki volt az előadó, és már a zsebetekben érezhetitek a pizzákat, vagy inkább az asztalon. Várom az üzeneteket, és nem sokára jövök az időjárással.
1: Most következik az a dal, mellyel tiéd lehet az esély egy dupla, felejthetetlen ízű pizzára. Az óraslás

0: A műsor támogatója a Cseri Kecskemét. www.cserikecskemet.hu.
1: A Rádió egy Gong déli mixét halljátok Kecskeméten, Nagykőrösön és Csongrádon. Ma délután száraz, felhős napos időre számíthatunk a térségben. A hőmérők egyelőre 27 fok körüli értéket mutatnak, a legmagasabb hőmérséklet ma 28 fok körül alakul. Holnap tovább melegszik a levegő. A tartós napsütés mellett a délutáni és az esti órákban elszórtan futózáporok és zivatarok hozhatnak időszakos felfrissülést. Élénk északnyugati széllel és 25-31 fok közötti csúcs. Hétfőn változóan felhős égbolt mellett több helyen is kialakulhatnak záporok, zivatarok. A szél erős marad, napközben 37 fok körüli értéket mutathat a hőmérő. Az időjárás után nem sokára jönnek az útinformációk. A Daily Mix Sabrina Carpenter felvételével folytatódik. Következik az Espresso.

0: információ támogatója az MG Tormási. www.mgmotor.tormasi.hu.
1: A leges, legfrissebb útinformációk következnek a Rádió egy gongon. Az M5-ös autópályán Kecskemét térségében a főváros felé tartó oldalon hídfelújítási munkálatok zajlanak, a 88-as és a 87-es kilométer között a belső sávot lezárták. A forgalmat sávelhúzással a külső és a leálló sávra irányítják. Emellett 13 órától a Röszke felé vezető oldalon a 109-es és a 113-as kilométer között Kiskunfélegyháza térségében is vágják a belső elválasztó sövényt. A karbantartó gépek a belső sávban haladnak, így a követési távolság betartása kiemelten fontos. Az Útinform legfrissebb jelentése szerint pedig az M5-ös autópálya Röszke felé vezető oldalán, Kecskemét térségében a 72-es kilométernél munkavégzés miatt csak egy sáv járható. A kialakult torlódás emiatt már meghaladta az 5 kilométert. Vezessetek óvatosan, a Daily Mix Avicii igazi mai slágerével folytatódik. Következik a Hey Brother!

0: Háló, tessék!
1: Rádió egy gong, Kormos Zsolt vagyok, Gabi keresem.
0: Szia, Gabi vagyok.
1: Szia, Gabi! Dolgozol, vagy pihensz?
0: Dolgozom, igen.
1: Na hát akkor...
0: 4 óráig, igen.
1: Együtt érzek veled.
0: Köszönöm.
1: Ebédeltél már azért? Volt időd ebédelni?
0: Igen, most volt a szünetünk, igen. Köszönöm szépen, úgyhogy jól vagyunk.
1: Jól vagytok,
0: most
1: de lehet, hogy egy kicsit...
0: Szeretnénk.
1: De lehet, hogy egy kicsit éhes maradtál.
0: Ó, oh, igen, remélem.
1: Akkor egyetlen kérdésre várom a választ. Az óra slágerét kerestük. Ki volt az előadó és mi volt a felvétel címe?
0: Igen, Áziza.
1: Tökéletes! Ezt is sikerült megjegyezned. Tiéd a 2 pizza.
0: Nagyon örülök neki, köszönöm szépen.
1: Melyik a kedvenc pizzád?
0: Mármint a fajtája?
1: Igen, a sok közül.
0: Mármint a, igazából minden evő vagyok, inkább a növé, vegetáriánus felé, de, az, de úgy, hogy igen, kukorica, ilyesmi, mindenféle jöhet.
1: További nagyon szép napot kívánok neked, és jó étvágyat.
0: Neked is szép napot. Köszönöm
1: szia,
0: szépen.
1: Szia, szia. Rövid reklám és a hírek után folytatjuk a Daily Mix második órájával, és újra vadászunk az óra slágerére. Mindezek mellett kinyílik életmód rovatunk, egy elképesztően hasznos, NASA által igazolt délutáni praktika bemutatásával. A következő órát Kamrád igazi mai slágerével kezdjük. Érkezik a Be Mine.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Az óra slágere a rádió egy gongon. Egy minden elképzelést felülmúló ízkollekcióval, igazi olasz receptek alapján készített pizzapáros lehet a nyereményed, ha megtalálod az óra slágerét. Az óra slágere a rádió egy gongon. A Max Kávézó és Pizzéria támogatásával.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Július 4-én Premium Beach Party és Audi találkozó Kecskeméten a Don Beach-en. Sztár vendég Chris Lawyer és Andro. Ott lesz még Deep Fly Beats és Warren Beats. Jegyek elővételben a Kultix-en. Július 4, Don Beach, Kecskemét.
4: Az Auchanban mindig megéri tankolni, mert a mindig alacsony üzemanyagárak mellett most 10% kedvezményt adunk a következő bizalomkártyás áruházi vásárlásodhoz. Részletek az auchan.hu/kuponakció weboldalon. Irány az Auchan, spórolj okosan!
5: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja?
6: Mindenben ott van egy kis darab Infineon.
5: Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés.
6: Mi így építjük a jövőt.
5: Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes családbarát és megbízható munkahelyet.
6: Légy te is a csapatunk tagja.
5: A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy? Jelentkezés@infineon.com.
7: Fesztiválos Kunfehérton. Dash, Majka, Betonhofi, Halott Pénz, BSV, Judló, Pogányinduló, Parnugraszt, Bagosi Brothers, Bialex, Ele Junior és még sok más fellépő vár július 15-től 19-ig Kunfehérton, a Kínli Fehérton Fesztiválon. További info és jegyek fehértone.hu.
8: Nyári forróság, hűsítő árak. Péntektől vasárnapig minden növény árából annyi százalék kedvezményt kapsz, ahány fokot a hőmérő mutat. Oázis Kertészet, Kecskemét.
9: Szombaton és vasárnap is várjuk Kecskeméten az Oázis Kertészetben a Budai úton, a Nagy Tesco körforgalomnál.
0: Reklámot hallottak.
1: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
10: Kitüntetéseket vehettek át a kórház munkatársai, burkolatjavítás kezdődött a Betlen körúton, célzott fejlesztés a lovastáborokban. Demeter Dia vagyok. Az egészségügyi dolgozókat ünnepelték. Semmelweis nap alkalmából többen elismeréseket vehettek át Hegedű Zsolt egészségügyi minisztertől. Az ünnepélyes díját adón a tárca vezető elmondta, a magyar egészségügyi dolgozók tudása, embersége és elhivatottsága a hazai ellátórendszer legnagyobb értéke. Olvasható a Bács-Kiskunvár megyei oktatókórház közösségi oldalán. Az intézmény közölte, két munkatársukat is kitüntették. Boros Gábor a Kecskeméti Onkoradiológiai Központ sebész mellkas sebész főorvosa, az onkotím tagja Battyányi Stratman László díjban részesült. Mokkarami Mohamad Ali, a Kalocsai Szent Kereszt Kórház telephely sebészeti osztályának osztályvezető főorvosa pedig miniszteri elismerő oklevelet vehetett át. Burkolatjavítás kezdődött csütörtökön a Betlen körúton. A Kecskeméti Város Üzemeltetési Nonprofit Kft. Tájékoztatása szerint a Rákóczi út és a Ceglédi út közötti szakaszon dolgoznak mindkét haladási irányban. A munkálatok ideje alatt minden nap reggel 8 és délután 3 óra között szakaszos sávlezárásra számíthatnak az arra közlekedők. Az autósoktól azt kérik, fokozott figyelemmel és körültekintéssel közlekedjenek a területen. A munkálatok várhatóan két hetet vesznek igénybe. Lovasterápiás táborokban segítik a sérüléssel élő gyerekeket. Mintegy 80 autizmussal élő, tanulásban akadályozott, mozgássérült, látás, hallássérült vagy éppen pszichés problémákkal küzdő gyermek kap célzott, személyre szabott fejlesztést, mondta rádiunknak Bozori Gabriella gyógypedagógus lovasterapeuta, a Fóti Lovasterápiás és Oktatóközpont vezetője.
11: Lesz egy olyan táborunk, ami a pszichológiai lovasterápiás alapokra épül. Itt a résztvevőknek az önállóság, éhatékonyságát szeretnénk fejleszteni. A kisebbeknek készülünk egy olyan táborral, aminek a fantázia neve ez a fókuszban a ló. Mindenféle tevékenység szerepel majd a tábor programjába, ami a lovakhoz köthető. És aztán lesz egy olyan táborunk, ahol pedig a kreativitásé lesz a főszerep. Itt inkább a művészetterápiás elemeket és az alkotást szeretnénk ösztönözni.
10: A napsütésé lesz ma a főszerep, csupán elvétve növekedhet meg átmenetileg kissé a felhőzet, számottevő csapadék sehol nem várható. A legmelegebb órákban 28-30 fok körül alakulnak a csúcsok, élénk erős lehet az északias szél. Holnap is többnyire derült napos időre készülhetünk, átmenetileg növekedhet meg kissé a felhőzet, záporok inkább csak a nyugati tájakon várhatók. Itt Bács-Kiskunban 30 fok körül alakulnak a csúcsok, élénk erős marad majd a légmozgás.
12: A műsor támogatója a Formont Automobil Kecskeméti KGM és Nissan márka kereskedés és szerviz.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió 1!
1: Folytatódik a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel.

kanapé mágneses ereje elérte a hétvégi maximumot. A jól megérdemelt ebéd utáni pihenő fázisa kezdetét veszi a hűvös szobákban. Itt a Rádió egy gong, 10 perccel múlt 1 óra. Kellemes és pihentető délutánt kívánunk Kecskeméten, Nagykörösön, Csongrádon és az internetes hallgatóinknak egyaránt. Sziasztok! A mikrofonnál 14 óráig veletek Kormos Zsolt. Elstartol a Daily Mix második és egyben utolsó felvonása, ahol nagyjából 10 perc múlva az életmód praktikák között egy pilóták által tesztelt mindennapi trükk érkezik a délutáni tompaság azonnali leküzdésére. De nem csak erre lesz érdemes figyelni. A mai felfrissüléshez az óraslágere a Rádió egy gongon játék adja a legjobb alapot, ahol ebben az órában egy újabb gőzölgő páros pizza talál gazdára. Továbbra is egyszerű a feladat. A telefon maradjon kész közel, a figyelem pedig a hangszórókon. Nem sokára felcsendül az óra slágere, amit meg is jelölünk. Ez lesz a jel, hogy lehet küldeni a nyerni szeretnék üzenetet SMS-ben vagy Viberen a 0629-414-020-as számra. Ha visszahívlak és megmondod az előadó nevét és a felvétel címét, már viheted is a pizzákat. Jó étvágyat kívánok azoknak, akik ebédelnek, és jó lazulást azoknak, akik már lazulnak. Pörgessük meg a Daily Mixet. Következik Fastboy és a Good Life.

0: a Daily Mix a Rádió 1 gongon. Mielőtt leforgatnánk a keresett dalt, azaz az óraslágerét, következik egy kis jó tanács az ebéd utáni percekhez. Az alváskutatók és a repülésbiztonsági szakértők beszámolói szerint a délutáni fáradtság ellen a leghatékonyabb fegyver az úgynevezett taktikai energiahullám, vagyis a pilóták által is alkalmazott power nap technika. A mérések szerint a tökéletes délutáni frissességhez mindössze egy szigorúan 26 perces pihenőre van szükség. A fizika és a neurológia törvényei alapján állítólag ez az időtartam pontosan elegendő ahhoz, hogy az agy anélkül frissüljön fel, hogy a szervezet mély alvási fázisba lépne. A hosszabb, 40-50 perces alvás ugyanis ébredés után csak még nagyobb kábultságot okoz. A NASA tesztjei kimutatták, hogy ez a pontosan időzített, rövid 26 perces siesta 34%-kal növeli a koncentrációs készséget és az éberséget a nap hátralévő részében, így garantálva a tökéletes szombatesti pörgést. A tudományos praktikák után következhet az óraslágere, és jöhetnek a nyerni szeretnék üzenetek SMS-ben vagy Viberen a 0629-414-020-as számra. Ha a taktikai pihenő helyett inkább egy kiadós, gőzölgő páros pizzát választanál, itt a helyed. Ne feledd el megjegyezni a most következő előadó nevét és a felvétel címét sem.
1: Most következik az a dal, mellyel tiéd lehet az esély egy dupla, felejthetetlen ízű pizzára. Az óraslágere a Rádió 1 gongon.

0: műsor támogatója a Cseri Kecskemét. www.cserikecskemet.hu.
1: A Rádió egy Gong déli mixét halljátok. Délután a több órás napsütést időnként fátyol és gomoly felhők zavarhatják meg, a csúcshőmérséklet 28 fok körül alakul. Holnap a napsütés mellett a délutáni és esti órákban elszórtan záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Az élénk északnyugati szélben 26 fok körüli értékeket mérhetünk. Hétfőn változóan felhős napos időre van kilátás, több tájegységünkön futózáporokkal és erős széllel, 24 és 32 fok közötti maximumok mellett. A Daily Mix időjárás előrejelzését hallottátok. Nem sokára jönnek az útinformációk, és már indul is Regán Lili igazi mai slágere, a Dreamin.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változás.

0: Time.
1: Az útinformációk támogatója az autó- és motorkerékpárfestékek szakértője, a Paint Brothers.
2: Egészen pontosan 3:42 van. Az M5-ös autópályán, a Röszke felé vezető oldalon, a 121-es kilométernél fekvő Petőfi szállás pihenőhelyen. Nagyszabású aszfaltozási munkálatok zajlanak. Emiatt a pihenőt lezárták a forgalom elől. Mindazok a sofőrök, akik az autópálya mentén üzemanyagot szeretnének tankolni. A 91-es kilométernél lévő Kecskemét délcsomópontnál, illetve a 151-es kilométernél fekvő Szatymazi pihenőhelynél tehetik meg a tervezett megállást. A 74-es kilométernél lévő Kecskemét északcsomópont lehajtó ága továbbra is zárva van. Sok zene, kevés szöveg, ez a Daily Mix. Nem sokára játékos kedvű hallgatónkkal jövök vissza, és már indítom is Exvel és Ingrosso igazi mai slágerét. Következik a More Than You Know.

0: Halló!
1: Rádió egy gong. Kormos Zsolt vagyok, Orsit keresem.
0: Szia, én vagyok.
1: Az Uraslágerét kerestük. Ki volt az előadó és mi volt a felvétel címe?
0: Tóth Abigail, a Sugar Daddy.
1: Tökéletes, tiéd a két pizza, jó étvágyat kívánok hozzá. Mi a terved a hétvégére? Mi lesz a menü?
0: Köszönjük szépen. Hát a menü az most brassói lesz majd, hogyha hazajutok és meg tudok főzni.
1: És mentek-e kirándulni vagy strandra? Vannak-e ilyen tervek?
0: Hát szerintem otthon fogunk medencézni.
1: Nagyon jó ötlet.
0: Nem beszéltük most.
1: Akkor jó medencézést kívánok.
0: Köszönöm szépen.
1: A Daily Mix utolsó két pizzája is elkelt. Mára elbúcsúzom, átadom a terepet Vizi Zalánnak. Indul a mozaik. A nyerni szeretnék üzeneteket legközelebb 3 órától várjuk majd. További jó rádiózást kívánok mindenkinek. Vigyázzatok magatokra és egymásra. Sziasztok!
2: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Az óra slágere a Rádió egy gongon. Egy minden elképzelést felülmúló ízkollekcióval, igazi olasz receptek alapján készített pizzapáros lehet a nyereményed, ha megtalálod az óra slágerét. Az óra slágere a Rádió egy gongon. A Max Kávézó és Pizzéria támogatásával.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
5: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a gália dinnye kilója csak 699 forint, a sárga barac kilója pedig csak 799 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
6: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
7: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
8: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a Bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
9: Július 4-én Premium Beach Party és Audi találkozó Kecskeméten a Don Beach-en. Sztár vendég Chris Lawyer és Andro, ott lesz még Deep Fly Beats és Warren Beats. Jegyek elővételben a Kultix-en. Július 4, Don Beach, Kecskemét.
10: Itt a nyár, itt a júliusi ajánlatunk. Még több élmény, még több feltöltődés, még több olvasnivaló, még több kikapcsolódás. Két lap egy áráért. Keresse az újságárusoknál a Lakáskultúra, a Vidék íze és az Automotor magazinok dupla ajánlatát. Most a magazin mellé egy korábbi lapszámot ajándékba adunk. Az akció július 31-ig vagy a készlet erejéig tart.
11: Unod a megszokott programokat? Van valami új Kecskeméten. Próbáld ki a sport és vadászati szimulátorunkat, ahol biztonságos környezetben élheted át az igazi adrenalin élményt. Tökéletes program barátoknak, családoknak, csapatoknak. Versenyezzetek egymással és élvezzétek a garantált jó hangulatot. Keresd minket a Facebookon és foglalj időpontot még ma. Shooting Point. Virtuális koronglövészet és vadászati szimulátor.
12: Nyári forróság, hűsítő árak. Péntektől vasárnapig minden növény árából annyi százalék kedvezményt kapsz, ahány fokot a hőmérő mutat. Oázis Kertészet, Kecskemét.
13: Szombaton és vasárnap is várjuk Kecskeméten az Oázis Kertészetben a Budai úton, a Nagy Tesco körforgalomnál.
14: Fesztiválos Kunfehértón. Dash, Majka, Betonhofi, Halott Pénz, BSV, Jude Law, Pogányinduló, Parnograst, Bagosi Brothers, Bialex, LL Junior és még sok más fellépő vár július 15-től 19-ig Kunfehértón, a Kínli Fehértón Fesztiválon. További info és jegyek fehértone.hu.
2: Reklámot hallottak.
3: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
15: Adománya Kecskeméti Kórháznak, nagy munkába kezdette a Bácsvíz ZRT, mert szedik a kajszi barackot. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. 2,7 millió forint értékű műszer adománnyal segíti a Lázár Bence emlékére létrehozott alapítvány a gyermekek gyógyulását Kecskeméten. A Bács-Kiskun vármegyei oktató kórház közösségi oldalán azt írja, két EKG készüléket, valamint egy hidrogén kilégzési tesztre alkalmas műszert adományoztak a csecsemő és gyermekgyógyászati osztály részére. Közölték, az adomány megvalósításához jelentős támogatást nyújtottak azok a futóik, akik a Vízer Budapest félmaratonon és az Ultra Balatonon összesen 2,2 millió forintot gyűjtöttek össze az alapítvány számára. Ezt az összeget pótolták ki a személyi jövedelemadó 1%-os felajánlásaiból. Nagy munkába kezdett a Bácsvíz ZRT Kecskeméten. A szolgáltató tájékoztatása szerint július 1-ével elindultak a Kuruc körút szennyvíz-gerinc csatorna felújítási munkálatai. A 2331 és a Kuruc tér közötti szakaszon dolgoznak. A kivitelezés ideje alatt az érintett útszakaszon ideiglenes forgalomkorlátozásra kell számítani. A területen fokozott figyelmet kérnek a közlekedőktől. A munkavégzés várhatóan augusztus 10-éig tart. Már szedik a korai és középérésű kajszibarackokat, a hazai termés fele friss fogyasztásra, a másik fele feldolgozásra kerül. Magyarországon csaknem 5500 hektáron termesztenek kajszit, legnagyobb területen Bács-Kiskunban. Az idei termés mennyisége térségenként jelentősen eltér, mondta el a rádiunknak Mártonfi Béla, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara kertészeti tanácsadója.
16: Vannak termőtájak, ahol elég normális termés, és a fagy kevésbé érte, és a klímaváltozás kevésbé érte ezt a területet. Ilyen például a Somogyi vagy a Tolnai körzet némely helyen Pest megyében, de ugyanakkor a Dunatisza közén, Bács-Kiskun megyében, vagy Borsodaba-Üzemplénben ott nagyon fagykárok és lehűlés volt, úgyhogy ez a termés befolyásolja. Az utóbbi 5-6 évben nagyon nagy fagykárok érték ezt a területet, így az átlag termés olyan 6-7 ezer tonna körül volt. Idén hasonló számítunk esetleg 7-8 ezer tonnával.
15: Többnyire tiszta derült időre számíthatunk a nap további részében és az éjszakai órákban is, átmenetileg viszont elvétve megnövekedhet a gomoly felhőzet. Számottevő csapadéktól ma nem kell tartanunk. Felfrissül a levegő, éjszaka 10-13 fok között alakulnak a minimumok. Holnap hosszabb, rövidebb napos időszakokra az ország minden táján számíthatunk majd, de a megnövekő gomoly felhőkből néhol futózápor kialakulhat. Itt Bács-Kiskunban 28-30 fok lesz majd, élénk marad a szél.
3: Mozaik. A Rádió egy gong magazin műsora minden szombaton és vasárnap 14 órától.
17: Ez a Rádió egy gong, ahol csak igazi mai sláger megyén Vízi Zalán vagyok, és Mozaik című magazin műsorunk veszi kezdetét így 2026. július 4-én. Szombat van, 14 óra múlt 3 perccel, és rövidesen kiderül, hogy hogyan is készült fel Kecskemét egy olyan versenyre, amelyen Európában Magyarországot képviseli. Az Entente Floral Europe-ról van szó, egy környezetszépítő versenyről, és egyáltalán azt is megtudhatjuk, hogy Kecskemét hogyan érdemelte ki a szereplés jogát. Emellett pedig arról is szó lesz, hogy vajon van elég víz. Ugye itt a kánikulában természetesen megnövekedett az emberek, a lakosok vízfogyasztása. Nem feltétlen azért, mert többet iszunk, az a napi 3 liter fejenként azért még belefér, de vajon mi a helyzet a Bácsvíz ZRT-nél? Kurdi Viktor elnök vezérigazgató rövidesen elmondja, tartsatok velünk.
3: Rádió egy gong.
18: Csak igazi mai sláger megy.

0: Oktatás, művelődés, sport és család. Ez a Mozaik a Rádió egy gongon.
1: Itt van már velünk a stúdióban Győri András Kecskemét főtájépítésze. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok!
1: És a témánk az egy érdekes verseny, egy környezetszépítő és fenntarthatósági versenyről van szó, de mindjárt erről pontosabban és részletesebben fogunk beszélgetni, vagy jobban be is tudjuk mutatni majd ezt a versenyt. Ugyanis ez egy nemzetközi, európai szintű megmérettetés, amelyen Kecskemét képviseli Magyarországot, és jövő héten lesz majd ennek egy nagyon fontos állomáspontja itt Kecskemét életében, úgyhogy erről fogunk beszélgetni, az Entente Floral Europe-ról van szó, hogyha jól ejtem. Mivel érdemelte ki Kecskemét a szereplést ezen az európai versenyen, és azon, vagy azzal, hogy Magyarországot képviselheti?
2: Közvetlenül azzal érdemeltük ki, hogy tavaly évben, 2025-ben elnyertük a Világos Magyarország versenyt, tehát a magyarországi megfelelő ennek a nemzetközi versenynek, annak a fődíját. Ez egy legszebb, legvirágosabb várost jelent Magyarországon. Nagyon büszkék vagyunk erre a díjra, de hát ez önmagában nem csak egy díj, hanem ez egy hosszú évek óta tartó munkának az elismerése, és nem csak a virágokról szól, hanem a környezeti fenntarthatóságról, a közösségi részvételről, az épített környezet megőrzéséről, és egyáltalán a város és a természeti környezetnek az együttműködéséről.
1: Ugye 30 plusz ezres városok kategóriáját nyerte meg Kecskemét. Nyugodtan mondhatjuk, hogy most a nagyvárosok mezőnyében Kecskemét a legszebb város Magyarországon?
2: Jelenleg ezt kijelenthetjük a díj alapján legalábbis.
1: És nem csak a virágokról van szó, ahogyan ez elhangzott, hanem itt a környezet szépítéséről is ugyan blokk, meg a fenntarthatóságról is. Úgyhogy beszéljünk magáról a versenyről, hogy miről is szól maga az Entente Floral Europe.
2: Igen. Tehát ahogy említettem, ez valahol az ősidőkben, amikor ez az egész verseny indult, 30-40 évvel ezelőtt, Magyarországon és nemzetközi szinten is, akkor ez elsősorban a virágosításról szólt. Tehát, hogy mennyire virágosak az adott településeknek a főterei, utcái. Érdemes megemlíteni, hogy a városunk 1991-ben már részt vett egy hasonló, illetve konkrétan ezen a verseny akkor is Entente Florálnak hívták már. Nyilván ennyi idővel korábban még picit másról szóltak a zsűrizési kritériumok, de akkor is egy szép elismerésben részesültünk, és elmondhatjuk, hogy Indestova akkor most egy második fordulóján veszünk részt ennek a versenynek. Ekkor még nem konkrét díjakat osztottak, hanem egy elismerő oklevelet kapott a város, és akkor még kimondottan a főtér, illetve a frekventált területeknek a virágosításait értékelték. Ez nagyon gyorsan aztán kinőtte magát egy fenntarthatósági versenyé is, tehát itt nagyon fontos, hogy milyen alapokon nyugszik maga akár a virágosítás. Egy településnek, főleg a klímaváltozás közepette, nagyon fontos, hogy együtt kell működni a természeti környezetével, és olyan fejlesztéseket kell megvalósítania, amelyek összhangban vannak, harmóniában a természeti adottságokkal, de ugyanúgy nagyon fontos, hogy a lakosságot be tudja vonni az adott önkormányzat, illetve a civil partnereket, cégeket. Ezek mind-mind nagyon fontosak ahhoz, hogy egy élhető és hosszú távon fenntartható településen éljünk.
1: Márpedig ez Kecskeméten célkitűzés természetesen, mert hogy itt a lakosságot is sikerült bevonni, és különböző partnereket. Itt az együttműködésről, itt az elmúlt hetekről, elmúlt hónapokról inkább, ami a felkészülést jellemezte erre a versenyre, azt hogyan lehetne összefoglalni?
2: Ahogy említettem, van egy sok éve zajló felkészülés, tehát ezt nem a verseny miatt végzi a város, hanem ez a városnak mindenkori célkitűzése, hogy a fenntarthatóság irányába mozduljunk. Így a konkrét fejlesztések is, amiket mondjuk most a kecskemétiek láthatnak, azok nem feltétlenül és nem kibondottan a verseny miatt készültek. Ilyenek voltak például a Rákóczi-tű faleváltás újabb fordulója, vagy a főtérnek a zöldfelti rehabilitációja, ami tavaly évben ugye megtörtént a Lucakút környékén, illetve most az idén a Mogyorós-ligetben, a Városház és a Nagy Templom között. Ezek mind szemmel látható fejlesztések, viszont egy hosszú távú folyamatba illeszkednek bele. A versenyre való konkrét felkészülés az egy leginkább úgy foglalhat össze, hogy egy nagyon nagy összefogás. Tehát amikor ténylegesen megszólítottuk, megkerestük a civil partnereket, a várost jelentős vállalkozásait, konkrétan a lakosokat, és az egyes intézményeket, így például a Nemzeti Parkot, vagy a Kefag Arborétumot, mindenhonnan nagyon pozitív visszajelzést kaptunk, és azt hiszem, hogy egy rég nem látott nagy összefogás valósult meg itt a versenyre felkészülés kapcsán.
1: Konkrétan itt a beruházások, vagy nem beruházások, inkább a fejlesztések is elhangoztak, hogy melyek valósultak meg, melyik volt az, amelyik a legnagyobb kihívást eredményezte, vagy amelyikre a leginkább fel kellett készülni, hogy igen, azt még ott rendbe kell tenni, mert érkezik majd, és erről is mindjárt beszélgetünk, a nemzetközi zsűri, akik majd megnézik Kecskemétet.
2: Igen, hát egy ilyen kihívás mondjuk az, hogy az öntözőrendszereink, ahol vannak, azokat is fel kellett szerelnünk egy olyan okos rendszerrel, amelyik most már ténylegesen a meglévő talajvíz háztartási viszonyokat, akkor az időjárás előrejelzéseket is mind számba tudja venni. Egy olyan rendszerrel működnek, hogy ténylegesen csak annyi vizet juttasson ki, amely szükséges a növényzet fenntartásához. Korábban ugye ez automatikus vagy kézi vezérléssel történt, ami ugye adott esetben olyan többletvíz felhasználást is eredményezhetett, amire most már nagyon figyelnünk kell, mert vízkészleteinkre nagyon vigyázni kell.
1: És amiért beszélgetünk pont ezen a hétvégén, az nem más, mint az az apropó, hogy jövő hét elején érkezik a nemzetközi zsűri, kik érkeznek, és mit fog Kecskemét megmutatni a nemzetközi zsűrinek, hogyan fog Kecskemét bemutatkozni ezen az európai versenyen.
2: Összességében egy 9 fős zsűrit várunk Kecskemétre, nemzetközi zsűrit, amely van magyar delegátja is egyébként, de többségében más európai országokból tevődnek össze a zsűri tagjai, így cseh a zsűri elnöke, francia tagja van, ír tagja van a zsűrinek, és ők már vasárnap este megérkeznek egyébként Kecskemétre, és hétfőn egy nagyon feszes, nettó 7 órás zsűrizési programon vezetjük őket végig. Ez teljesen rajtunk állt egyébként szervezőkön, kecskemétieken, hogy mit szeretnénk megmutatni a városból, és a végén már itt a szervezés folyamat, fél éves folyamat végén az volt a nagyon nagy kérdés, hogy nem az, hogy mit mutassunk meg, hogy mit kell, hogy elhagyjunk, mert annyira sok minden lett volna egyébként. És az egyes helyszíneket is úgy kellett összeállítanunk, hogy egy helyszín lehetőleg többféle szempontot is meg tudjon mutatni, mivel hogy ez a 2-3,5 óra, ez nagyon kevés az egész városhoz nézve.
1: Hogy mi lesz az, amit majd meg tud nézni a zsűri, az a zene után fog kiderülni. Marad velünk Gyűri András, Kecskemét főtájépítésze.
0: Igazi mai slágerek. Változatosan. Ez a Rádió egy gong. Csak igazi mai sláger megy.

0: Folytatjuk műsorunkat, továbbra is itt vagyunk a zenét követően, és továbbra is Kecskemét főtájépítészével, Gyűri Andrással beszélgetünk, méghozzá azzal kapcsolatban, hogy Kecskemét egy nemzetközi versenyen képviselheti egyrészt Magyarországot, másrészt pedig mutathatja meg magát Európának. Az Entente Floral Europe-ról van szó, egy környezetszépítő, egy fenntarthatóságról szóló versenyről. A nemzetközi zsűri pedig már vasárnap este megérkezik Kecskemétre, de hétfőn kezdődik a munka, és egész nap majd értékeli a zsűri, egy 9 tagú zsűri, amelynek az elnöke az elhangzott cseh származású, vagy cseh nemzetiségű, szóval ők értékelik majd Kecskemétet. Különböző szempontok alapján, milyen szempontok alapján, illetve milyen helyszíneken fognak majd értékelni?
1: Érdekes egybeesés, hogy 10 értékelési szempont van, és 10 helyszínen megyünk végig lényegében. Ez egy, mondhatni, mondjuk véletlen egybeesés is lehet, nem szándékoztuk ennyire kiszámolni, de egyébként az a 10 értékelési szempont, ha most így hirtelen lehet, hogy nem tudok mindegyiket felsorolni, de ilyen a tervezés és fejlesztés. Tehát, hogy a város milyen stratégiai tervek mentén működik, a rendezési tervtől kezdve a klímastratégiáig, a zöld infrastruktúra tervig, ezeket mind be kell mutatnunk a zsűrinek. A kettes mondjuk a fenntartható környezet, klímaváltozás mérséklése című szempontot jelenti. Itt azt nézik, hogy az város milyen intézkedéseket, milyen beruházásokat hajt végre annak érdekében, hogy mérsékeljük a klímaváltozás lokális hatásait. Akkor az épített környezet, az épített örökségnek a védelme, annak a bemutatása is egy nagyon fontos szempont. Közösségi részvétel, mennyire tudjuk bevonni a lakosságot, a civil szférát, a vállalati szférát a környezet fenntartásába, fejlesztésébe, szépítésébe, ezt is mind nézi a zsűri. Például akkor a környezeti nevelés egy nagyon fontos. Itt az, hogy az oktatási intézményekben természetesen akár már bölcsödétől, óvodától zajlanak környezeti nevelési programok, ez mondhatni azt, hogy már majdnem, hogy természetes a 21. században, de például azt nézi a zsűri, hogy a felnőtt és az idős lakosságot mennyire sikerül megszólítani egy-egy faültetési akcióval, egyéb környezetszépítés vagy szemétszedési akcióval. Ezt is nagyon fontos szempontnak tartja a zsűri. És így tovább 10 kritériumon keresztül kell bemutatni a várost. Ennek a 10 kritériumnak készül egy-egy összefoglaló nagy tablója is, amelyet a városházi prezentációk kapcsán megismerhet a zsűri, illetve később az esti értékeléskor is rendelkezésükre bocsátjuk. Megemlítem még egyébként, hogy az egyik elnöki különdíjra is pályázunk. Van 3 elnöki különdíj, az egyik ez a pont a klímaváltozás mérséklése. Úgy gondoltuk, hogy Kecskeméten számos olyan helyszín van, és ezzel át is térek a bemutatandó helyszínekre, amelyek nagyon jól reprezentálják azt, hogy Kecskemét már az elmúlt évtizedekben nagy hangsúlyt helyezett arra, hogy a környezettel, természettel együtt éljen, és ezek a helyszínek alkalmassá is teszik a klímaváltozás mérséklésére. Ilyenek például a Hankovszki Liget, a Nemzeti Park Igazgatóságnak a környezete, az a Kecskeméti Arborétum, a Benkó Zoltán Park, ezek mind-mind olyan együttesek, olyan környezeti feltételeket biztosítanak, amelyik a vízfelületekkel, a jelentős erdőkkel, mind-mind a klímaváltozás hatásait ellensúlyozzák. És akkor, hogyha gyorsan végigmennénk a helyszíneken, akkor úgy néz ki, hogy a városháza, dísztermi előadások, megalapozó előadások, szakmai előadások zajlanak le, utána a látogatóközpont külön bemutatásra kerül, a városháza látogatóközpont, nagy büszkeségünk, és utána kilépünk a főtérre, a történeti főtéren számos halstációban különböző előadások fognak elhangzani, így például a történeti főtér annak a zöld infrastruktúrájával kapcsolatos külön előadás, vagy a nagy templom előtti gyümölcstigetben a Zöld Küldetés Egyesület mutatkozik be civil szervezetként, akik ugye telepítették ezt a gyümölcstigetet, kezdeményezték ennek a telepítését, és ott ennek kapcsán be tudnak mutatkozni. Tovább menve a főtérnek az virágosítását mutatja be a főkertész asszony a Városüzemeltetési Kft. Részéről. És így elérünk a Rákóczi útig, a Rákóczi úton pedig egy rövid sétát teszünk, majd felszállunk a buszra, és utána a Hunyadi város, Hankovszki Liget, közösségi kert következik. Nemzeti park mutatkozik be a közösségi kert, ezt követően átbuszozunk az arborétumba. Egyébként a buszos utakon is számos szakmai film, kis videó levetítést történik, amik, hogyha nem tudtunk megmutatni egy adott helyszínen, mert nem fér bele már az időkeretbe, akkor egy ilyen formában is tudjuk tájékoztatni a zsűrit. Így például a lakótelepeknek a kialakulásáról, lakótelepeken zajló közteletfejlesztésekről, virágosítási versenyekről, legszebb konyhakert versenyről mind-mind be tudunk számolni egy ilyen videóban. Elértünk az arborétumig, aztán visszafelé jövet bemutatjuk a Benkó Zoltán parkot, a milliómodik hektár erdőt, a Rudolf kertet, a Rudolf laktanya helyén történő barnamezős beruházásokat. Ezt követően kiérünk majd a homokbányára. Homokbányán összefoglaljuk egyrészt a homokbánya kialakulásának és fejlesztésének történetét, másrészt pedig ott mutatjuk be a kecskeméti esőkerteket, amelyeket semmiképpen nem szerettünk volna kihagyni a programból, viszont ez a homokbányai helyszín a legalkalmasabb arra, hogy egy összefoglaló előadást tartson dr. Hoik Edit, a Neumann Egyetem docense, arról, hogy hol tart Kecskemét, és milyen úttörő szerepet játszott az országban, Magyarországon az esőkertek bevezetése kapcsán.
0: Hogy még milyen helyszínekre látogat el a szakmai zsűrivel, nemzetközi zsűrivel Kecskemét és a fogadó bizottság ezen a versenyen jövő héten, tehát az Entente Floral Europe-on. Az kiderül a zenét követően, tartsatok velünk!

0: Oktatás, művelődés, sport és család. Ez a Mozaik a Rádió egy gongon.
1: Folytatjuk műsorunkat, témánk továbbra is az, hogy Kecskemét egy nemzetközi versenyen méretteti meg magát, egész Magyarországot képviselve, azzal, hogy 2025-ben tavaly Kecskemét lett a legvirágosabb város egy hazai versenyen. Jogot nyert arra, hogy nemzetközi szinten is megmérettesse magát, tehát az Entente Floral Europe-ról van szó, egy környezetszépítő fenntarthatósági versenyről, egész Európa és ennek a kategóriának a szakmai szeme az, tehát jövő héten Kecskemétre szegeződik, nemzetközi zsűri is érkezik, és ezt a nemzetközi zsűrit majd hétfőn egy komoly szakmai programom kíséri végig a város. Ugye azt már említettük, hogy mely helyszíneken, de nem minden helyszínt említettünk, még mi az, ami kimaradt, még hova látogat el a szakmai zsűri, és ott mit, milyen szakmai szempontokat valósítanak majd meg. Akit kérdezek ebben a témában, az Győri András Kecskemét főtájépítésze.
2: Teszünk egy hosszabb utat a déli ipar területen, ahol a Mercedes gyár különösen kiemelten bemutatkozik az úton, és a zsűrit arra kíváncsi elsősorban, hogy egy ilyen nagy ipari fejlesztés a város területén, hogy annak a szereplői és annak a gazdái hogyan gondolkodnak arról, hogy a környezeti fenntarthatóság hogyan illeszhető ez össze a gyár létezésével és működésével. És erre nagyon jó példák vannak a Mercedes gyár területén, kezdve a fásításoktól, a vadvirágos gyepek még legelők kialakításáig, amelyek adott esetben takarmányként szolgálnak a vadaskert állatai számára. Tehát egy nagyon-nagyon szerte ágazó környezeti fenntarthatósági tevékenységet tud a Mercedes gyár bemutatni a zsűri számára. Ez nekünk ez nagyon-nagyon pozitív, és mindenképpen bemutatandónak tartjuk. És végül az utolsó útunk pedig a Boldogasszony téri rózsakertbe vezet, ahol szintén egy nagyon gazdag, összetett programmal zárjuk a teljes zsűrizési napot.
1: Ugye elhangzott, hogy a klímaválság kapcsán tett erőfeszítések, vagy az ellen tett erőfeszítésekre van egy külön díj, és erre is pályázik Kecskemét. Itt elhangzott most sok minden, de összefoglalásképpen miért lenne Kecskemét megfelelő erre a külön díjra? Milyen eredményeket tud felmutatni a város ebben?
2: Igen, mi amikor pályáztunk, ott egy kis pályázatot is össze kellett erre állítani, és arra gondoltunk, hogy három fő területet jelölünk meg ebbe a pályázatban. Az egyik az a szén-dioxid kibocsátás csökkentése, úgy összességében a városban, és itt külön kiemeltük a buszpark átalakítását, korszeresítését, és egészen addig, hogy a hidrogén meghajtású autóbuszok beszerzése is ugye megtörtént, elindult egész pontosan, és ezek én úgy tudom, hogy rövidesen forgalomba is fognak állni Kecskeméten. Tehát ez volt az egyik fő terület, amit úgy gondolunk, hogy a város jelentős lépéseket tesz meg a szén-dioxid kibocsátás mérséklése érdekében. A másik az, hogy bevezettük az ökológiai szemléletű erdőgazdálkodási, erdősítési programot, amelyik ugye nyilvánvaló, hogy a klímaváltozás mérséklésében az erdők, a klímavédelmi fásítások nagyon nagy szerepet játszanak. Az egy más kérdés, hogy vannak még szakmai viták arról, hogy az Alföld mely részein érdemes vagy lehetséges egyáltalán még erdőtelepítésében gondolkodni. Nyilván ennek az alapja a vízgazdálkodás helyreállítása, vízvisszatartás, esetlegesen vízpótlás. Mindenesetre úgy gondoltuk, hogy a mögöttünk álló években végrehajtott erdőkezelési átalakítások jók lehetnek arra, hogy bemutassuk a zsűrinek ezen törekvéseinket. És a harmadik terület pedig, amit már imént említettem, az esőkerteknek a bevezetése, civil közreműködése, a Zöld Küldetés Egyesület részéről történt ugye számos kezdeményezés a városban, és mi ezt a város részéről nagyon támogattuk olyannyira, hogy Kecskemétet manapság úgy emlegetik a városi vagy az országos szakmai körökben, hogy az esőkerteknek a, hát nem akarok nagy szavakat mondani, de fellegvára. Igaz, hogy számosságuk még nem olyan nagy az esőkertjeinknek, de számos különfajta példát mutatnak arra, hogy milyen típusú esőkerteket, és hát ez nyilván arról szól, hogy a csapadékvizet úgy tartsuk helyben, hogy arra egy növényzetet építsünk, egy ökoszisztémát építsünk fel, és ez a kettő jelentheti egyfajta kiutat a klímaválságból lokális szinten.
1: Meglátjuk majd, nagyon szurkolunk természetesen a zsűri fogadásához és a sikeres szakmai naphoz, amely tehát hétfőn lesz majd. Egy záró kérdés, milyen eredménnyel lenne elégedett a város?
2: Nyilván mindenki, aki versenyez, az egy maximális díjra, eredményre törekszik, így a Antant Floral versenyben van 3 díj, van egy arany minősítés, van egy ezüst és egy bronz, hát természetesen minden résztvevő nagy álma, hogy egy arany díjat nyerjünk a városnak. Ezért megtettünk mindent, ami tőlünk tellett, reméljük, hogy ez sikerülni is fog. De egyébként ténylegesen az a hosszú távú, sok éve zajló és tartó, és az idejében zajló felkészülési folyamat, az már önmagában egy nagyon nagy nyeremény, azt hiszem, a városnak, és arra a nagy összefogásra, ami itt a verseny kapcsán kialakult, különösen büszkék lehetünk.
1: Gratulálunk hozzá, és sok sikert kívánunk, köszönöm a beszélgetést.
2: Köszönjük szépen.
1: Gyuri Andrással, Kecskemét főtájépítészével beszélgettünk tehát az elmúlt percekben.
0: Ez a Rádió egy gong. Hogyha igazi

0: Oktatás, művelődés, sport és család. Ez a Mozaik, a Rádió egy gongon.
1: Hatalmas a hőség, hatalmas a kánikula itt az elmúlt hetekben, bár azért egy-két hideg frontot kaptunk, de természetesen a vízfogyasztás kérdése itt az elmúlt időszakban azért egyre égetőbbé vált. Van-e egyáltalán tartalék, és több településen vízkorlátozást vezettek be, hogy mi a helyzet Kecskeméten és a környéken, azt Kurdi Viktortól, a Bácsvíz ZRT elnök vezérigazgatójától kérdeztük meg, aki elmondta nekünk, hogy bizony a vízfogyasztás Kecskeméten is megnőtt.
2: Most, hogy a nyár első hőhulláma viszonylag korán érkezett és meglehetősen hosszú,

0: hetedik vagy nyolcadik napján voltunk vasárnap, ez 32 ezer köbméterre változott. Jó hír, hogy a kecskeméti vízellátó rendszer kapacitását több mint 40 ezer köbméter per nap teljesítményre alakították ki, építették ki. Tehát látható, hogy ebben a rendszerben ilyen szempontból van még tartalék. Akkor vannak problémák, hogyha lokálisan bekövetkezik egy-egy nagyobb csőtörés vagy olyan üzemzavar, aminek köszönhetően utcák, esetleg több utca csoport esik ki a szolgáltatásból, és az bizony ilyenkor kánikulában, nyáron nagyon komoly felhasználói kényelmetlenséggel szokott járni. Ilyenkor a víziközmű szolgáltatóknak feladata az, hogy megjelölje a legközelebbi vízvételezési lehetőséget, vagy ha ez nagyon távolra esik, akkor lajtos kocsival biztosítsa a vízhez való hozzájutást abban a csőtöréses időszakban is. A vízfogyasztás növekedésében úgy országos szinten látjuk azt is, hogy vannak, ahol a vízadó képessége a kutaknak csökken, látjuk, ahol az agglomerációs hatás miatt a népesség szaporodásával nem tart lépést a vízellátó rendszer kapacitásának növelése. Tehát látjuk ezeket az objektív okokat, amelyek befolyásolják egy-egy vízhiányos területnek a helyzetét, de alapvetően azt látjuk, hogy a meleg, a hőség és a kiskertekben lévő mezőgazdasági aktivitás azért igenis befolyásolja azt, hogy a vízművekhez menjen fordulnak vízért.
1: Azt azért gondolom jól lehet sejteni, hogy nem feltétlen amiatt nőtt meg a vízfogyasztás, akár itt Kecskeméten, mert az emberek többet isznak. Tehát a hőség és a kánikula nem így módon van hatással a vízfogyasztás megnövekedésére?
0: Hogyha azt nézzük, hogy milyen arányban használja a lakosság a vezetékes vizet, akkor van egy olyan számunk, ami a 100 liter per fő per napos KSH értéket mutatja, vagyis egy lakos, egy állampolgár egy átlagos napján 100 liter vízigénnyel számolható. Tudjuk, hogy ügyesek azok, akik ebből a 100 literből 3 litert meg tudnak inni. Hát ugye sokszor ez nehéz manapság. De tehát elmegy mondjuk 3% ivásra, tegyük fel, másik 3% elmegy a ételkészítéssel, mosogatással kapcsolatos dolgokra, 10-15% elmegy a tisztálkodásra, és ott van még a másik 10-15% a higiéniás követelmények kielégítésére, és akkor szinte azt mondom, hogy marad egy jó 60%, amelynél beszélhetünk medencetöltésről, tömlős öntözésről, kiskert automata az öntözőrendszerről, automosásról, stb. Tehát ezekkel a becslésekkel rendelkezünk, ezek nyilván eltérhetnek egy városiasabb környezetben, vagy egy kertvárosi, meg egy falusi környezetben, de azt gondolom, hogy nem állnak távol a valóságtól. Ha a napszakokat nézzük, ami szintén egy rendkívül fontos dolog, ezt mi a vízműves bergekben órai csúcsoknak hívjuk. Vannak ilyen órai csúcsok reggel, amikor felébred a lakosság, tisztálkodik, zuhanyzik, készíti a reggeli rutint, a különböző, és ehhez használ különböző mennyiségű vizet, és van az esti csúcs. Elmondható, hogy az esti csúcsok azért markánsabbak, erősebbek, tovább tartanak, főleg a nyári nagy melegben. Amit az utóbbi években érzékeltünk, az az, hogy a csúcsigényeknek a nagysága az megnőtt. Tehát minthogyha jobban egy időbe használnák a lakossági szektorban a vizet hasonló célokra. Ez ugye a napi rutinokból is adódhat, de úgy gondoljuk, hogy ez még inkább megmutatja azt, hogy a lakosság a reggel, illetve este vételezi a legtöbb vizet. És a vízellátórendszereknek ez egy komoly kihívás, hogy mindig legyen annyi víz a víztoronyban, vagy a térszíni víztároló medencébe, hogy ezeket a különbségeket át tudják hidalni, hiszen nem mindig tudja a betáplálással lekövetni a vízigények változását egy-egy rendszer. Ezért találták ki a víztornyokat, víztároló medencéket, hogy pufferként szolgáljanak. Úgyhogy fel van adva a lecke, de az ország 20 ezer vízműves munkavállalója, és a vízműves infrastruktúra alapvetően készen áll arra, hogy ezeket az igényeket kielégítse. Ha készen áll erre, akkor miért van mégis az, hogy jelen pillanatban is talán több mint 130 településen beszélhetünk vízkorlátozásról? Ennek pedig az az oka, hogy az agglomerációs hatás, amit említettem az elején, hogy nem tartott lépést a

0: intézmény hálózat fejlesztése az agglomerációs hatással, a másik, hogy az országnak vannak benne területei, ahol a kutatvízadó képessége csökken, a harmadik pedig, hogy a kánikula most hamarabb érkezett, mint július vége vagy augusztus eleje, és mivel nagyon sok kiskert tulajdonosnak még megvan a kedve motivációja ahhoz, hogy a saját kiskertjébe valamilyen mezőgazdasági tevékenységet folytasson. Tehát ez is hozzájárul ahhoz, hogy ekkora vízigényekkel találkoztunk, és ebből alakult ki az, hogy az ország számos pontján, mondjuk ez ilyen 130 körüli település, jelenleg beszélhetünk arról, hogy vízkorlátozás van, vagy éppen az, hogy akadozik a vízszolgáltatás.
1: Innen folytatjuk már is a beszélgetésünket Kurdi Viktorral, a Bácsvíz ZRT elnök vezérigazgatójával.
2: Ez a Rádió egy gong. Csak

0: Oktatás, művelődés, sport és család. Ez a Mozaik a Rádió egy gombon.
1: Folytatjuk műsorunkat, továbbra is Kurdi Viktorral beszélgetünk, a Bácsvíz ZRT elnök vezérigazgatójával, méghozzá azzal kapcsolatban, hogy rekordokat dönt a vízfogyasztás Kecskeméten, de vajon van-e tartalék a rendszerben? Ugye azt már meghallhattuk, hogy van, bizony, volt olyan nap az elmúlt időszakban, amikor nagyon-nagyon sok az átlagos naphoz képest majdnem kétszer annyi vizet fogyasztottak a kecskemétiek. De hogy általánosságban milyen a helyzet a kecskeméti rendszerben itt a Bácsvíz területén, azt Kurdi Viktor most részletesebben is kifejti nekünk.
2: Ha a Kecskemétre fókuszálunk, akkor azt látjuk, ahogy említettem is a kapacitás adatokból, hogy a megnövekedett igényekkel a kecskeméti vízellátó rendszer meg tud birkózni. Számunkra gyakorlatilag a két legnagyobb kockázati tényezőből az egyik a csőtörések. Elmondható, hogy gyakorlatilag bármikor, bárhol előfordulhat csőtörés. Csőtörésből adódó szakaszolás, több háznak vagy ingatlannak a kizárása. A másik pedig az áramszünetek, mert a vízműnél gyakorlatilag minden szivattyú, minden eszköz villamos energiával működik, vagyis ha egy vihar miatt nincsen áram, vagy egész más elektromos hálózatból adódó üzemzavar miatt nincs áram, akkor gyakorlatilag csak az a víz marad, ami a víztoronyban található. A kecskeméti víztorony az 3000 köbméter térfogatú, és gyakorlatilag napjában egyszer van feltöltve maximumra. Vagyis, hogyha pont maximumon van a víztorony, akkor azt lehet mondani, hogy egy tized napig, tehát körülbelül 2-3 óra hosszáig tudná biztosítani a város vízellátását. De hogyha ez egy csúcsidőben történik meg, amikor a víztoronyban lévő vízszint a legkisebb, akkor lehet, hogy csak 20-30 percig lenne elegendő víz pufferként arra, hogy beinduljanak a generátorok, vagy visszajöjjön az áramszolgáltatás, és újraindulhasson a rendszer. Szóval ezzel csak azt szeretném érzékeltetni, hogy eléggé komplex rendszerrel állunk szemben, és nagyon sok olyan hatás van, amit itt ilyenkor figyelembe kell venni.
1: A Bácsvíz területén van-e vagy volt-e vízhiány az elmúlt időszakban, illetve ehhez kapcsolódik, hogy mit tehetnek a lakosok annak érdekében, hogy víztakarékosak legyünk?
2: A Bácsvíz területén az idei szezonban egy településünk biztosan van, ahol az esti csúcsban elfogyott a víz. Ez Cibakháza volt. Tehát ott láttuk, hogy egész nap a rendszer maximum kapacitáson üzemelt, mégis este 7 óra magasságába elment a nyomás, tehát kiürült a víztoronyból a vízszint, ezáltal a település jelentős részén elérhetetlenné vált a vízszolgáltatás, és ez gyakorlatilag csak 10:30 után kezdett ismét magához térni, amikor a lakók egy része nyugovóra tért, elzárta a csapot, és így a rendszer visszatudta termelni a víztoronyba és a térszintárolóba a vízszinteket. Úgyhogy ezért is fontos kérdés az, hogy mit tehetnek a lakosok azért, hogy takarékosabban használják a vizet, és hogy ez a komfort érzetük rovására menne. Tehát én nem azt mondom, hogy ne tessék zuhanyozni, de mondjuk jó cuki dolognak tartom a kis zuhanyzós homokórát, ami ilyen 3-4 perces átfolyású, és ami mondjuk egy egészséges zuhanyzásba támogató. Ezer éve mondják azt, hogy fogmosás közben zárják el a csapot, hogy ne folyjon, de gyakorlatilag azt gondolom, ahogy az elején boncolgattuk a témát, hogy leginkább az öntözés, a tömlős locsolás az, ami viszi a vizet, a medencetöltés az, ami viszi a vizet, és az, amit megiszunk, amit ételbe főzünk, amivel mosogatunk, tisztálkodunk, azt gondolom, az nem jelenti azt a mennyiséget, amit bármelyik kapacitást veszélyezteti. És ez kanyarodik rá arra a témára, hogy az a környezet, amiben élünk, az ott lévő növények, hogy azok milyen típusúak, mennyire szárazságtűrőek, hogy viselik a hőhullámokat, és milyen talajtakarás mellett tudjuk mindezt megoldani, ezek lesznek itt a jövő kulcs tényezői és kulcs kompetenciái. Ugyanis, hogyha nincsen talajtakarás, akkor a nap úgy fölmelegíti a felső rétegeket, hogy teljesen kiszárad, a szél elfújja a szerves anyagot, gyakorlatilag elfújja a talajt, továbbra is tovább melegíti, amely a komfortérzetet rontja. Viszont ha tudunk talajt akarni, ha vannak olyan növények, amik tűrik a szárazságot, ha tudunk ezáltal párologtatni, akkor ott a mikrokörnyezet egy sokkal elviselhetőbb és sokkal komfortosabb és tudatosabb életteret tud biztosítani számunkra.
1: Kurdi Viktor, Tabácsi ZRT elnök vezérigazgatóját hallhattuk az elmúlt percekben. Ennyi fért bele a mai magazin műsorunkba, remélem, hogy fontos és hasznos információkkal lettetek gazdagabbak. A folytatásban is jövök, és rádiózhatunk együtt egészen 17 óra, illetve a Mozaik című magazin műsorunkkal holnap 14 és 15 óra között is jelentkezem. Én Vízi Zalán vagyok, rádiózzunk együtt tehát.
0: Ez volt a Mozaik, a rádió egy gongon.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
3: Tegye még élvezetesebbé a nyarat az Obival. A négyfős Bestfay Lazy Spa Miami Airjet pesgőfürdő toppáron 149.990 forintért kapható. Ráadásul hódos bónuszpontjait is kuponokra váltatja a Héj Jobbjabban július 28-áig. Részletek az obi.hu-n. Ötlettől a megoldásig az Obival.
4: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a gália dinnye kilója csak 699 forint, a sárga barac kilója pedig csak 799 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak.
1: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
5: Megszűnt az aradi vértanúktéri üveggyűjtő sziget, már szedik a kajszét, hosszabb nyitvatartás a bácsalmási határát kelő helyen. Demeter Dia vagyok. Megszüntették az aradi vértanúk terén működő üveghulladékgyűjtő szigetet Kecskeméten. A döntést az indokolta, hogy a területet rendszeresen használták kommunális hulladék lerakására, írja a hírös.hu. Emellett az is gondot jelentett, hogy az élelmiszerüzlet közelsége miatt közegészségügyi szempontból sem volt megfelelő a hely. A portál kiemeli, a Széchenyi városban ugyanakkor továbbra is biztosította a nem visszaváltható üveghulladék szelektív gyűjtése. Már szedik a korai és középérésű kajszibarackokat, a hazai termés fele friss fogyasztásra, a másik fele feldolgozásra kerül. Magyarországon csak nem 5500 hektáron termesztenek kajszit, legnagyobb területen Bács-Kiskunban. Az idei termés mennyisége térségenként jelentősen eltér, mondta el a rádiunknak Mártonfi Béla, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara kertészeti tanácsadója.
6: Vannak termőtájak, ahol elég normális termés, és a fagy kevésbé érte, és a klímaváltozás kevésbé érte ezt a területet. Ilyen például a Somogyi vagy a Tolnai körzet némely helyen Pest megyében, de ugyanakkor a Dunatiszak közén Bács-Kiskun megyébe vagy Borsodabaű-Zemplénben ott nagyon fagykárok és lehűlés volt, úgyhogy ez a termés befolyásolja. Az utóbbi 5-6 évben nagyon nagy fagykárok érték ezt a területet, így az átlag termés olyan 6-7 ezer tonna körül volt. Idén hasonlóra számítunk, esetleg 7-8 ezer tonnával.
5: Meghosszabbított nyitvatartási idővel üzemel a Bácsalmás-Bajmok közúti határátkelőhely. A Bács-Kiskun vármegyei rendőrfőkapitányság tájékoztatása szerint a határátkelőhely július 3-ától szeptember 6-áig, péntektől vasárnapig, reggel 7 és éjfél között tart nyitva. A többi Bács-Kiskun vármegyében lévő határátkelőhely az eddig megszokott rendben működik. Új kukatároló épült Kiskun Félegyházán. A Molnár Béla utcai társasházak mellett alakították ki a területet, ahol a korábban rossz állapotú útszakasz is megújult, új aszfalt burkolatot kapott, közölte a város önkormányzata. Azt írják, a beruházásnak köszönhetően rendezettebbé vált a környezet, a megújult útszakasz pedig kényelmesebbé teszi a közlekedést. Többnyire tiszta derült időre számíthatunk a nap további részében és az éjszakai órákban is, átmenetileg viszont elvétve megnövekedhet a gomoly felhőzet, számottevő csapadéktól ma nem kell tartanunk. Felfrissül a levegő, éjszaka 10-13 fok között alakulnak a minimumok. Holnap hosszabb, rövidebb napos időszakokra az ország minden táján számíthatunk majd, de a megnövekő gomoly felhőkből néhol futózápor kialakulhat. Itt Bács-Kiskunban 28-30 fok lesz majd, élénk marad a szél.
0: A műsort a Red Hombau kézházai támogatják. www.redhombau.hu. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most Rádió egy gong.

Ez a Rádió egy gong, ahol csak igazi mai sláger megy. A mikrofonnál Vízi Zalánt halljátok, még 2 órán keresztül, és szuper kis játékunk van ezen a hétvégén, ki ne szeretne pizzázni. Ráadásul, aki nyer, az mindezt másodmagával teheti meg, bármint a pizzázást, ugyanis páros pizzázásra invitál a Max Pizzéria. És mondok még egy adalékot, az étlapról bármilyen pizzát lehet választani. Mindehhez nem kell mást tenni, mint jól figyelni, és a nagyon jól megjelölt, egyértelműen és eltéveszthetetlenül megjelölt dalt, az óra slágerét meghallani. Ha pedig ez megvan, írjatok nekem SMS-ben vagy Viberen, hogy nyerni szeretnétek. Nem sokára jön ez a dal, emellett érkezem majd a labdarúgó világbajnokság legfrissebb híreivel is, úgyhogy érdemes velünk tölteni a szombat délutánt. Most pedig Accent, Sarah és Misha Miller zenél, ez a Don't Leave, itt a Rádió egy gongon, csak ezt tudom nektek is üzenni. Don't Leave, ne menjetek sehova, itt jó helyen vagytok.

most következik az a dal, mellyel tiéd lehet az esély egy dupla, felejthetetlen ízű pizzára. Az Óra Slágere a Rádió egy gongon.

0: volt az óra nyertes dala hétvégi játékunkban. Az óra slágere a Rádió egy gongon.
1: Jól hallottátok, bizony, hogy ez volt az óra slágere. Itt az elmúlt percekben ez szólt, hogy milyen dalról van szó, azt tudnotok kell, de a legfontosabb, hogy írjatok nekünk SMS-ben vagy Viberen, és egy szerencsés nyertes páros pizzázást nyerhet. Most pedig jöjjenek a világbajnokság legfontosabb hírei. Tegnap és ma hajnalban lezárult az egyenes kieséses szakasz első fordulója, és kialakult a nyolcaddöntős mezőny. A legjobb 32 között a legnagyobb meglepetést még az első meccsek egyikén Paraguay okozta, amely Németországot búcsúztatta. A kiesést nem élte túl a németek szövetségi kapitánya Julian Nagelsmann, akit menesztettek állásából. Utódja a Liverpool legendás edzője Jürgen Klopp lehet, aki saját bevallása szerint nyitott a munkára, és a német szövetség már meg is kezdte vele a tárgyalásokat. Paraguay ma újabb csodára készül, hiszen 23 órától Franciaország lesz az ellenfele. Ezt megelőzően 19 órától Kanada-Marokkó nyolcaddöntőt rendeznek. A nyolcaddöntők előtt egyébként a statisztikai elemzésekkel foglalkozó Opta Franciaországot tartja a legfőbb esélyesnek a VB címre. A brit cég szerint már közel 30% annak az esélye, hogy Franciaország emeli magasba a trófeát majd a végén. Az argentinok sikerére 16, a spanyolokéra 13%-ot adnak. A németek elleni paraguayi sikerhez hasonlóan szintén a meglepetés kategória lett volna, vagy még talán annál is több, hogyha a zöldfoki szigetek megvicceli a címvédő argentinokat. Ma éjszaka játszották ezt a mérkőzést, Argentina nagy nehezen hosszabbítás után 3-2-re nyert. Az első argentin gólt már-már menetrend szerint Lionel Messi szerezte, aki ezzel illusztris társasághoz csatlakozott. Az argentin klasszis zsinorban az 5. egyenes kieséses szakaszbeli meccsén volt eredményes a VB-ken, és ilyenre korábban csak a brazil Leonidas, a magyar Sárosi György, és szintén a brazil Vava volt képes. Sárosi György egyébként 1931 és 1943 között 63-szor lépett pályára a magyar válogatottban, és tagja volt az 1938-ban világbajnoki ezüstérmes nemzeti csapatunknak.
2: A VB hírek támogatója, a Nitek klímák forgalmazója, a H&H klíma. www.hhklima.hu.
1: A VB hírek után vissza az igazi mai slágerekhez, és jön az a Taylor Swift, aki tegnap titokban megházasodott. Egészen elképesztő módon tartotta az egész társaság, aki ott volt ezen az esküvőn, titokban azt, hogy bizony Taylor Swift kimondja a boldogító igent. Abban a hotelben, ahol ez megtörtént, talán New Yorkban, de ez sem feltétlenül igaz, megosztanak erről az információk az interneten, ott is minden fekete lepel alatt volt, és senki sem tudta, hogy mi történik. Taylor Swift tehát mostantól házasember, ez biztos, és énekli nekünk az Opalite című dalt itt a Rádió egy gongon.

0: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Fesztiválos Kunfehérton. Dash, Majka, Betonhofi, Halott Pénz, BSV, Jude Law, Pogányinduló, Pornograst, Bagosi Brothers, Bialex, Ele Junior és még sok más fellépő vár július 15-től 19-ig Kunfehérton, a Kínli Fehérton Fesztiválon. További info és jegyek fehértone.hu.
3: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja?
4: Mindenben ott van egy kis darab Infineon.
3: Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. Mi így építjük a jövőt. Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes családbarát és megbízható munkahelyet. Légy te is a csapatunk tagja. A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy? jelentkezés@infineon.com.
5: Július 30, augusztus 1, Summerfest. Kecskemét legnagyobb gasztro és zenei fesztiválja. Azaria, Dash, Majka, Valmár, Kowalski meg a Vega és még sokan mások. Július 30, augusztus 1, Benkő Zoltán Park. Második kecskeméti Summerfest. Jegyek oneticket.hu.
6: Az Auchanban mindig megéri tankolni, mert a mindig alacsony üzemanyagárak mellett most 10% kedvezményt adunk a következő bizalomkártyás áruházi vásárlásodhoz. Részletek az auchan.hu/kuponakció weboldalon. Irány az Auchan, spórolj okosan!
7: Július 4-én Premium Beach Party és Audi találkozó Kecskeméten a Don Beach-en. Sztár vendég Chris Lawyer és Andro. Ott lesz még Deep Fly Beats és Warren Beats. Jegyek elővételben a Kultix-en. Július 4, Don Beach, Kecskemét.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: A közlekedési információk támogatója, a Mercedes bontott alkatrészek forgalmazója, az Acélcsillag Kft.
1: Az Útinform tájékoztatása szerint az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt, azaz a 35-ös és az 51-es kilométer között több szakaszon is útépítők dolgoznak. Az aktuális munkaterületnél a félútpályát lezárták. Jelentős menetidő növekedésre kell számítani ezen a szakaszon. Ha bármi rendkívülit láttok az utakon, azt írjátok meg nekünk bátran, óvatosan, az utakon mindenkit hazavárnak. Az autósoknak elsősorban, de természetesen mindenki másnak is pedig szóljon, well hello és a már-már klasszikusnak számító Rock Part itt a Rádió 1 Gongon.

olaszos ízeket, bőséges feltéteket, házias fűszerezést próbálhatsz ki másodmagaddal a hétvége nyerő zenéivel. Az óra slágere a Rádió 1 gongon.

0: igazi mai sláger megy.
1: Vámonos! Así! Me gusta!

0: már is hívjuk az óra legszerencsésebb játékosát.
1: Tessék, szia!
0: Hello, szia! Dávidot keresem.
1: Én vagyok, szia!
0: Írtál nekünk, hogy nyerni szeretnél.
1: Igen, igen.
0: Na mondd meg kérlek, hogy melyik volt az óra slágere, amivel nyerhetsz.
1: Lost Frequencies, The Feeling.
0: The Feeling, erről az üt eszembe, hogy nekem az az érzésem, hogy most nyertél, és tudod, hogy mit nyertél.
1: Igen, egy páros pizzát.
0: Ráadásul az étlapról, a Max Pizzeria étlapjáról bármit választhattok. Mennyire vagy pizzás?
1: Szeretem én is, párom is. Mind a ketten.
0: Szuper randi lesz ez akkor, úgy érzem.
1: Igen.
0: Gratulálok nektek! Mit csináltak a hétvégén? Mit tudhatunk rólad?
1: Hát szerintem majd most medencézni fogunk, mert még mindig azért egy kicsit úgy elviselhetetlen. Annyira már nem, de úgy azért még mindig hőség van, tehát úgy itthon leszünk, medencézünk.
0: Medencében azért kicsit jobb elviselni ezt, vagy könnyebb.
1: Igen, igen, igen, igen, igen.
0: Akkor szuper medencézést nektek! Hallgassátok továbbra is a Rádió 1 gongot, és aztán készüljetek pizzázni. Köszönöm szépen, hogy velünk játszottál.
1: Köszönöm én is.
0: Nincs is jobb, mint medencézni és közben minket hallgatni, de van jobb. Hogyha nyertek is mellé, a következő órában is játszunk páros pizzákért, és ezt a következő órát Tóth Abigail és Accent közössével, a Sugar Daddy-vel indítjuk itt a Rádió 1 gongon.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Az óra slágere a Rádió 1 gongon. Egy minden elképzelést felülmúló ízkollekcióval, igazi olasz receptek alapján készített pizzapáros lehet a nyereményed, ha megtalálod az óra slágerét. Az óra slágere a Rádió 1 gongon. A Max Kávézó és Pizzéria támogatásával.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
5: Tegye még élvezetesebbé a nyarat az Obival. A négyfős Bestfél Lazy Spa Miami Airjet pesgőfürdő toppáron 149.990 forintért kapható. Ráadásul hódos bónuszpontjait is kuponokra váltatja a Héj Jobbjabban július 28-áig. Részletek az obi.hu-n. Ötlettől a megoldásig az Obival.
6: Új fejezet a spórolásban. Megérkeztek a Lidl pontok. Szkennedben Lidl pluszkártyát és gyűjt a pontokat vásárlásaiddal, majd váltsd be őket ajándéktermékekre vagy számlavégi kedvezményekre a Lidl Plus alkalmazásban. Lidl. Igazán megéri.
7: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron. Most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus. Ha az kell, hogy jó legyen.
8: Fantasztikus ajánlatokkal folytatódik a vásár a Jysknél. Most 20-50% kedvezményt kínálunk számos foterre, és 50-70% kedvezményt számos fekvőbetétre. Vásárolj a legközelebbi Jyszk áruházban, vagy online a jysk.hu-n. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Július 4-én Premium Beach Party és Audi találkozó Kecskeméten a Dome Beach-en. Sztár vendég Chris Lawyer és Andro. Ott lesz még Deep Fly Beats és Warren Beats. Jegyek elővételben a Kultix-en. Július 4, Dome Beach, Kecskemét.
10: Itt a nyár, itt a júliusi ajánlatunk. Még több élmény, még több feltöltődés, még több olvasnivaló, még több kikapcsolódás. Két lap egy áráért. Keresse az újságárusoknál a Lakáskultúra, a Vidék Íze és az Automotor magazinok dupla ajánlatát. Most a magazin mellé egy korábbi lapszámot ajándékba adunk. Az akció július 31-ig vagy a készlet erejéig tart.
11: Fesztiválos Kunfehértón. Dash, Majka, Betonhofi, Halott Pénz, BSV, Jude Law, Pogányinduló, Pornograst, Bagosi Brothers, Bialex, Ele Junior és még sok más fellépő vár július 15-től 19-ig Kunfehértón, a Kínli Fehértón Fesztiválon. További info és jegyek fehértone.hu.
12: V6-os motor, 639 lóerő,
13: eres modellek hallatán felpestül a véred?
12: Akkor látogass el a Brill Kft. Audi szalonjába július 4-12 között, hogy elsők között találkozhass az új Audi RS5 modellel, és esélyes legyél az értékes ajándékok egyikére. A nyereményjáték részleteit keresd a brillkft.hu weboldalon. Brill Kft. Kecskemét, Halasi út 32.
14: nyári forróság, hűsítő árak. Péntektől vasárnapig minden növény árából annyi százalék kedvezményt kapsz, ahány fokot a hőmérő mutat. Oázis Kertészet, Kecskemét.
15: Szombaton és vasárnap is várjuk Kecskeméten az Oázis Kertészetben a Budai úton, a Nagy Tesco körforgalomnál.
16: Bármennyit is üt az óra, csobbanj a vadkertitóba. Új varázslattal vár a vadkertitó partja. Gyere hozzánk Solt vadkertre, ne legyél a barátunk. Tóparti élményekkel szeretettel várunk. Vadkertitó. Oázis a homokhátság szívében.
2: Reklámot hallottak.
3: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
17: Adomány a Kecskeméti Kórháznak, nagy munkába kezdette a Bácsvíz ZRT, mert szedik a kajszi barackot. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. 2,7 millió forint értékű műszer adománya segíti a Lázár Bence emlékére létrehozott alapítvány a gyermekek gyógyulását Kecskeméten. A Bács-Kiskunvár megyei oktató kórház közösségi oldalán azt írja, két EKG készüléket, valamint egy hidrogén kilégzési tesztre alkalmas műszert adományoztak a csecsemő és gyermekgyógyászati osztály részére. Közölték, az adomány megvalósításához jelentős támogatást nyújtottak azok a futóik, akik a Vízer Budapest félmaratonon és az Ultra Balatonon összesen 2,2 millió forintot gyűjtöttek össze az alapítvány számára. Ezt az összeget pótolták ki a személyi jövedelemadó 1%-os felajánlásaiból. Nagy munkába kezdett a Bácsvíz ZRT Kecskeméten. A szolgáltató tájékoztatása szerint július 1-ével elindultak a Kuruc körút szennyvíz-gerinc csatorna felújítási munkálatai. A 2331 és a Kuruc tér közötti szakaszon dolgoznak. A kivitelezés ideje alatt az érintett útszakaszon ideiglenes forgalomkorlátozásra kell számítani. A területen fokozott figyelmet kérnek a közlekedőktől. A munkavégzés várhatóan augusztus 10-ig tart. Már szedik a korai és középérésű kajszi barackokat, a hazai termés fele friss fogyasztásra, a másik fele feldolgozásra kerül. Magyarországon csak nem 5500 hektáron termesztenek kajszit, legnagyobb területen Bács-Kiskunban. Az idei termés mennyisége térségenként jelentősen eltér, mondta el a rádiónknak Mártonfi Béla, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara kertészeti tanácsadója.
18: Vannak termőtájak, ahol elég normális termés, és a fagy kevésbé érte, és a klímaváltozás kevésbé érte ezt a területet. Ilyen például a Somogyi vagy a Tolnai körzet némely helyen Pest megyében, de ugyanakkor a Dunatisza közén, Bács-Kiskun megyében, vagy Borsodabaű-Zemplénben ott nagyon fagykárok és lehűlés volt, úgyhogy ez a termés befolyásolja. Az utóbbi 5-6 évben nagyon nagy fagykárok érték ezt a területet, így az átlag termés olyan 6-7 ezer tonna körül volt. Idén hasonló számítunk esetleg 7-8 ezer tonnával.
17: Többnyire tisztán derült időre számíthatunk a nap további részében és az éjszakai órákban is, átmenetileg viszont elvétve megnövekedhet a gomoly felhőzet. Számottevő csapadéktól ma nem kell tartanunk. Felfrissül a levegő, éjszaka 10-13 fok között alakulnak a minimumok. Holnap hosszabb, rövidebb napos időszakokra az ország minden táján számíthatunk majd, de a megnövekvő gomoly felhőkből néhol futózápor kialakulhat. Itt Bács-Kiskunban 28-30 fok lesz majd, élénk marad a szél.
19: A műsor támogatója a Formund Autó Kecskemét Renault és Dacia márka kereskedés.
2: A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most Rádió egy

Ez a rádió egy gonga, hogy csak igazi mai sláger megy a mikrofonnál továbbra is Vízizalán, és még ezt az egy órát együtt tudjuk tölteni, és ebben az órában is folytatódik játékunk. Páros pizzázást lehet nyerni, és mindössze annyi a feladat, hogy az óra slágerét kell megtalálnatok. Ez nagyon szuperül, érthetően, egyértelműen meg lesz jelölve, és ha megvan ez a dal, akkor írjatok nekem SMS-ben vagy Viberen, hogy nyerni szeretnétek. Most Lady Gaga-val és a Dead Dance-el megyünk tovább DJ Dark remixében. Ez még nem az óra slágere, de akár az is lehetne, hiszen egy örök kedvenc, de jól figyeljetek, hiszen hamarosan felcsendül az a dal, amivel tehát páros pizzázást nyer.

0: Rádió egy gong napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
1: Természetfotókból nyílt vándorkiállítás Kecskeméten, a Kenterben. Az év természetfotósa 2025 kiállítás képei augusztus 2-áig látogathatóak. Ma újra megrendezik Tiszakécskén a Tisza Csorgót, ahol egész nap gyermekprogramok és koncertek várják az érdeklődőket. Az estét a Star Machine Party zenekar zárja. Nem mindennapi utazásra hívja a látogatókat a Bács-Kiskun vármegyei oktatókórház Lift galériájának legújabb tárlata. Szabó Attila Tamás, a Központi Klinikai Laboratórium biológusának alkotásaiból nyílt kiállítás Pillanatok Kínából címmel, amely Kína déli részének különleges világába enged betekintést. A programokhoz jó időtöltést kíván a Rádió 1 Gong csapata.
2: A műsor támogatója a Nitek hűtő-fűtő klímák forgalmazója, a H&H Klíma. www.hhklima.hu

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi

0: Jason Derulo zenélt nekünk itt a Rádió 1 gongon. Jó hírem van, hiszen holnap is folytatódik az igazi nyár. Változóan felhős napos időben lesz részünk, de az időjárás előrejelzések szerint néhány futó zápor, bár kialakulhat Kecskemét környékén, jelentős kültéri programokat megzavaró csapadékra nem érdemes számítani, és bőven 25 fok fölött 30-31 fok környékéig melegszik majd a levegő, tehát vasárnap a szél viszont erős marad, jövő héten is hasonló lesz majd az időjárás.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Zöld Kéz munkaruha és védőcipő áruház. Minden, ami munkaruházat. Zöldkéz.hu

0: igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi Rádió 1-es lágerek is megszólalnak. It's gonna be okay.
0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak

0: Ez volt Tiesto és Eva Max közös a The Motto itt a Rádió 1 gangon. A motto nem motor, de az autósok és a motorosok figyelmére is szükségünk van, hiszen az Útinform tájékoztatása szerint az 5-ös főúton Kecskemét belterületén a 86-os és a 88-as kilométer között közművezeték építése miatt félpályás lezárás van érvényben, és az M44-es autóúton Kunszentmárton térségében csomópontot építenek. Az 59-es és a 62-es kilométer között mindkét oldalon csak a belső sáv járható, a külső sávot lezárták, tehát az M44-es autóúton. Ha bármi rendkívülit láttok az utakon, azt írjátok meg nekünk SMS-ben vagy Viberen.
1: Az útinformáció támogatója a Szabó és Társai Kft.
0: Nem sokára 17 óra és jön a Cookie Weekend Show, addig pedig megyünk tovább itt az igazi mai slágerek sorában. David Guetta, Neo és Akon közössével a Play Hard-dal itt a Rádió 1 gangon.

0: Ez volt Imán Beck-től a Belly Dancer. Belly Dancer azt jelenti, hogy hastáncos. Hát a következő percekben egy szerencsés hallgatónak lehet, hogy táncolni fog a hasa. Örömében, mert hogy páros pizzázást fog nyerni, feltéve, hogyha tudja a hallgatónk, hogy melyik volt az óra slágere. Már hívjuk is Anna Máriát.
1: Én talán.
0: Szia! Írtál nekünk, hogy nyerni szeretnél.
1: Igen, igen, nagyon jó lenne egy kis pizzázás.
0: Jó, remélem, lenne, hogy így lesz. Ez meg kell mondanod, hogy melyik volt az óra slágere.
1: Purple Disco Machine, Wonderful Life.
0: Tökéletes a válaszod. Hát mehettek pizzázni.
1: Super, nagyon-nagyon jó lesz. Kimarad legalább egy főzésem. Úgyhogy ezzel segítettél is.
0: Talán ez a legjobb hír, nem ebben?
1: Hát legalább együtt töltjük az időt.
0: Így van, kivel fogsz elmenni? Mert hogy páros pizzázásra van szó a Max Pizzériában.
1: Igen, hát mi most négyesbe fogunk menni, mert a két kisfiam is jön és párom.
0: De jó, hát mi ebből állunk akkor kettőt, illetve hát nem mi, hanem a Max Pizzéria, de hát akkor ez egy szuper kis családi esemény lesz így.
1: Nagyon szuper lett, de a lehetőséget tőletek is kaptuk, úgyhogy köszönjük szépen.
0: És mi ott csináltak egyébként a hétvégén?
1: Hát a fiúk azok éppen most a medencében lubickolnak, játszanak, én pedig próbálom szépé tenni a körmeim, kis lazulós hétvége.
0: Ó, de jól hangzik. Mekkora a medencétek?
1: 3 méteres.
0: Wow! De mármint, hogy hosszúságra, nyilván nem mélységre. Vagy mélységre?
1: Hát nem, de hogy hiszem, az max. 1 méter az egész, tehát nem, az meg még így is nagy a gyerekeknek, tehát vigyázni kell rájuk benne.
0: Vigyázzatok akkor rájuk, de nagyon jó medencézést, és neked is nagyon jó. Hát akkor én időt, ha jól értettem.
1: Így van, igen, néha-néha ráfél az ember egy kicsi.
0: Ez így van, ez így van. További szép hétvégét nektek, és gratulálok még egyszer.
1: Tudás hétvégét neked is, és köszönjük szépen.
0: Aki pályázna a páros pizzázásra még, az holnap megteheti, hiszen folytatódik majd az Óra Slágere című játékunk, természetesen vasárnap is, és holnap 14 és 15 óra között én is jövök még egyszer a Mozaik című magazin műsorunkkal. A folytatásban viszont a Cookie Weekend Show fog, és az igazi mai slágerek szórakoztatni benneteket. Én a halott pénzzel és a szétszeretlekkel búcsúzom, Vizi Zalánt hallottátok, sziasztok! Bárcsak

0: műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Az óra slágere a rádió egy gongon. Egy minden elképzelést felülmúló ízkollekcióval, igazi olasz receptek alapján készített pizzapáros lehet a nyereményed, ha megtalálod az óra slágerét. Az óra slágere a rádió egy gongon. A Max Kávézó és Pizzéria támogatásával.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a gália dinnye kilója csak 699 forint, a sárga barac kilója pedig csak 799 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
2: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
4: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdes rádióban, ismert meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
5: Készen állsz a napsütötte kalandokra? Kezd a nyarat a Decathlonban! Keresd az MH100 két személyes kempingsátrat 9.990 forintért a decathlon.hu webshopon, az abban vagy a Decathlon áruházakban, és szerezz sportos élményeket kedvező áron!
6: Fantasztikus ajánlatokkal folytatódik a vásár a Jysknél. Most 20-50% kedvezményt kínálunk számos étkezőszékre, és 20-50% kedvezményt számos gamer és irodaszékre. Vásárolj a legközelebbi Jyszk áruházban, vagy online a jysk.hu-n. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Új fejezet a spórolásban. Megérkeztek a Lidl pontok. Kenned be Lidl pluszkártyát, és gyűjt a pontokat vásárlásaiddal, majd váltsd be őket ajándéktermékekre, vagy számlavégi kedvezményekre a Lidl plusz alkalmazásban. Lidl. Igazán megéri.
7: Unod a megszokott programokat? Van valami új Kecskeméten. Próbáld ki a sport és vadászati szimulátorunkat, ahol biztonságos környezetben élheted át az igazi adrenalin élményt. Tökéletes program barátoknak, családoknak, csapatoknak. Versenyezzetek egymással és élvezzétek a garantált jó hangulatot. Keresd minket a Facebookon és foglalj időpontot még ma. Shooting Point. Virtuális koronglövészet és vadászati szimulátor.
8: Fesztiválozz Kunfehérton. Dash, Majka, Betonhofi, Halottpénz, BSV, Jude Law, Pogányinduló, Pornograst, Bagosi Brothers, Bialex, Ele Junior és még sok más fellépő vár július 15-től 19-ig Kunfehérton, a Kínli Fehérton Fesztiválon. További info és jegyek fehértone.hu.
9: V6-os motor, 639 lóerő,
10: RS modellek hallatán felpestül a véred?
9: Akkor látogass el a Brill Kft. Audi szalonjába július 4-12 között, hogy elsők között találkozhass az új Audi RS5 modellel, és esélyes legyél az értékes ajándékok egyikére. A nyereményjáték részleteit keresd a brillkft.hu weboldalon. Brill Kft. Kecskemét, Halasi út 32.
11: Itt a nyár, itt a júliusi ajánlatunk. Még több élmény, még több feltöltődés, még több olvasnivaló, még több kikapcsolódás. Két lap egy áráért. Keresse az újságárusoknál a Lakáskultúra, a Vidék íze és az Automotor magazinok dupla ajánlatát. Most a magazin mellé egy korábbi lapszámot ajándékba adunk. Az akció július 31-ig vagy a készlet erejéig tart.
12: Július 30, augusztus 1.
13: Summerfest. Kecskemét legnagyobb gasztro és zenei fesztiválja. Azaria, Dash, Majka, Valmár, Kowalski meg a Vega és még sokan mások.
12: Július 30, augusztus 1. Benkő Zoltán Park.
13: Második kecskeméti Summerfest.
12: Jegyek oneticket.hu.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
14: A műsor támogatója a Burger King.

mixelek nektek az igazi ma slágereket. Hazidi közelek itt szólsz, a kukimai üzenet kicsi szívemnek. Hazaértem, ettem, ittem, nézgújjal, a mai feladaton túl vagyok. Ma csak a medence, ahol napozok, nagyon várlak téged, előbb is meglephetnél. Jól esne most nekem, hisz jelentéded minden másodpercre boldogat tesz veled. Hiányzol, imádlak, szeretlek, csokolak, baba. Nagy a szerelem, baba? Ez jó. Következő üzenet, hello Kuki, mi éppen kint bográcsózunk, és a Kuki

Cookie és Kerner. Fire itt a Rádió Egyen, ahol csak igazi mai sláger megy. Hangjere maximálisan, bulizunk egészen 19 óraig, jó? Oké? 19-től kívánság műsor, na még szépen!

Ez itt a Rádió 88, sok igazi, ma is legjármely az idik üzenek itt szól. Szia, a mamának szeretnék egy számot kérni, és hogy nagyon szeretem, és köszönöm neki a mai napot. Simon ezt írta ezután. Hello Cookie! Szeretném kérni egy jó dal, például Alan Walker és Ava Max-től Fécimű dalt. Ez most nincs nálam, ne haragudj rám, jó? Ne haragudj! Vigyázzatok, anyok fiúk, még egyszer hangsúlyozom, hogy

2. SMS-ét szól. Szia Kuki, nagyon szeretjük a zenédet, most is téged hallgatunk, viszont mi Szegeden bográcsózunk az ügyvédekkel a medence mellett, és vagyunk a francia meccset, üdv Krisi és Zsiszi, és természetesen világbéke.

0: meg mi... Rögtjük meg egyszer, Kuki. És mivel kezdek? Hát mivel folytatom? Docsi, anxiety.
1: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Idén is megkapja Budapest a nekiáró fesztivált. A Rádió 1 bemutatja. Dunapart Fest ezen a héten rá.

0: Junior, Yamina, Cookie, Antonio, Wilcox és Lotfi Begi. Duna Port Fest ezen a héten Rácz Kevin. Budapesttől egy hívnyire. Vár az év bulija a Dunaparton a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Közben az első dolgunk volt a rádión beállítani a Rádió 1-et. Kíván neki sok balesetmentes kilométert. Én ezt kívánom szívből, és használ egészségére az új kocsid, jó? Hamarosan újra mixerek nektek, ez igazi, ma is legereket érkezik David Guetta, Jennifer Lopez elégült. Save me tonight!
1: Save me tonight!
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
4: Július 4-én Premium Beach Party és Audi találkozó Kecskeméten a Don Beach-en. Sztár vendég Chris Lawyer és Andro. Ott lesz még Deep Fly Beats és Warren Beats. Jegyek elővételben a Kultix-en. Július 4, Don Beach, Kecskemét.
5: Újra épülnek a smaragd lakások. Ha biztos befektetést keres, a Körút Társasházban most 5% kedvezményt adunk minden ingatlanunkra, így olyan, mintha áfa nélkül vásárolna. Új építésű, energiatakarékos belvárosi lakások otthonnak vagy befektetésnek is kiválóak. Mi garantáltan visszabéreljük, és minden ügyintézést vállalunk. Az eladó lakásokat keresse weboldalunkon. www.smaragdapartman.com. Smaragd Investment Kft. Kecskemét, Homokbánya, Homokkő utca 1.
6: Július 30, augusztus 1.
7: Summerfest. Kecskemét legnagyobb gasztro és zenei fesztiválja. Azaria, Dash, Majka, Valmár, Kovaszki meg a Vega, és még sokan mások.
6: Július 30, augusztus 1, Benkő Zoltán Park.
7: Második kecskeméti Summerfest.
6: Jegyek oneticket.hu.
8: Az Auchanban mindig megéri tankolni, mert a mindig alacsony üzemanyagárak mellett most 10% kedvezményt adunk a következő bizalomkártyás áruházi vásárlásodhoz. Részletek az auchan.hu/kuponakció weboldalon. Irány az Auchan, spórolj okosan!
9: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja?
10: Mindenben ott van egy kis darab Infineon.
9: Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés.
10: Mi így építjük a jövőt.
9: Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes családbarát és megbízható munkahelyet.
10: Légy te is a csapatunk tagja.
9: A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy? jelentkezés@infineon.com.
11: Fesztiválos Kunfehérton. Dash, Majka, Betonhofi, Halott Pénz, BSV, Jude Law, Pogányinduló, Pornograst, Bagosi Brothers, Bialex, Ele Junior és még sok más fellépő vár július 15-től 19-ig Kunfehérton, a Kínli Fehérton Fesztiválon. További info és jegyek fehértone.hu.
12: Mert a

le, közösen együtt, igen, Save Me Tonight, ments meg ma este. De mitől, Jennifer, mitől félsz? Mert én ott leszek melletted, vágunk kikám, ámoldozzál te.

nem csak igazi, ma is legyen, mert jó estét kívánok, ez egy üzenet, szeretnék kérni egy összemot unokat testvéremnek, Ostfaj Sonfajra. Szeretettel születésnapján kemeből legyen szerencsés egy életen át. Ez a táncokuki a születésnapos elment üdítőért, köszöntsek fel még egyszer Wolf Karolyt, 37. születésnapján kemeből. Neki van a legfinomabb valamit, igen, köszi szépen, királyok vagytok, mint mindig. Titeket hallgatunk, rendben, rendben, rendben.

0: ez itt a Rádió 1, sok igazi mai slágia megy. Vége az After Party Show Summer Edition. Most érkezik egy kívánság műsor, egy telefonnal is emesezni, vagy jelezni a 0620-311-111, nem sokára újra zen érkezik Ray Dalton, Blood Running.
1: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 2026. augusztusában Európa szívét újra megdobogtatja az NDK büszkesége. DJ Oti, akinek 99 óta divat az NDK-s haj és hajbánt. Aki évek óta több tízezer emberrel akkorát bulizik, hogy az űrben is hallani lehet a rajongók sikongását.

uraim! A Rádió 1 bemutatja augusztus 8-án az Óbudai-sziget nagy réten a lemezjátszóknál DJ Oti alias Sebestyén Balázs. Budapest legőrültebb partija a Rádió 1-jel, ahol Magyarország legnépszerűbb rádiós műsorvezetője teljes teltház előtt őríti meg a 90-es és 2000-es évek iránt rajongók közönségét.

0: eddigi legnagyobb partiát. Nincs több esély. DJ Otihoz az út már csak a Rádió Egyen keresztül vezet. Willkommen in Ungarn. Ja, bitte. A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió Egy bemutatja július 22-26 Debrecen. Campus Fesztivál. Armin van Buuren. Scooter. A teljes hazai élvonal és az összes Rádió Egy DJ. Július 22-26 Debrecen. Campus Fesztivál.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: A nyár egyik legkülönlegesebb Mercedes-Benz élménye megérkezett a Balaton partjára. A Mercedes-Benz Stúdió Budapest most a balatonfüredi vitorlás kikötőben várja, exkluzív tesztvezetésekkel, sunset hangulattal és a márka legújabb modelljeivel. Vezetési élmények, akusztikus estek és balatoni nyári pillanatok. Lépjen be a Mercedes-Benz Stúdió Budapest világába. Részletek mercedes-benz.hu/mbstudio-budapest.
3: Készülj fel a nyárra és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban vagy a szatmari.hu-n.
4: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
5: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a gália dinnye kilója csak 699 forint, a sárga barac kilója pedig csak 799 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
6: Készen állsz a napsütötte kalandokra? Kezd a nyarat a Decathlonban! Keresd az MH100 két személyes kempingsátrat 9.990 forintért a decathlon.hu webshopon, az abban vagy a Decathlon áruházakban, és szerezz sportos élményeket kedvező áron!
7: Több nyár, több komfort. Vásárolj Midea Szalonár AI Ecomaster klímát június 15-e és július 5-e között, és légtisztítót adunk ajándékba. Intelligens komfort és tisztább levegő egy csomagban. A promóció részletei a midea.hu oldalon. Ha a klíma, akkor Midea.
1: Reklámot hallottak.
0: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
0: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
8: Keressük már meg a legnagyobb harcost, aki 3-4-5 éve harcban áll egy ügyfélszolgálattal egy 4000 forintért. Írjatok már, drága hallgató, ki milyen harcot menedzsel? Kis ember elmegy harcolni a nagy szolgáltató ellen. Nem, az igazságérzeted.
9: Igen, hogy te megcsináltad.
8: Hogy ez igen. Feleségem gyerekkorában nyitott egy bankszámlát, ma már 40 éves, a mai napig jönnek az SMS-ek, hogy fáradjon be újra kötni a szerződést.
9: Ott a bank akar valamit nagyon.
8: Igen.
9: A MVM számla, 3 hónapon keresztül nem küldték a számlát, ő folyamatosan jelezte, hogy nem tud fizetni, mert nincs számla. A 4. hónapban egyszerre kiküldték a késedelmi kamattal, a késedelmi kamat 60 forint. Nem fizetek.
8: És harc.
9: 60 forint, hónapokig ment a harc. Győztem.
8: Óriási. 3 forint hátralékom volt a Vodafone-nál, 4-szer küldtek levelet, cseket, meguntam, befizettem.
9: Hogy fizet be 3 forintot?
8: Hát ez egy jó
9: több
8: kérdés.
9: A banki költsége, hát érted, persze, az egésznek.
8: Srácok, anno az EON nekem kiküldött 1 forintos sárga cseket, mint elmaradás.
9: Ott van egy posta
8: Dani
9: költség,
8: küldte.
9: Gyerekek.
8: Hát sokkal drágább minden.
9: Hát minden.
8: De ez OTP is küldött, anno meg akartam válni az OTP-től, 1 forint tartozásom volt, mondom, a 10-szeresét kifizetem csak el innen, 3 hónapomba telt, postán küldözgették a kamatokat.
9: Hát ez... Az 1 forintra. Na.
10: Itt mindenki hülye. Mindenki.
8: Itt tényleg mindenki megőrült, igen. 90 forint véget, békéltető testület, bíróság, büntetés, bizonygatás, a végén 30 000 forint, amit visszakaptam. Az applikáció hibájának elismerése után minden nagyon percét jó élveztem. 90 forinton ment a harc, érted? Kerekítésből adódó áfa eltérés miatt 920 forintot akarnak, nem kapják meg.
9: Akár meddig tart.
8: Mekkora harcosok vannak, gyerekek.
0: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Rádió 1-en.
1: Szép estét kívánok mindenkinek, lányok, fiúk, a kívánságműsor elkezdődött egészen 20 óraig, tudok kérni tőlem rengeteg jó muzsikával, a túlsó végén most kit köszöntsünk, halló, halló!
2: Jó estét kínálok, Viktor vagyok, de?
1: Viktor, mi újság, hogy vagy?
2: Köszönöm szépen, agyalok, gondolkodom, hogy lehetne a melegből energiát csinálni.
1: Megint kezdi. Mindig van egy tantfolyam, mikor hívsz engem, hogy mindig okoskodsz. Figyelj, nem akarsz kicsit lazulni? Ez hétvégé
2: nem,
1: van.
2: Próbálok hasznos tagja lenni a társadalomnak. Más is kipróbálhatná. Nem kéne nekem mindent megoldani.
1: Jó van. Jó kedved van, ezt hálom, ez nagyon jó. Nagyon örülök. Mit szeretnék kérni tőlem?
2: Valami kukisat, mint egy sütemény. Úgy hallottam, van valami új zenét.
1: Van, kanállégűt csináltunk, Fire, igen. Ez kérsz akkor?
2: Legyen ez.
1: Jó, legyen és ez. Kinek szeretnéd küldeni?
2: Az ismerős környezetemben egyre többen felismernek most már, úgyhogy nem tudom tovább rejtegetni az inkognitómat. Úgyhogy kitaláltam egy ilyet, hogy aki felismerési jelzi nekem, annak küldök egy számot.
1: Jó.
2: Ez most szóljon Ceciliának.
1: Ceciliának, rendben. Értetem, köszönöm szépen a telefonáltal, és kívánok neked egy szuper kellemes estét, jó?
2: Én is köszönöm, sziasztok!
1: Ciao, az egyik SMS itt szól. Miután jó kifürültünk magunkat a medencében, most a bókrács mellől hallgatjunk a kukisót, egy kis lazításhoz, különnék egy jó zenét, szólna a Rádió 1, Jasszarok Szarásnak és minden hallgatónak, értettem. Ezután, szia Kuki, Wolf Kinganak cseténben szeretném külön egy elszámot, üzenük neki, reméljünk be tudja fizetni a villanyszámlát. Hát, remélem én is. Jön akkor a legújabb dalunk, Kuki és Kane Allergyűt, a szám címe Fire. Lejjabb Kukika, mindíts be! Sziasztok, Kuki vagyok!
3: Én pedig Garner.
1: Hárgassatok sok szeretettel a legújabb dalunk.
3: Ez pedig a Fire.
1: Itt a Rádió 1-en, ahol csak igazi, ma is legyen megy.
4: Ez a

0: Show a Rádió Egyen.
1: Szép estét kívánok mindenkinek, a vonal túlsó végén most ki ez van szerencsém? Haló, haló!
2: Jó napot! Jenny vagyok.
1: Jenny, mi újság, hogy vagy?
2: Jó, köszönöm.
1: Na.
2: Szeretnék zenét kérni erre a mai szép napra.
1: Mi történt ma, hogy ilyen szép nap volt neked? Mesélj nekem.
2: Elkezdődött a július, végre nyári szünet.
1: Ja, értem. Jó, és kinek szeretnék külön ezt a jó kis rájt, és azt hiszem címe Where is my husband? Kinek szóljon?
2: Az egész világnak.
1: Az egész világnak?
2: Igen.
1: Jó, oké, rendben. Hát köszönöm szépen a telefonát el, és kívülök neked egy szuper kellemes estét, jó?
2: Köszönöm szépen,
1: ciao,
2: további ciao. Jó napot.
1: Köszönöm neked is, egy kis cukiság volt. Az egyik üzenek egy szól, sziasztok. Na, összejött a kemény mág. Jászárók szállásról küldöm a jó energiákat a partra. Csapatok oda rendesen a fiús estén, érezzetek jól magatokat, és ne legyen józon pillanatotok. Na, hát azért, na, ígyunk sok vizet, például mikor meleg van, jó? Ez a cookie tanács. Érkezik Ryan-anunk, a szám címe Where is my husband?

A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 2026. augusztusában Európa szívét újra megdobogtatja az NDK büszkesége. DJ Oti, akinek 99 óta divat az NDK-s haj és hajbánt. Aki évek óta több tízezer emberrel akkorát bulizik, hogy az űrben is hallani lehet a rajongók sikongását. Itt a

Rádió 1 bemutatja. Augusztus 8-án az Óbudai Sziget Nagyréten a lemezjátszóknál DJ Oti alias Sebestyén Balázs. Budapest legőrültebb partija a Rádió 1-jel, ahol Magyarország legnépszerűbb rádiós műsorvezetője teljes teltház előtt őríti meg a 90-es és 2000-es évek iránt rajongók közönségét.

0: Estin Balázs eddigi legnagyobb partiát.
1: Nincs több esély. DJ Otihoz az út már csak a Rádió 1-en keresztül vezet. Willkommen in Ungarn. Ja, bitte.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Weekend Show a Rádió Egyen.
1: Szép estét kívánok nektek, lányok, fiúk, van a túlsó végén, most kit köszöntsünk. Szia, hogy hívnak téged?
2: A barátom.
1: Nem értettem? Hogy hívnak téged? Kereszt neved?
2: Liliana és Szófia vagyunk.
1: Bocsánat, kicsit kívánunk hangosítva, kicsit rosszul hallom titeket. Beszélj a telefonodban, egy szíves, jó? Szóval kivel beszélek most?
2: Szófival és Liliánával.
1: Szófi és Liliával, oké, rendben. Na, kinek akartak külön a kis Taylor Swift? Kinek szóljon?
2: Eliottnak és Sörinek.
1: Mi lenne az üzenet?
2: Az üzenet az, hogy nagyon szeretjük őket.
1: Oké, értettem, köszönöm szépen a telefonát, és
2: kívánok neked. Köszönjük szépen, szeretettel, drága barátaimnak küldöm ezt a nótát.
1: Nótát, oké, rendben. Nektek kellemes estét, jó? Hello, sziasztok! Szerintem ott jó a buli. Károly, nem vagyok ott. Érkezik Taylor Swift nanunk, a számcímet The Fate of Ophelia itt a Rádió Egyen.
0: 0620 3 111 111. Hívd most! Kuki csak rád vár!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költ

0: Show a Rádió Egyen.
1: Baráti, kértelem, Martin Garrix, jó kis pörgős zeneki, az aki, halló, halló, szia, hogy hívják téged?
2: Halló, szia, én a kislányom nevében beszélek most veled, a Bodnár Tamara nevében, az apukájának szeretne névnapjára szeretné küldeni ezt a számot.
1: Jó, ott hívják az apukáj, nem tudom, én névnapot ünnepelni.
2: Csaba. Igaz, hogy hétfőn lesz, de most szeretné.
1: Jó, oké, rendben, értettünk. Mi lenne az üzenet?
2: Boldog névnapot kívánunk, és nagyon szeretjük.
1: Oké. Rendben, köszönöm szépen a telefonáltal, és kívánok nektek egy szuper kellemes estét, jó?
2: Köszönjük szépen viszont!
1: Köszi, ciao, szia!
2: Szia,
1: hello! Az egyik üzenek itt szól, szia Kuki, Kuti Tivadárnak, a Mém királynak szeretnénk üzeni, reméljük még jobban megy a nyúlt anyaka az elmúlt időszakhoz képest. Legyen szerencsés, Puszi, Gergő és Zsolti! Érkezik akkor Martin Garrix nálunk, a szem címe Butterfly, szita Rádió Egyen!
0: Kuki Weekend Show a Rádió Egyen!

0: Show a Rádió Egyen.
1: Én búcsúzom tőletek, Luxi Jók érkezik a diszkosi csapat egészen 21 óraig, mi a legközelebb holnap találkozunk itt a Rádió Egyen 17 óra től, és ma este éjfél Karackevén a Rádió Egy stage-en, oké? Okay?

műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 2026. augusztusában Európa szívét újra megdobogtatja az NDK büszkesége. DJ Oti, akinek 99 óta divat az NDK-s haj és hajpánt. Aki évek óta több tízezer emberrel akkorát bulizik, hogy az űrben is hallani lehet a rajongók sikongását. Itt az

Rádió Egyel, ahol Magyarország legnépszerűbb rádiós műsorvezetője teljes teltház előtt őríti meg a 90-es és 2000-es évek iránt rajongók közönségét.

0: Estin Balázs eddigi legnagyobb partiján.
1: Nincs több esély. DJ Otihoz az út már csak a Rádió Egyen keresztül vezet. Willkommen in Ungarn. Ja, bitte. A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió Egy bemutatja július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál. Armin van Buuren, Scooter, a teljes hazai élvonal és az összes Rádió Egy DJ. Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
1: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
3: Keressük már meg a legnagyobb harcost, aki 3-4-5 éve harcban áll egy ügyfélszolgálattal egy 4000 forintért. Írjatok már, drága hallgató, ki milyen harcot menedzsel? Ki sem mer elmegy harcolni a nagy szolgáltató ellen. Nem, az igazságérzeted.
4: Igen, hogy te megcsináltad.
3: Hogy ezt igen. Feleségem gyerekkorában nyitott egy bankszámlát, ma már 40 éves, a mai napig jönnek az SMS-ek, hogy fáradjon be újra kötni a szerződést.
4: Ott a bank akar valamit nagyon.
3: Igen?
4: A MVM számla, 3 hónapon keresztül nem küldték a számlát, ő folyamatosan jelezte, hogy nem tud fizetni, mert nincs számla. A 4. hónapban egyszerre kiküldték a késedelmi kamattal, a késedelmi kamat 60 forint. Nem fizetek.
3: És harc.
4: 60 forint, hónapokig ment a harc. Győztem.
3: Óriási. 3 forint hátralékom volt a Vodafone-nál, 4-szer küldtek levelet, cseket, meguntam, befizettem.
4: Hogy fizet be 3 forintot?
3: Hát ez egy jó kérdés.
4: Több a banki költsége, hát érted persze. Az egésznek.
3: Srácok, anno az EON nekem kiküldött 1 forintos sárga cseket, mint elmaradás.
4: Uh-huh. Ott van egy posta Dani költség, küldte. Gyerekek.
3: Hát sokkal drágább minden. Hát
4: minden.
3: De ezt OTP is küldött, anno meg akartam válni az OTP-től, 1 forint tartozásom volt, mondom, a 10-szeresét kifizetem, csak el innen 3 hónapomba telt, postán küldözgették a kamatokat.
4: Hát ez... Az 1 forintra. Na.
5: Itt mindenki hülye. Mindenki.
3: Itt tényleg mindenki. Tényleg mindenki megőrült, igen. 90 forint véget, békéltető testület, bíróság, büntetés, bizonygatás. A végén 30 ezer forint, amit visszakaptam. Az applikáció hibájának elismerése után minden nagyon percét jó. Élveztem. 90 forinton ment a harc, hogy érted? Elnéz. Kerekítésből adódó áfa eltérés miatt 920 forintot akarnak, nem kapják meg.
4: Akár meddig tart.
3: Mekkora harcosok vannak, gyerekek.
1: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
2: Reklámot hallottak. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: Diszkósít. Meghatározása. 100% tisztaságú. Magas BPM tartalmú, adrenalin szint növelő. Kapaszkodjon! Indulunk!
1: Disco! Disco! Disco! A Rádió DJ Juniorral, Hanvai PG-vel és Bárány Attilával.
7: Ladies and gentlemen, my damon and herr, madame, messi, hölgyeim és uraim, fiúk, lánk, milyen tisztelt, megérdemű publikum, totál félőben a Rádió 1-en, Diszkósít Radio Show, DJ Junior, Bárány Attila és jó magam, Hanvai PG.
8: Hello, hello, szevasztok srácok, kellemes szép estét, hölgyek és urak. Nem félünk a farkastól még akkor se, ha bárányok vagyunk, illetve tudjátok, milyen bárányok, elfelejtettem.
7: Bárányok hallgatnak, maradjunk annyiba.
8: Fekete bárányok rockzenekar, azaz gyerekek. Na, az
7: micsoda?
8: Már nem lesz.
7: Micsoda?
8: Külön lesz.
7: Jó. Nem, az már van egyébként. Mert hogy a Küllel meg a Schulzzal játszunk éppen itt Budapesten, úgyhogy csak félőben vagyok, a Club C Classic Winning Sessionön. Én DJ Junior vagyok, köszöntök mindenkit. Pont ebben a másodpercben indítom el itt a rádióban is egyébként, és a fellépésemen is Harkányban ugyanezt a lemezt, Kató lemezével kívánok. Kellemes rádiózás mindenkinek itt a Rádió 1-en, ez a Diszkósít Radio Show.

0: Ez a rádió egy csak igazi mai sláger, mely diszkosi trédióson méghozzá 3D-ben, viszont félőben DJ Junior, a Hanvai PG-vel és Bárány Attilával. Jövök az ünnepeltekkel. Névnaposok ma többek között az Úrikok, Babettek, Berták, Bettik, Erzsébetek és Fédrák. Nem is tudtam, hogy ilyenkor is van Erzsébet. A szülőnapos pedig az ismerőseim közül Svindl Endre, Récsán János Varró Zseni Vecsésről, Müller Mónika, Csepcsányi Gáspár, Németh Tamás és Lackó Zsolt LG. Istenét és az ünnepelteket.
1: Én meg azt akartam mondani, hogy pontosan egy hét múlva jövő szombaton, július 10-én jön az új DJ Junior dal a Day by Day videoklipba, megérkezik a DJ Junior videócsatornára, és hivatalosan megjelenik szert a világon, úgyhogy készüljetek.
2: Nagyon fontos, hogy miután ma befejeztem a szettemet, ugye másfél órás lesz Harkányban, pontban 9:30, már is rohanok Ózdra, és tuti fix, hogy a következőt fogom játszani. Jön a Café in the Morning, itt a Rádió 1-en, a Diszkosít Rádió Show-ban, csak igazi mai sláger megy.

0: Tisztaságú, magas BPM tartalmú, Adrian színűr, diszkósít a rádió egyen, itt vagyunk veletek, 20 éve, és sajnos nem tudjuk abbajni. Itt a Bárány Hamvai meg a Junior.
1: És sajnos minden nap meg kell hallgatni a 100%-os tisztaságot, gyerekek.
2: Nem, egy héten, de igazad van, minden nap egyszer elszúrja.
0: Egyszer legalább.
2: Ez stabil, mindig hozzányúl, amikor nem jut eszébe valami.
0: De már tudják az emberek fejből, hogy ezt én mondom. Ennyi.
1: Így van, meg ő is veszi fel a jogdíjat utána. Mondjuk ezért haragszom.
2: Egy biztos, hogy most megyünk tovább egy olyan dallal, amelyet a világon rádióban jó magam játszottam először, és hát azóta kisebbfajta világslágerén nőtte ki magát. Az eredeti jön, mert szerintem ez jobb, mint ami a világsláger lett a későbbiek folyamán. Az I'm Moving to the Sun, méghozzá Imal Angel-től itt a Rádió 1-en, csak igazi mai slágermegy a Diszkósít Rádió Show-ban.

0: Rádió egy csak igaz, ma is Sláger megy diszkosít Rádió Show, DJ Juniorral, Bárány Attilával és velem, Hambai PG-vel.
1: Most ebben a pillanatban egyébként az I Love the 2000s fesztiválon vagyok, műsort vezetek azt hiszem éppen, vagy nem, akkor ott vagyok a backstage-ben, de a lényeg az, hogy évente egyszer csinálunk ilyen bulit, hogyha valakit esetleg érdekel, akkor nézze meg, hogy hol van ez egyébként, vagy ne nézze meg, azt csinál, amit akar, egy biztos, én ott vagyok, és aztán 22 órától pörgetem majd a lemezeket, méghozzá a Classic Stage-en, ahol én természetesen régi hajógyár és kedvenceket fogok játszani Dögivel, meg jó néhány biszensület, és aztán utána megyek Balaton Lellére.
2: Úgy teszem, hogy nem tudtad elintézni. Láttad, pedig úgy kerestem volna még duplán ma pénzt, de nem tudtad elintézni. Hát ez az
1: állapot. Ja, próbáltam.
2: Tudom, hogy próbáltad, de előbb kellett volna elkezdeni, és akkor most megvan. Érted?
1: Majd jövőre.
2: Jövőre? Hát ez...
0: A jövőre az még nagyon messze van, mondjuk a jövőt azt már látom. Ugyebár szerdától elkezdek majd egy Guinness rekord kísérletet, amiben Balázs Attila 50 órán keresztül süti majd a pizzát, én pedig 50 órán keresztül fogok diszkózni, és tuti fix, hogy a következő dal lejátszása kerül majd abban a bizonyos 50 órás Guinness rekord kísérletben. Ezért érkezik most itt a Rádió Egyen, csak igazi mai slágermegy a Diszkosít Rádió Show-ban.

0: diszkos itt a rádió, legyen az igazi mai slágereket. Ma Hanvai PG pörgetés, ránéztem most a polójára jobban, és rájöttem, hogy a kutyáid vannak rajta.
1: Nem igaz, de az a fajta csivava.
0: Én azt hittem, hogy a kicsi az a régi, aki elhunyt szegény, a másik meg a Boris.
1: De egyébként most egy nagyon jó ötlet adtál, lehet, hogy fog csináltatni ilyen pólót. Ezt a születésnapomra kaptam, és két pólót kaptam, ezt, ami független az én kutyáimtól, és egy másikat, ami rajta van Boris, na azt odaadtam édesanyukámnak, mert egyszerűen úgy szeret az új kis kutyát, hogy én még ilyet, én tehát jobban szeretem, mint én el sem tudom képzelni. Anyám rajong a kutyáért, nagyon durva.
2: Egyébként AI-jal simán meg tud csinálni.
0: Igen, ezért igen, én ezért gondoltam,
2: igen,
0: hogy
2: Borisról meg Discordról.
0: Ne, igen, meg fogom csinálni. Na, rohadt jó ötleteim vannak, sok pénzért.
2: Igen, igen, sok pénzért. Sőt, AI-jal a nevét is.
0: Én látod, a külön, enged is le kell védeni.
2: Hát ez... Mondjuk ezért mondanám, hogy egy filér.
1: Ez a történet több sebből vérzik, lehet, hogy éppen ezért érkezik a sebek mélyén itt a Rádió 1-en. Roberto Vini, AI és jó magam, Hanvai Pícsit a Rádió 1-en. Csak igazi mai sláger megy.

0: brain cells. Ez a Rádió Egyes is olyan diszkos, és nagyon vidámak vagyunk, és itt vagyunk veletek szombat este is. Én egyébként nem mondjuk, ők itt vannak, de én nem, mert hogy én nekem vidám. Vidám vagyok, csak nem vagyok itt. Mert ha itt vagyok, akkor ledzsalok, mert olyanok vagytok. Komolyan? Én egy bakelitről,
1: zelélek éppen. A polódról is eszembe jutott valami egyébként. Hogy van egy ilyen, nem csak nem találom.
0: Igen? Én ezt vettem, nem tudom, hogy
2: is. Én fogyom a nálat.
0: De nem tőled el, pont tőled el, ez nagyon fontos.
2: Ez nagyon gáz, hogy egyfora pólótok van egyébként.
0: Megveszitek ez a méreg drága pólótok,
3: és egyforma. Ez ilyen limitált kollekció.
2: Limitált, neki van a
0: stúdióban. Nekem menő.
3: Figyelj, limitált, nekem itt rajta van a jel, neki nincs. Neki török.
0: Tényleg?
1: Török azt.
0: Jézus szent, mi folyik itt? Menjünk tovább egy jó igazi ma is lágerre. 2025-26, én erre esküszök, hogy a srácok a 60-as, 70-es, 80-as évekre, a 90-es évekre, legújabban. Ez egy vadonatúj jön, ten itt a Rádió Egyen, csak igazi ma is láger megy a Diszkos Trédia Show-ban.

0: egy csak igazi mai sláger, mely búcsúzunk ma estére DJ Junior, Bárány Attila és jó magam, Hanvai PG.
1: Most a saját polomra néztem.
2: Az is török.
1: Törököttök,
2: majdnem mondtam.
3: Egyébként akartam mondani, hogy van egy szürke is nekem ebből.
1: Aha, nekem ebből van szürke.
0: Igen.
1: De ez fekete. Ugyanolyan, mint a tiéd. Na mindegy, azzal búcsúzom tőletek, hogy ma este én már ott vagyok egyébként az I Love the 2000s Festivalon, és leszek is 22-23.30-ig a Classic Stage-en játszom majd a hajógyáris kedvenceket, és aztán utána megyek Balaton Lellére, aztán holnap még bejövünk adásba, én állok majd a lejátszók mögött, így kamuba vagy félőbe, ahogy tetszik, és aztán utána egy pár napra eltűnök az országból, de visszatérek majd pénteken, készüljetek, gyerekek!
0: Én DJ Junior voltam, az a búcsúzom, hogy egy csomó minden kikerült egy DJ Junior videócsatornán, meg most már a Facebookomra is, úgyhogy keressétek a remixeket, az eredeti valódiakat, és a Kopaszikáton még most egyébként vinyl session van, klub speedezünk, ha még véletlen valaki arra jár, egy ideig nyitva vagyunk. Amit akartam még mondani, hogy én jövő héten egyáltalán nem leszek, tehát pénteken nekem azt mondta, hogy ha el vagy utazva, akkor el kell utazni. És én most elutazok, úgyhogy nem leszek, a srácokat majd itt hagyom, de természetesen visszatérek majd új lendülettel.
4: Én csak nem 50 éve utazok, ti 50 felett kezdtetek el utazni, nem olyan rossz egyébként. Ami biztos, hogy jövő héten Guinness Rekord kísérlet 50 órán keresztül Pizza & Melody, Balázs Attila ősüti a pizzát, én meg majd a zenét fogom szolgáltatni. Ma este mindenkit várok sok-sok szeretettel, Harkányban és Ózdon, és ezzel is búcsúzzék. Szevasztok!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. My name is...

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is mine.

0: Magyarország iránymutató esti mix műsora, a Word is Mine Radio Show. Hello mindenkinek, isteni zenék jönnek innentől, 4 órányi mix, rengeteg újdonsággal, a Loving Arms kezdi a szombati különkiadásunkat. Hello Andris, csapjunk bele!
1: Hello Geri, hello mindenkinek, remélem mindenki felkészült erre a szuper nyári estére. A legjobb zenéket és a legjobb hangulatot varázsoljuk nektek ide. Sam Felt és Rosaline, Heart Like Mine. Ezen nyitjuk a Word is Mine Radio Show első óráját, úgyhogy maradjatok velünk!

0: Nálunk olyan extra különlegességekkel, amik nem szólnak sehol máshol. Na a most érkező pontosan ilyen, nagyon fogjátok szeretni, jöhet maximumra a hangerő, mert hogy bemutatjuk nektek Hugh Girl vadonatúj zenéjét.
1: Én a következő dalt ezt nagyon fogom szeretni nagyon sokáig, és ezzel szerintem Hugh Girl be is bizonyította, hogy nálam az év producere. Valamint DJ-je is, mert a DJ szettje is azért megérnek egy misét, valamint hogyha tehetném, akkor a közelben lenne, el is mennék rá. Na mindegy, David Guetta, French Montana és Hugh Girl szuper jó zenét tett le az asztalra, amire szinte fogadni mernék, hogy nagyon sokat fogunk bulizni, valamint itt a Rádió 1-en is nagyon sokat fogjuk hallani. Következik tőlük a Shine, itt a Rádió 1-en, a

0: Heard Is Mine Radio Show, benne pedig minden, ami elektronikus zene. A Laughing Arms a lemezjátszói mögött, aztán 10-től jön New Week, 11-től Antonio lesz itt mellettem a stúdióban, éjféltől pedig vár rátok egy különleges guest mix Gregir összeállításával. Ez egy formabontó szett, mert majd kitérek néhány perc múlva. Andris, mi a most?
1: Tech House zenei világban lett egy kedvenc Tech House DJ és producerem. Őt úgy hívják, hogy Brandon, szuper jó feldolgozás készített, ami Jalla címre hallgat. Úgyhogy ezzel megyünk tovább itt a Rádió 1-en, a Heard Is Mine Radio.

0: Nagyon köszönjük, hogy ma este is itt vagytok, és minket hallgattok. Nálatok a rádió egy szól, és benne a Third Is Mine Radio Show a Laughing Arms a lemezjátszói mögött, és nagyon-nagyon fogjátok szeretni a következő zenét. Afrojack egyik nagy klasszikusa érkezik egy vadonatúj feldolgozásban, és ez többek között arra is tökéletes, hogy leteszteljétek, hogyan szólnak a mély nyomók otthon, a hifin, vagy pedig az autóban.
1: Istenem, ez a zene, ez hidegrázós, ez szuper jól sikeredett. Igazából két olyan zenei nagy ágyú alkotta, akiket már elég régóta ismerünk. Az egyik ilyen Afrojack, a másik pedig egy DJ páros, Lucas and Steve. A következő dal pedig egy élő bizonyíték arra, hogy nem fogod kontroll alatt magad tartani, és a lábaidat sem, úgyhogy következzék Lucas and Steve és Afrojack előadásában a Control. Itt a Rádió 1-en, a Verizmán Radio Show-ban. I just lost all control.

0: modern nyári sláger 2026-ból Kian Sa, Bob Sinclair és az I Can Wait a World Is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. A születésnapos Loving Arms játszott nálunk az elmúlt egy órában. Merre mész tovább innen?
1: Én Debrecenben vagyok, hivatalosan itt ünneplem a születésnapomat, ami tegnap volt. Gyertek, születésnapozzunk együtt.
0: Így van, úgyhogy húzzátok meg jó sokan az Andrésnak a fülét. Andrés, Isten éltessen nagyon-nagyon sokáig, boldog szülinapot, jövő héten folyt több.
1: Köszönöm szépen, Geri. Sziasztok, legyetek és maradjatok szexik.
0: És ne menjetek sehová, rögtön jön New Week.
2: Bírod még? A World Is Mine Radio Show

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarország.

0: Hello mindenkinek, New Week viszi nálunk tovább a szombat estét, isteni zenékre számíthattok továbbra is. Hello New Week!
1: Hello Gerész, szevasztok Rádió 1-esek, finomságok, forróság és erről szól a nyár igazából. Tök jó bulik, hála jó Istennek, és tök jó zenék egyértelműen. Alex Kenny és a Bambolé, ezzel indulunk itt a Rádió 1-en. Jó szórakozást mindenkinek!

0: Jósó szombat este mellette most a stúdióban New Week, és hát a Dunapart Festen Ráckevén is ezerrel megy már a buli a Rádió 1 stage-en. Még mindig nem késő elindulni, reméljük sokatokkal találkozunk ma éjszaka. Most pedig jön Szemfelt és a Switch Disco közös dala, nagyot szólt a születésnapi fesztiválunkon.
1: Így van, és nagyot fog szólni majd Ráckevén is, ahol óriási bulizunk ismét együtt, és nem másról beszélünk, mint Switch Disco-ról, akit imádunk, szinte minden dalát pörgetjük itt a Rádió 1-en. Ilyen ez is a Sleep Tonight.

0: köszönjük, hogy ma is itt vagytok, és minket hallgattok. New Week a lemezjátszói mögött egészen 11-ig, aztán Antonio is jön még 11 és éjfél között. Ez pedig egy saját dalod lesz jó pár évvel ezelőttről.
1: Így van, egy saját dal a Los Calveses srácokkal, akikkel most már évek óta dolgozom együtt, és én azt gondolom, hogy első olyan dal volt, amire azt mondom, hogy na ez jó, sikerült. Jó szórakozást!

0: gitárosítás, nem láttuk jönni, ezt a kollabot viszont nagyon-nagyon jól működik, ez volt a Favor, a Rádió 1-en a World Is Mine Radio Show-ban, nyúlik a lemezjátszói mögött, nézzük, hogy mit teszünk rá erre.
1: Hát kérlek szépen, két klasszikus között vagyunk, azt kell mondjam, és nem tudom eldönteni, hogy melyiket szeretem jobban, Fishert, avagy Nicky Romero-t, és Nervo-t ugye, akik zseniális zenéket hoztak össze, és egy olyan dalt hoztak megint elő, ráadásul Tujamo-val karöltve, ami szerintem egy világsláger volt, ugye a Like Home, és ez a vadi új verzió belőle, itt a Rádió 1-en, ez szól most, jó hangosan, gyere!

0: Nagyon köszönjük, hogy ma este is itt vagytok és minket hallgattok. Nálatok a rádió egy szól, és benne a World is Mine Radio Show. Pár percig még nyúlik a lemezjátszói mögött. Merre mész majd tovább innen?
1: Én Harkányból, ami azért nem tudom, tudod, a merre van, az lent van Pécs mellett.
0: Harkányban én voltam nyaralni.
1: Na, hát akkor gyere velem nyaralni, megyünk egyet a fürdőbe, aztán pedig onnan kezd helyre föl, vagyis Vonyarcvashegyre egészen pontosan, úgyhogy ez egy jó kis távolság lesz, de remélem, hogy két helyen jó bulik lesznek, úgyhogy ennyi.
0: Hajrá, engedlek is, jön Martin Garrix és Ed Sheeran, ez a Repeat It, 11-től pedig Antonio a lemezjátszói mögött. Várjátok meg őt is. Stay.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. The world is mine.

0: mindenkinek, jó erős lesz ez a következő egy óra. Antonio pörgeti nálunk tovább a szombat estét. Hello, Anti!
1: Július első hétvégéje, július első szombatja. Ha már itt van a fesztivál szezon, meg is ragadom, hogy ma este velem képzeljétek el, Rácz Kevin találkozhatok, együtt bulizhatunk a Dunapart Festen, de addig is ne beszéljek sokat. Amivel indulunk, az nem más, mint Hypaton és az Out of My Head itt a Rádió Egyen a World is My Radio Show-ban.

Gold is Mine Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a rádió egyen és a webben élőben. A lemezjátszók mögött Antonio.

is Mine Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a rádió egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött Antonio.

0: Jolkori és a Galantis első közös munkája. Reméljük, hogy nem az utolsó. Ebből jövünk éppen kifelé a World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en, és ti is maradjatok velünk még jó sokáig, egészen éjjel egyig tart az adás. Anti, mi jön most?
1: Igazi nyári hangulatú zene, egy nyári klubsláger. Azt kell, hogy mondjam, én ezt imádom. Imádom az ilyen zenéket. Olyan tengerparti, olyan kis hajózunk, olyan kis laza, még akkor is, ha benne vagyunk már az éjszakába. Figyeljétek, fogadjátok szeretettel, Mikvis és a Golden Day Soul itt a World is Mine Radio Show-ban.

is Mine Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a rádió egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött Antonio.

0: Itt a Rádió 1 és a World is Mine Radio Show szombat este. Nagyon fogjátok szeretni a következő zenét, főleg, hogyha vízparton vagytok, vagy éppen nyaraltok.
1: Eredetiben is imádtam, ez egy igazi klasszika, úgy már lehet azt mondani, mert nagyon régen nagyon sokat játszottuk. Eredetileg The és The, ez a szám címe, az előadója is. Azt kell róla tudni, hogy nem volt vokál benne. Én egy picit megpiszkáltam, saját stílusra szabtam, és kerestem hozzá egy vokált. Úgyhogy már is érkezik a The és a Sometimes Antonio értelmezésben itt a World is Mine Radio Show-ban.

is Mine Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a Rádió Egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött Antonio.

0: This Mine Radio Show, benne pedig minden, ami elektronikus zene, ilyenkor szombatonként 11 és éjfél között mindig Antonio Mixel, és nálad ez a mai nap jó hosszú.
1: Délután kezdődött a római parton, innen pedig Ráckevére megyek a Dunapart Festre, a Rádió 1 stage-re, utána pedig jövök vissza a budai oldalra. Gyertek bulizni velünk, bármelyik bulikba találkozhatunk, az igazi mai slágereket itt hagyom nektek, találkozunk jövő egy szombaton itt a World This Mine Radio Show-ban. Sziasztok, Rádió 1-esek, szia Geri!
0: Ciao, Anti! Jön Lady Gaga is a Dead Dance DJ Dark Remixben, éjfél után pedig a Guest Mixben Greg Gear a lemezjátszói mögött. Várjátok meg őt is!

0: A World is My Radio Show azonnal folytatódik a Rádió Egyen. The World is My Radio Show is coming back.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt.
0: One. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben.
2: World is Mine Radio Show.
0: A

0: Key. World is Mine Radio Show starts now.
1: Elmúlt éjfél, bulizunk tovább, hello mindenkinek, Greg Gira lemezjátszói mögött a következő egy órában. A múlt hétvégén képzeljétek el, Egyiptomban lépett fel a Fracture Daydreams Fesztiválon. Egy saját zenével indulunk ezt tőle, a Crazy People's Anthem. A lemezjátszóknál tehát a Guest Mixben, itt a World is Mine Radio Showban. Greg

0: Szünket ezt is vissza tudjátok hallgatni már holnaptól a mixek.radio1.hu-n, és persze az applikációnkban is. Köszi szépen mindenkinek a figyelmet, Juhász Geri terelgette a DJ-ket a lemezjátszók mögé. Élvezzétek a szombat éjszakát, jó bulizást, és további szuper nyári hétvégét mindenkinek. Sziasztok!
1: A World is Mine Radio Show már a véget ért, de holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben, csak itt a Rádió 1-en.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
2: Rádió
1: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak

Rádió 1 csak igazi mai sláger, megy most pedig egy jó kis deep house, ami tökéletes aláfestő zenéje az éjszakának. De nem? Ugye? Rádió 1-esek. A mikrofonnál Kismerti, a folytatásban pedig Metzger Viktória, Nagybogi, Miss Mood és az Éden. Viki is fellépett a héten. Ez rímelt, nem direkt volt. A Dunapart Festen is, ugye ma van a záró akkord, a záró esemény, a Rádió 1 Stage most is ott van. Hát ezekben a percekben is zajlik a buli. Aki nem tud ott lenni személyesen, érdemes szétnézni a social media felületeinken, mert hogy folyamatosan frissítjük a posztokat. Ez az Éden, itt a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szó.

Rádió 1 csak igazi mai sláger, mert Sam Felt például, akivel együtt bulisztunk a Rádió 1 születésnapi fesztiválon is. Beszélgettünk is vele egy picit a backstage-ben, nagyon közvetlen, jó fej srác. Mindamellett, hogy ugye szupersztárról beszélünk, és ő is hamarosan a születésnapját ünnepli, 1993-as születésű, augusztus 1-én lesz majd a születésnapja. Stílusteremtő DJ-m, a Future Tropical elnevezést, többek között neki köszönhetjük. Hozom!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zene

Rádió 1 csak igazi mai slágermegy, Joel Corey, akire, hogyha rágooglizik az ember, Joel Corey felső testére hazon belül, hát elképesztő, hogy mi van ott, azokat az izmokat nem a szél fújta oda. Nekem gyerekkoromban volt a Barbie-nak egy Ken babája, annak volt ilyen a felső teste. Nem tudtam, hogy ennek ez ilyen igazi ember változata is van. A Covid idején nagyot ment, a Head and Heart dala, ez rajzolta fel a térképre, és azóta rengeteg slágert írt, például ezt, a Stay a Little Longer-t.

0: Zenéért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Nagyon jók a zenészek, és ez tényleg egy hangulat, egy életérzés, fesztivál szezon maga a Rádió Egy.
2: Nagyon-nagyon hálás vagyok, hogy itt vagytok minden nap, minden éjjel. Nagyon-nagyon-nagyon sokat köszönhetek nektek, és nagyon szeretem hallgatni a Rádió Egyet. Reggeltől egészen estig.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket. Rádió 1.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak itt.